Hey, we could rush on, but let's just wait for a moment, okay?

出身、長崎ナイトは

0: Ismerte meg őt? Fiaim, senki el ne hitessen benneteket, aki az igazságot cselekszi, igaz az, amiképpen ő is igaz. Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög kezdettől fogva bűnben van. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög minden munkáját lerontsa. Senki sem cselekszik bűnt, aki Istentől született, mert benne marad annak magva, és nem cselekszik bűnt, mert az Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki igazságot nem cselekszi, az egy sem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti az ő atya fiát. Mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Káin, aki a gonosztól volt és meggyilkolta az ő testvérét. Miért gyilkolta meg? Mivel az ő cselekedetei gonoszok voltak, a testvéreié pedig igazak. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánk fiait. Aki nem szereti az ő atya fiát, az a halálban marad. Aki gyűlöli az ő atya fiát, az mind embergyilkos. És tudjátok, egy embergyilkosnak sincs örök élete, ami ő benne megmaradhatna. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta értünk. Ezért mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánk fiaiért. Akinek pedig van miből élnie ezen a világon, és elnézi, hogy az ő atya fia szükségbe van, és elzárja attól az ő szívét, hogyan marad meg abban Isten szeretete? Fiaim, ne csak szóval szeressünk, és ne csak nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorkká és bátorságosakká előtte a mi szíveinket. Hogyha vádol minket a szív, mivel hogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud, szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, akkor bizalmunk van Istenhez. És bármit kérünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekedjük, amik kedvesek előtte. Az pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint meg is parancsolta nekünk. És aki az ő parancsolatait megtartja, az ő benne marad. És ő is abban. És abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a szellemből, amelyet nekünk adott.
1: János első levelének harmadik része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
2: Ez

0: És most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek Feri újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
1: Egy olyan játékot hoztál múlt héten, amiről még életemben nem hallottam, de rendkívül érdekes volt. Mire költöd az életed?
2: Hadd legyek annyiban hiteles, hogy a fiatalok az élet küszöbén tankönyvben benne van ez a játék, tehát ez nem egy saját.
1: Nem te találtad ki,
2: nem jó? Én találtam ki. Az alkalmazásában sokat fejlesztettem, meg az átadásában, de nagyon sokat köszönhetünk a Timóteus Társaságnak, akik több mint 20 éve az első konferenciájukon tanítottak, ahol pedagógusokat képeztek, és ott hallottam először a háromlábú székről, ott hallottam különböző ilyen szemléletes eszközökről, és ott hallottam a Mire költöd az életed. Van egy kétkötetes tankönyvük, amit az osztályfőnökök is nyugodtan tudnak használni. Mi ezekből is válogatunk ki az óráinkra. Van ilyen, hogy hal leszel vagy farönk, és a döntéseinkről beszél, hogy sodródsz az árral, vagy pedig mész az árral szemben úszni, fölvállalod az értékeidet, és ez is az értékrend melletti játék, ez a Mire költöd az életedet, mert utána ennek az a vége, hogy leírják, hogy mit választottak, és megkérem, hogy mi volt a legjobb választás. És 1-es, 2-es, 3-as, 4-es sorba kell rendezni, és hogyha az értékeinket sorba rendezünk, akkor mit kapunk? Egy értékrendlistát. Hogy mi az, ami nekem fontos, mi az, ami engem meghatároz, vagy a döntéseim vajon engem mutatnak be, vagy csak egy képzeletbeli szemét. Mert amikor azzal szembesítem, hogy neked fontos a pénz, a kapcsolatok nem annyira fontosak, a hírnév, meg egyéb, de amúgy azt mondaná, hogy nekem fontosak a kapcsolatok. Mondom, a döntéseid nem ezt mutatják. Vagy egyik döntésünk kihat a korábban meghozott jó döntésünkre, és akkor már ott lehetünk a szenvedélybetegségnél, hogy mit tehetünk tönkre a családunkban, hogyha elkezdünk alkoholt, kábítószert, vagy pedig akár csak dohányozni, vagy ne talántán más szenvedélyek felé mennie, amiről már korábban beszéltünk, az online függőség, vagy a játék témában. A döntéseink Biblia szerint nem önállóak, hanem meghatározott időben, meghatározott helyzetben, de befolyásolják a múltunkat, a jelenünket és a jövőnket. És az az érdekes, hogy az Istennel való kapcsolatunk pedig segít, átértékeljem a múltban hozott rossz döntésemet, erről szól az evangélium, hogy tönkretettem a kapcsolatomat az Istennel, de az Isten megbocsát, az Isten helyreállít, és az Isten egy új kezdetet ad. Benne van a jelenemnek a változása, de benne van a jövőmnek a változása, hogy Isten viszont egy örök országot készít a mennyben számomra. És ez az, mire költöd az életedet? Azonnal alkalmat ad arról is, hogy a halálról beszéljünk. Volt olyan iskola, ahol úgy kellett a halálról beszélnem, hogy ki volt téve egy gyereknek a fényképe, mert öngyilkos lett. Volt olyan iskola, ahol azért kértek meg, mert katasztrófa lett az iskolában, és azért haltak meg gyerekek. De a napjaink híreit megnézzük. Az iskolai erőszak, az, hogy fölrobbantom az iskolát, vagy küldök egy üzenetet, ez sajnos már nem Amerikában zajlik, hanem itt nálunk. És a bennük lévő feszültséget, hogyha nem találunk meg olyan helyzeteket, ahol ezeket ventilálni tudjuk, akkor nem tudom, hogy mi lesz 5 év múlva vagy 10 év múlva az oktatási intézményeinkben. Én mentem be olyan oktatási intézménybe, ahol már a bejáratnál ott volt a fémdetektor. És kérdeztem, hogy miért kell. Szóval azért, hogy a kis bicskát és a nagyobb késseket legalább elvegyük a gyerekektől, hogy azt ne vigyék be az intézménybe. Tanítottam olyan iskolában, ahol az iskola diákjai megvárták egymást hazafelé, és az egyik a másikat késsel megszúrta. Tehát ez nem rémizgetés, hanem a kezeletlen agresszió az még nagyobb agressziót szül.
1: A kezeletlen agresszió, illetve az agressziónak a kezeléséről beszélni, hát ez egy külön témánk lehetne. Több mint 20 éve foglalkozó fiatalokkal is tartasz előadásokat iskolákban. A Mire költöd az életed című játék kapcsán pedig azt feltétlenül meg akartam kérdezni, hogy egyébként amikor ezt a játékot játszod a fiatalokkal, akkor milyen reakciók vannak? Tehát azért, amikor a közül kell választania, hogy pénz vagy család, vagy siker vagy család, akkor ugye akár mondhatnánk azt is, vagy mondhatná az adott fiatal, hogy hát nem igazságos a kérdés, mert miért ne lehetne a kettő egyet?
2: Azt mondták, hogy mind a kettőt, azt az elején a játékszabályokban meghatározom, hogy ahogy egyszerre egy dolgot vásárolhatsz, nem vagy köteles vásárolni, azt veszed meg, ami számodra fontos, de azzal rendelkezel, ami fölkerül a papírodra, és valahol azt mondják, Feri bácsi, a 10 cédula nem elég.
1: Ja, mert hogy 10 dolgot vehetnek csak, ugye?
2: Nem,
1: valaki az előző
2: 10 cédula, de valami 3 cédulába
1: ja,
2: kerül, vagy
1: értem,
2: kettőbe.
1: Lehet, tehát, hogy az egészségem 3 cédulába kerül.
2: Az egészséges család például 3 cédula volt,
1: aha,
2: de közben, aki azt választotta, visszakap 2 cédulát. De ő ezt nem tudja, és úgy hoz meg döntéseket, ahogy az életben, hogy bizonyos dolgok többe kerülnek, bizonyos kevesebb. És egymásra hatnak a döntéseim, de volt olyan is, ahol azt mondták, hogy Feri bácsi, kezdjük előről a játékot.
1: Mert másképp fogok dönteni?
2: Mert másképp fogok dönteni, mert tudom azt, hogy 10 kérdés van, tehát el kell osztanom a 10 cédulámat.
1: Uh-huh. És erre azt szoktad mondani, hogy már nem lehet újra kezdeni?
2: Mondtam,
1: mert hogy az életünket se tudjuk újra kezdeni.
2: Mondtam nekik azt, hogy milyen jó, hogy ez csak egy játék.
1: Aha.
2: De Feri bácsi, több fiúval lefeküdtem már, és már nem vagyok szűz. Hogy lesz egészséges családom? Úgy, hogy most hozol egy döntést, hogy nem leszel fizikailag szűz, de elkezdesz várni arra az igazira, aki nem használni akar téged, hanem aki majd megbecsül, akit vennek, majd oda ajándékozod önmagadat. Amikor elkezdek a párkapcsolatról beszélni, elkezdek a házasságról beszélni, elkezdek arról beszélni, hogy 25 éve ugyanazt a nőt szeretem, meg köztem még egyet, és akkor azt mondták, na, Feribán még egyet? A feleség mellett? Hát mondom, igen, a másikat az 18 éve, és az a lányom. És akkor, ja, de amikor kiállunk a házasság értéke mellett, a fiataloknál, akkor valahol olyan húrokat pengetünk meg a szívükbe, amire ők igazán vágynak. Amire meg vagyunk alkotva, hogy az Istennel kapcsolatban legyünk, egymással kapcsolatban legyünk. Amikor az igaz barát, megkérdezem, hogy mitől igaz barát az, amit vásároltál, akkor már elkezdünk a barátságról beszélni. Hogy milyen tulajdonságokat keresel egy igaz barátban, vagy milyen tulajdonsággal rendelkezel te, hogy te legyél valakinek az igaz barátja. Mi a fontosabb? Nekem legyen igaz barátom, vagy én jellemem olyan szilárd legyen, hogy rám támaszkodhasson más, és azt mondja, hogy te az én barátom vagy. És az Isten igéje azt mondja, hogy mindenkor szeret az igaz barát, de testvére a nyomorúságban válik. És el szoktam azt is mondani 7-8 osztályban, hogy most együtt vagytok, de lehet, hogy 2 év múlva egymásról nem is köszöntök, vagy különböző helyre kerül tök az életben, és nem mindegy, hogy hogy állsz most az osztálytársadhoz. Az is lehet, hogy 30 év múlva még azt mondod, hogy még mindig az, aki az első osztályban ott volt mellettem, ő még mindig igaz barátom. Saját szoktam azt is mondani, hogy hozunk rossz döntéseket a barátságban is, a kapcsolatunkban, de hogy a játékban van újrakezdés, úgy a kapcsolatainkban van újrakezdés, és hadd mondjam azt a kedves rádió hallgatónak, hogy az Isten mindig újrakezdő. Megtörténik a teremtés, az ember bűnbe esik, az Isten újat kezd. Megtörténik az özönvíz, az ember elpusztul, Noéval újat kezd. Megtörténik Ábrahám életében a kiválasztás, az Isten újat kezd. És Jézus, aki megszületett, azzal megmutatja az Isten, hogy annyira újat kezd az emberrel, hogy maga az Isten emberé lesz Jézusban, és ezt az újrakezdésnek a lehetőségét megadja a rádió hallgatónak is. És ez már nem egy elmélet, hanem arról beszél Pál apostol, hogy ami régi, volt az elmúlt, és ímé minden újjá lesz. Ez az Isten üzenete, ez az evangéliumnak a jó híre. Rádió hallgatónak is, fiatalnak, idősnek is, férfinek, nőnek, és mindenkinek.
1: Nem mindegy, hogy mire költjük az életünket, ez nem csak a fiataloknak egy jó üzenet, hanem mindannyiunknak. Köszönöm a mai gondolatokat.
2: Hát, hogyha valakinek meg akarod nézni az értékrendjét, akkor nézd meg, mire költi a pénzét, az idejét és az egészségét.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
3: Most következik.
4: Reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé.
4: Egy friss üzenet neked.
3: Egy friss üzenet neked.
5: Jó reggelt mindenkinek. Ma a reményről fogunk beszélni. Az életem utóbbi időszakában elég nagy hangsúly került a hitre, hiszen tulajdonképpen örökkévaló szellemi lények vagyunk, tehát nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert ugye a láthatatlanok ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. Ehhez képest viszont a reménység fogalma olyan gyengeségnek tűnt. De aztán az Úr szava egyszer csak megérintett. Megértettem azt, hogy három dolog van, ami igazán örökkévaló az 1 Korintus 13:13 szerint. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három. Ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Tehát három dolog, a hit, a remény és a szeretet is, örökkévalók. Ezek szerint Isten számára nagyon fontosak. A Zsidó 11:1 pedig ezt írja a hitről. A hit a reménylett dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát a hit tulajdonképpen a reményből születik. Ha nem reménykedem semmiben, nincs egy jó jövőképem, akkor hiába mondogatom, hogy hiszek, hiszek, hiszek, az nem ér semmit. Kell, hogy vágyakozzam valami után, és legyen valami cél, ami felé törekszem. És a mi atyánk is a reménység istene, a Róma 15:13 szerint. A reménységnek istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Szellem ereje által. És a reménységnek megtartó ereje is van. A Róma 8:24-ben így van, mert reménységben tartatunk meg. Tehát nem veszítjük el általa a kitűzött célt. Tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki az ígéretet tette. A Zsidó 11:23-ban van így. A Zsidó 10:23 szerint van így. Összecsaptak a hullámok fölötted? Az egyik próba jön a másik után. Ne engedd el a reményteljes jövőképét. A Róma 5:3-5 így mondja. Dicsekedünk a háborúságban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrés nemz, a békességes tűrés próbatételt, a próbatétel pedig reménységet, a reménység pedig nem hoz szégyenbe. Mert az Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nekünk. Igen. A reménység nem hoz szégyenbe. Imádkozzunk. Mennyei atyám, hálás vagyok neked azért, hogy felnyitottad a szememet, hogy a reménység mennyire fontos, hogy fontos, hogy kell, hogy legyen előttünk egy olyan kép, amit te állítottál elénk, hogy arra felé törekedjünk, hogy egyszerűen reményteljesen láthatjuk a jövőnket, hogy nem kell félnünk a holnaptól, hanem te elültetted a szívünkben a reménységet, és odaszánom magam most arra, hogy meg is tartsam ezt a reménységet.
3: Szól a Biblia!
6: Szól a Biblia! Részletek a Szentírásból!
7: Részletek a Szentírásból!
3: A Rádió Sansz műsorán!
8: János apostol első levelének 4. része. Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem próbáljátok meg a szellemeket, hogy Istentől vannak-e. Mert sok hamis proféta jött ki a világba. Erről ismerjétek meg az Isten szellemét. Valamelyik szellem Jézus testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. És valamelyik szellem nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak, nincs az Istentől. Az az Antikrisztus szelleme, amelyről hallottátok már, hogy eljön, és most már ebben a világban van. Ti az Istentől vagytok, fiaim, és legyőztétek azokat. Mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki ebben a világban. Azok a világból valók, azért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájuk. Mi az Istentől vagyunk, aki ismeri az Istent, az hallgat ránk. Aki nincs az Istentől, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazságnak szellemét és a tévejgésnek szellemét. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert Isten maga a szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte Isten erre a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Az Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, mert a maga szelleméből adott mi nekünk. És mi láttuk, és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. Aki vallja, hogy Jézus az Istennek a fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben. És mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalmunk van az ítélet napjához, mert amiképpen ő van, úgy vagyunk mi is ezen a világon. A szeretetben nincsen félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, az nem lett teljessé a szeretetben. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, de gyűlöli a maga atyafiát, az hazug. Mert aki nem szereti a maga testvérét, akit lát, hogyan szerethetné Istent, akit nem lát? Az a parancsunk is van őtőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga testvérét is.
9: János első levelének 4. része hangzott el.
10: Ez volt a Szól a Biblia.
6: Részletek a Szentírásból.
3: Ez a Rádió Sansz.
6: Ez volt
10: a Reggeli Kávé Mellé.
3: Reggeli Kávé Mellé.
6: Egy friss üzenet neked.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt mindenkinek. Ma a reményről fogunk beszélni. Az életem utóbbi időszakában elég nagy hangsúly került a hitre, hiszen tulajdonképpen örökkévaló szellemi lények vagyunk, tehát nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert ugye a láthatatlanok ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. Ehhez képest viszont a reménység fogalma olyan gyengeségnek tűnt. De aztán az Úr szava egyszer csak megérintett. Megértettem azt, hogy három dolog van, ami igazán örökkévaló az 1 Korintus 13:13 szerint. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három. Ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Tehát három dolog, a hit, a remény és a szeretet is, örökkévalók. Ezek szerint Isten számára nagyon fontosak. A Zsidó 11:1 pedig ezt írja a hitről. A hit a reménylett dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát a hit tulajdonképpen a reményből születik. Ha nem reménykedem semmiben, nincs egy jó jövőképem, akkor hiába mondogatom, hogy hiszek, hiszek, hiszek, az nem ér semmit. Kell, hogy vágyakozzam valami után, és legyen valami cél, ami felé törekszem. És a mi atyánk is a reménység istene, a Róma 15:13 szerint. A reménységnek istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Szellem ereje által. És a reménységnek megtartó ereje is van. A Róma 8:24-ben így van, mert reménységben tartatunk meg. Tehát nem veszítjük el általa a kitűzött célt. Tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki az ígéretet tette. A Zsidó 11:23-ban van így. A Zsidó 10:23 szerint van így. Összecsaptak a hullámok fölötted? Az egyik próba jön a másik után? Ne engedd el a reményteljes jövőképét. A Róma 5:3-5 így mondja. Dicsekedünk a háborúságban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrés nemz, a békességes tűrés próbatételt, a próbatétel pedig reménységet, a reménység pedig nem hoz szégyenbe, mert az Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nekünk. Igen, a reménység nem hoz szégyenbe. Imádkozzunk! Mennyei Atyám, hálás vagyok neked azért, hogy felnyitottad a szememet, hogy a reménység mennyire fontos, hogy fontos, hogy kell, hogy legyen előttünk egy olyan kép, amit te állítottál elénk, hogy arra felé törekedjünk, hogy egyszerűen reményteljesen láthatjuk a jövőnket, hogy nem kell félnünk a holnaptól, hanem te elültetted a szívünkben a reménységet, és odaszánom magam most arra, hogy meg is tartsam ezt a reménységet.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: János apostol első levele. 5. rész. Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Istentől született. És mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, ha az Isten szeretjük és az ő parancsait megtartjuk. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert mindaz, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, ami legyőzi a világot, az a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ez az, aki víz és vér által jött, Jézus a Krisztus. Nem csak a vízzel, hanem a vízzel és a vérrel. És a szellem az, amely bizonyságot tesz, mert a szellem az igazság. Hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, a Szó és a Szent Szellem. És ez a három egy. És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön, a szellem, a víz és a vér. És ez a három egy. Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele pedig nagyobb, mert az Isten bizonyságtétele az, amellyel bizonyságot tett az ő fiáról. Aki hisz az Isten fiában, annak bizonyossága van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, az hazuggá tette őt. Mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel bizonyságot tett Isten az ő fiáról. És ez az a bizonyságtevés, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az örök élet az ő fiában van. Aki a fiú, azé az élet is. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam nektek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében. És ez az a bizalom, amellyel őhozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meg is hallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk őtőle. Ha valaki látja, hogy az ő atyafia vétkezik, nem halálos bűnt, az könyörögjön, és életet ad annak Isten, aki nem halálos bűnnel vétkezik. Van halálos bűn is, nem az ilyenért mondom, hogy könyörögjön. Minden igazságtalanság bűn, van nem halálos bűn. Tudjuk, hogy valaki Istentől született, az nem vétkezik. Hanem aki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem érinti őt. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban van. De tudjuk azt is, hogy az Istennek fia eljött, és értelmet adott nekünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet. Fiaim, oltalmazzátok

0: meg magatokat a bálványoktól. Amen.
1: János első levelének 5. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: János apostol második levele. A presbiter a kiválasztott asszonynak és az ő gyermekeinek, akiket én igazán szeretek, és nem csak én, hanem mindenki, aki megismerte az igazságot. Az igazságért, amely megmarad bennünk és velünk lesz mindörökké. Kegyelem, irgalom és békesség legyen veletek az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, az Atyának fiától, igazsággal és szeretettel. Nagyon örültem, hogy olyanokat találtam gyermekeid között, akik igazságban járnak, amint parancsolatot vettünk az Atyától. És most kérlek téged, asszonyom, nem mintha új parancsolatot írnék neked, hanem amelyet kezdettől fogva vettünk, hogy szeressük egymást. És ez a szeretet, hogy járjunk az ő parancsolatai szerint. Ez a parancsolat, amint kezdettől fogva hallottátok, hogy abban járjatok. Mert sok hitető jött e virágra, akik nem vallják a Jézus testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető és az antikrisztus. Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsük, amit munkáltunk, hanem teljes jutalmat nyerjünk. Aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé. Ha valaki elmegy hozzátok és nem ezt a tudományt viszi, ne fogadjátok azt be házatokba, és azt ne köszöntsétek. Mert aki köszönti, részese annak gonosz cselekedeteiben. Sok írnivalóm volna nektek, de nem akartam papírral és tintával, hanem remélem, hogy el tudok menni hozzátok, és szemtől szembe beszélhetünk majd, hogy örömünk teljes legyen. Köszöntenek téged a te kiválasztott nőtestvérednek gyermekei is. Amen.
4: János második levele hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanz műsorán.
3: János apostolnak harmadik levele. A presbiter, a szeretett Gájusznak, akit én igazán szeretek. Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jó legyen dolgod, és légy egészséges, ahogy jó dolga van a te lelkednek is. Mert nagyon örültem, amikor atyafiak jöttek és bizonyságot tettek a te igazságodról úgy, ahogy te az igazságban jársz. Nincs annál nagyobb örömöm, mintha hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Szeretett barátom, hűen cselekszel mindenben, amit az atyafiakért és pedig az idegenekért teszel. Akik bizonyságot tettek a te szeretetedről a gyülekezet előtt is, akiket jól teszed, ha Istenhez méltóan bocsátasz útjukra. Mert az ő nevéért mentek ki, semmit se fogadván el a pogányoktól, nekünk azért be kell fogadnunk az ilyeneket, hogy munkatársaikká lehessünk az igazságban. Írtam a gyülekezetnek, de Diotrefész, aki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket. Ezért, ha oda megyek, fölemlítem az ő dolgait, amelyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsogván ellenünk, sőt, nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be a testvéreket, és akik ezt szeretnék, azokat is megakadályozza, és az eklézsiából kiveti. Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki jót cselekszik, az az Istentől van. Aki pedig rosszat cselekszik, nem látta meg Istent. Demeter mellett mindenki bizonyságot tett, maga az igazság is. De mi is bizonyságot teszünk, és tudjátok, hogy a mi bizonyságtételünk igaz. Sok írnivalóm volna még, de nem akarok tintával és tollal írni neked. Hanem remélem, hogy csak hamar meglátlak téged, és szemtől szembe beszélhetünk. Békesség neked! Köszöntenek téged a te barátaid is, köszöntsd a barátainkat is név szerint. Amen.
0: János harmadik levele hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Következő percekben Nemes Pál pénzügyek című tanítását hallhatjuk.
1: Éjjel elolvastam azt a házi feladatot, amit annak idején a Prepare School-ba írtam, ezután a modul után. Ugye akkor egy hétvégén volt a négy oszlopról szó, a békességháza négy oszlopáról szó, és ezért a házi feladatban is csak a negyed része volt, ami erről szólt, de nagyon érdekes volt, és tanulságos volt. Ez 2007-ben volt, és 2007-ben a gyülekezetünk hetedik éves volt. És amiket ott leírtam, igazságokat, tanulságokat, kijelentéseket, amit megértettem ezen tanításokból, és amit a gyakorlatba is beraktam, majd bele igyekszem fűzni. De nagyon tanulságos és nagyon megszívlelendő, és most, hogy újból elolvastam néhány év után, négy év után, számomra is bátorító volt. Először is azt gondolom, és azt hiszem, hogy amikor erről a területről beszélünk, minden egyes otthonnak, családnak, minden egyes gyülekezetnek, minden egyes országnak, népnek, ahogy szoktuk volt mondani, van egyfajta kultúrája a gazdasági területen is, mint ahogy Isten királyságának is. Általában, amikor ezen a területen tanításokat hallunk, akkor többnyire más gazdasági berendezkedésben, más kultúrákban élő, vagy mozgó, vagy fölnövelkedett emberektől hallunk tanításokat. De ugye Darko is elmondta, hogy már jó néhány éve ő is egy olyan berendezkedésű országba, vagy hát nem olyan jó néhány, de 3-2 másfél éve, ott van Szlovéniában, ahol előtte másfajta gondolkozásmód volt, és hát nálunk is ezen a helyen elvileg 22 éve rendszerváltás volt, de ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy az elmékbe, a folyamatokba, a struktúrákba, a társadalomba megváltozott egy csomó dolog, és úgy hiszem, hogy egy csomó olyan berögzült metódusból, folyamatból, gondolkozásmódból, asszociációs pálya rendszerekből először is, engedjétek meg, hogy ezt így fogalmazzam, nem muszáj ezzel egyetérteni, úgy hiszem, hogy meg kell térni. Mert változásra van szükség abba, hogy utána Isten valami újat tudjon létrehozni, elkezdeni. Bizonyos dolgokat meg kell bánnunk. Lehet, hogy nem én találtam ki azt a metódust, azt a rendszert, amibe élünk, de egy teljesen rossz és teljesen ördögi rendszerben élünk. És amikor ezt meglátjuk, tehát például nagyon egyszerű dolog, tehát a Darko elmondta ezt, hogy beraksz X összeget havonta, milyen fantasztikus összeggé alakul. Itt az elmúlt 20 évben átéltük mi azt, akármennyit raksz be, hoztak már olyan törvényt, hogy húztak egy limitet, és ha azon fölül volt bármennyi pénzed, azt elvesztetted. Kész. Ilyen törvény. Azóta kétszer hozták már olyan törvényt az ebbe az évbe is, bármennyi pénzed volt, egyszerűen adóba elvitték a hozamot. Gyakorlati példa, X testvér, $5000 ben volt hány évvel ezelőtt, néhány évvel ezelőtt a bankba, 2 évre rá, azaz $5000 már nem ért csak 4000-valahány százat. Persze, hogy van kamat, meg minden, de sokkal több volt az adó, meg az. Máshogy működnek. És bizonyos dolgokat meg kell bánnunk, nem azért, mert ez feltétlen én találtam ki, vagy te találtad ki, hanem van egy olyan metódus, egy olyan rendszer, amiben élünk, ami abnormális. Én úgy gondolom, hogy ez az egyik. A másik dolog pedig az, hogy vannak olyan törvényszerűségek, amiket meg kell ismernünk, De mégis a legfontosabb az, hogy föl kell építenünk a hitet rá. Mert kell hit minden egyes személyes döntéshez, hogy az hitből valósuljon meg. Az egyik, amit a Dárkó is említett, a Máté 6.21-ben az a Biblia vers, emlékeztek a hegyi beszédbe, Jézus azt mondja, hogy ahol van a kincsed, ott van a szíved is. Az a helyzet, hogy nem azért hordom a inkzsebembe a pénzemet, mert hogy itt van a... Tehát nekem a bukszámban nincs pénz. De nem azért hordom itt, mert hogy itt van a szívem, hanem hogy kéznél legyen. A zsebembe, a fal zsebembe nem hordom, mert mikor hordtam, akkor idő után, hogy szétülöm, szétment a papírpénz. És úgyhogy én itt szoktam hordani, ami éppen van cash, úgy kéznél. De a lényeg, én úgy hiszem, hogy a szívem a legfontosabb, ami már elhangzott többször, de azt hiszem, hogy nem elég sokszor hangsúlyozni, hogy a viszonyulások, amikről szó van, amiket tanulunk, igazából a szívnek a hozzáállása. Bármilyen viszonyulás, amit tanulunk, 1 pont, 5 pont, 10 pont, mindegyiknél a legfontosabb és a lényeges, hogy a szívem hogyan áll ehhez az egészhez. Családunkból, családjainkból, a kultúránkból, a társadalomból is egy csomó képet szedtünk össze. És az nagyon komolyan meghatároz. És ezeket is össze kell szedni, nem csak az ország, a társadalom, a kultúra, hanem bizony össze kell szednünk a családunkba összeszedett képeket is, melyek azok a pozitív, vagy melyek azok a negatív minták, amiket összeszedtünk, és azokkal is el kell számolni, vagy le kell számolni, megoldást kell találni, és úgy hiszem, hogy mint ahogy Isten királyságában a legtöbb dologra a megváltás hozott egy teljes megoldást, Jézus Krisztus vére hozott erre is megoldást, vannak dolgok, amiket meg kell bánni, különben nem tud ki kopni az életemből. Nem helyettesítődik automatikusan Isten királyságának a pozitív és jó értékrendje és működési elve az életembe, csak hogyha tudatosan ráállok és elkezdem azt kidolgozni. Nem fog attól jól működni az anyagi terület az életemben, hogyha meghallgatok egy szemináriumot, vagy sok tanítást is, hanem szisztematikusan el kell kezdenem végigdrágni, hogy mik azok a rossz, negatív képek, amiket ki kell írtanom, mint a gazt. Tudjátok, van ez a tarack. Az olyan, hogy vagy mint az ecetfa. Az nem úgy van, hogy most kihúzod, és akkor vége van, hanem újból, és újból, és újból. Úgyhogy nagyon sokszor mélyre kell ásni, és a legutolsó gyökereket is ki kell tépni. És az anyagi dolgainknak a megváltozásához is úgy hiszem, hogy ez szükséges. A másik dolog, ami hiszem azt, hogy ezen a területen, hogy változás álljon be, szintén a mennyei atyáról való kijelentés, a vele való közösség, a vele való kapcsolat, a róla alkotott képem fogja talán leginkább meghatározni a pályámat, a sorsomat. A Máté evangélium 7.11-es versében, vagy akár a Lukács evangéliumába is nézhetnénk, Jézus ott elmondja a különböző példázatokat, és ott a hegyi beszéd, vagyis a királyság alapjainak, alapelveinek a levettetése közbe, levetése, megvetése közbe, elmondja, hogy ha mi gonosz létünkre tudunk a mi fiainknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a mi mennyei atyánk jó dolgokat azoknak, akik tőle kérik. ebbe az egész képbe valami van, sok minden van, tudom, lehet erről beszélni, de az, hogy a menny királyságában, Isten királyságában az alapelvek mindig Istenből, az ő személyéből fakadnak. És ezek a versek is arról beszélnek, hogy egyszerűen ő jó. Hogy van-e olyan képem, amit nem olvastam, nem pusztán egy énekbe hallottam, Isten jó, nagyon jó, stb. Vagy különböző tanításokban, hogy elsajátítottam, biblia verseket megtanultam, hanem van egy olyan biztos kijelentés, ami beégett a szívembe, hogy minden körülmények között meg vagyok arról győződve, nem tud senki és semmi elbizonytalanítani afelől, hogy jó. És ha én oda megyek hozzá, mint az ő gyermeke, ő jót fog nekem adni. Ez meggyőződésem, hogy alapvető ahhoz, hogy ez az egész terület a helyére kerüljön mindegyikünk életébe. Voltak a hozzáállásokról is szó. Egy területről még hadd beszéljek, mielőtt a személyes dolgokról is tovább mennék. A pénznek a szeretete. A pénzhez való többféle hozzáállás. A 2 Mózes 18-ban emlékeztek, amikor Mózes apósa Jetró látta, hogy hogyan hozza a döntéseket, hogyan bíráskodik Mózes. Az egész nép, aki ment hozzá, az egész nap állt, Mózes ült, olvasta a törvényt, és akkor a törvényt igazságot tett. És akkor vége volt, Mózes jó kifáradt még ülve is, persze a nép is jó kifáradt, mert hát végigálltak. És akkor ugye Jetró is megkérdezte, hogy te Mózes ezt nem jól csinálod, tehát te egyrészt ülsz, a többiek állnak végig, kifárasztod a népedet, meg közben te is kifáraszt, mert annyi ügy van rajtad, meg szakad rád. Nem jó, és akkor választotok férfiakat. És az egyik ismérve az volt, akik gyűlölik a haszonlesést. Olyan embereket kellett berakni vezetőknek, akik gyűlölik a haszonlesést. Az gyakorlatilag az, aki állandóan a pénz után sóvárog, és ezek az emberek csak olyanok lehettek, Isten népe között olyanok lehettek, vezetők, felelősséget, hordozók, akik szabadok lettek, szabadok voltak a pénznek a kontrollja alól. A Lukács evangélium 12. fejezetében van, a 15-ös versben az, hogy vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, vagy telhetetlenségtől, mert nem a pénzben, nem a vagyonban való bővölködéstől függ az embernek az élete. Amikor anyagiakról beszélünk, ugye nyilván azért beszélünk róla, hogy elérjük azt, hogy valóban Isten tudjon az ő tervei szerint bennünket használni, hogy sáfárok legyünk, és egyre többet tudjon ránk bízni, nem azért föltétlen, hogy egyre magasabb életszínvonalon éljünk, hanem azért, hogy egyre többek életébe be tudja vinni az ő királyságának, királyi uralmának az igazságai, törvényszerűségeit, és egyre több ember ki tudjon jönni olyan békjogból, megkötözöttségekből, előítéletekből, és meglopottságokból, nyomorúságokból, amiben az ördög belevitte különböző okok miatt. Azt mondja, hogy elmondja, hogy először is a szívben hogyan történik ez a váltás. Ez könnyű elmondani, de amikor látja az ember, hogy mondjuk a fiatalok elkezdik az önálló pályát. Jegyesek elkezdenek jegyességben élni. Összeházasodnak a fiatalok, és ott van a lakás megoldás, ott van a munkahely keresési problémák, a családalapítási gondok, stb. Stb., hogy mindezek között a szív mire irányul? Vajon a terhekre, a megoldandó problémákra, a gondokra kezd el figyelni jobban az ember, vagy pedig a szív ugyanúgy rátámaszkodik, sőt, egyre inkább a növekvő, vagy a növekvő felelősségek és kiadások láttán és ismerete láttán még inkább rátámaszkodok az Úrra, és elkezdek még inkább benne bízni. Ez egy kulcs dolog, hogy a szívemet a felelősségek, a terhek közepette merre irányítom, és mire fókuszálom. Jézus általában, amikor beszélt a példázataiba, gondoljatok csak a gazdag ifjú, add el mindenedet. Itt nem arról van szó, hogy most menj el, add el mindenedet, hanem a szívem hova irányul. Szívem mire irányul. Kész vagyok-e ezt az egészet is a saját kezemből a gyeplőt kiadni, és Isten kezébe belerakni. Ez nem azt jelenti, hogy utána én nem foglalkozom vele, hanem ennek a terhét ráteszem az Úrra, elkezdem hittel és engedelmességgel az ő szellemi törvényszerűségei szerint élni az életemet, és teljesen elhiszem azt, hogy olyan lesz a jövőm, amit ő megígért. Teljesen függetlenül attól, hogy milyenek a törvények, milyen az adózási viszonyok, milyenek a gazdasági körülmények, milyen társadalmi, törvényi, politikai közegbe élek, ettől teljesen függetlenül elhiszem, hogy Isten képes az ő törvényeit az én életembe is tökéletesen beteljesíteni, és minden ígéretét meg is fogja teljesíteni. A Timóteushoz írt levélbe az 1 Timóteus 6, a 9-es, 10-es verset olvasom csak először föl. A Darko beszélt, amikor ott a három rizstermelőről volt szó, ugye az irigység, a másikra való figyelés, hogy neked mennyi van, neki miért annyia van. Az elmúlt 20 évben, vagy 22 évben is, ha megnéztétek, és a társadalomban most Magyarországon óriási különbségek lettek. Nagyon polarizálódott a társadalom minden szempontból. Ideológiailag, etnikailag, gazdaságilag, politikailag, vallásügyileg polarizálódások vannak. Elszakadtak még inkább gazdasági rétegek, szegények és gazdagok egymástól. De nagyon sokszor egy olyan rossz mentalitással viszonyul az egyik réteg a másikhoz, hogy hibáztatja, hogy biztos azért gazdag, mert lopott. Az meg se fordul a fejébe, hogy már az elején kimert lépni és mert kockáztatni. Mert olyan közegbe éltünk, egy paternalista, atyáskodó állam képbe és közegbe, ami mint egy fejős tejhez oda vezettek és oda láncoltak bennünket, és akkor onnan jött az ellátás. És ezt szoktatták meg az emberekbe. És akkor utána, amikor ez megszűnt, nagyon sokan továbbra sem mertek kilépni és kockáztatni. Akik kiléptek, nagyon sokan elbuktak. De sokan meg is gazdagodtak. Én nem azt mondom, hogy mindenki becsületesen gazdagodott meg, aki meggazdagodott, de a társadalomban mi a vélemény, mi a közvélemény, hogy aki olyan milliárdos, az biztos, hogy lopással és csalással szedte össze. De ez abnormális, és ez még abból a gondolkozás körből származik, amiben benne élünk, amit meg kell bánnunk. Mert ez akadálya lehet az egész országba, a városainkba, a kultúránkba, hogy egyszerűen normálisan Isten királysága szerinti törvényszerűségek szerint kezdjenek el egyre inkább működni a gazdasági folyamatok. Ezeket ki kell dolgozni. Bűnbánattal, megvallásokkal, profétálnunk kell bele a gazdasági folyamatokba, profétálni kell új, normális, igazságos, jogosságos törvényeket. De ez idő, de amit hallottunk, hosszú tűrés, kitartás. 1 Timóteus 6:9-10. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, törbe, sok esztelen, káros kívánságba esnek, amelyek az embereket veszedelembe, romlásba merítik, mert minden rossznak gyökere a pénznek a szerelme, amely után sóvárogva némelyek eltévejednek a hittől, és átszegezik magukat sok fájdalommal. Ebbe a két mondatba, ha megnézed, egy csomó olyan gödör, verem, csapda van leírva, ami mind abból ered, hogy elkezdi valaki szeretni a pénzt. Mert amikor megvan a lehetősége annak, hogy kijöjj egy szegénységből, vagy egy szegénységi mentalitásból, kijöjj egy adósságból, akkor megvan a lehetősége a szívnek arra is, hogy elkezdjen a pénzre és a gazdagságra fókuszálni. És ez egy óriási csapda lehet szintén. 89 körül, a fordulat körül nagyon sokakat láttam a saját szememmel, akik egyik napról a másikra, vagy egyik hónapról a másikra milliómosok lettek. Most ez a millió, ez nem sokat jelent, de mondjuk a milliómosság az azért más jelent. És az a helyzet, hogy nagyon keveseket láttam, talán egy emberre emlékszem, aki ezt a jellemébe el tudta hordozni. Egyre. És sokat láttam ilyet, aki milliómos lett. Mert, és ezek keresztények voltak, hozzá kell tennem, bocsánat. Miért? Mert ebbe a folyamatba, amikor meglátod Istennek a törvényszerűségeit, akkor is a fókuszba nekem a mennyei atya, az ő személye kell, hogy maradjon. Azt mondja, hogy ha én a gazdagságot akarom, akkor kísértést, tört választok. Olyan kívánságokat, amelyek veszedelembe, romlásba, bukásokba visznek. És az a helyzet, hogy higgyétek el, ne akarjunk bölcsebbek lenni, mint Isten. Ezt ő mondta, hogy ez így működik. Nem tudjuk másképp működtetni a dolgokat. Nem tudom azt mondani, hogy ó, majd én majd jobban fogom csinálni. Nem tudom jobban csinálni, mert az igazságnak alá vagyok rendelve. Az igazságnak alá van rendelve a te szíved, a lelked, az életed, a jelened, a jövőd. Azt mondja, hogy minden rossznak gyökere a pénzszerelme, amit után sóvárogva némelyek, még a hittől is el tudnak szakadni. Amikor elkezd valaki sóvárogni a pénz, a magasabb életszínvonal után, a gazdagság után, akkor az egy nagy csapda. A pénz az önmagában, tudjátok, hogy az nem jó, rossz, meg nem jó, de amikor szabad vagy a pénznek a szerelmétől, a pénznek a kontrolljától, akkor igazából szabad vagy az olyan kívánságoktól, ami bukásba vezet, romlásba vezet. A hirtelen meggazdagodás. Máté 13.22, ott a példázatok, emlékeztek a magvetőnek a példázatát, mint elmondja, hogy a tövisek közé esett mag, az, aki hallja Isten beszédét, de ennek a világnak a gondja, vagy a gazdagságnak a családsága megfojtja azt a kijelentett igazságot, és nem tud gyümölcsöt teremni. A gondok is, meg a gazdagság is. Ha van pénz, az is ugyanolyan csapda tud lenni. Ha nincs pénz, az is ugyanolyan csapda tud lenni. A lényeg a szív. És láttatok már ti is, meggyőződésem, olyan embereket boldogan az Urat szolgálva, úgyhogy használta őket fantasztikus dolgokra, anyagilag is fantasztikus dolgokra, úgyhogy alig volt semmiük. És láttál olyat is, hogy boldogok, és sokuk van, és bőséggel élnek, és mégis szerényen élnek, és használja őket az Úr. Mert a szívük a helyén van. Úgyhogy ne az élet színvonalat lássuk magunk előtt, amikor az anyagiakról van szó, vagy Isten királyságának a szellemi törvényszerűségeiről van szó, hanem a szívemet minden féltett dolognál jobban őrizzem meg, még az anyagiak területén való mozgás közben is, meg amikor ezekkel kapcsolatban keresem Istent, hogy vezessen. Ugye beszélt a Dárkó is a két szélsőséges, rossz pénzszemléleti módról, ugye a szegénységi szemléletről. Én egy katolikus szegény családból születtem, nemes a családfa, a neve, ugye a nagyapám az nemes nagy, stb. Volt, de azon a területen, ott az Alföldön rengeteg nemes van. Mert néhány száz évvel ezelőtt, amikor háború következtében teljesen pusztává kiégették azokat a területeket, akkor Mária Terézia, meg az utána következő jobbágyokat is felszabadítottak, embereket odaküldtek, polgárok mentek el városokból, miért nemesi címet kaptak föld területért. Egyébként semmi nem volt, vagyonuk nem volt, de elmentek és nemesek lettek. Innen van a hét szilvafás nemes, hét szilvafája volt. Vagy a bocskoros nemes, nem nagyon volt neki mása. De volt egy cipője, és szabad ember volt, és nemes ember volt. Az Alföld ebből lett. Néhány évszázad alatt ezzé vált, vagy így lett. De egy szegénységi szemlélet, aki onnan jön, az biztos, hogy meg kell küzdenie. Mert az apáinktól, anyáinktól, ez nem azt mondom, hogy neked meg kell, mert te onnan jöttél, mert sokféle háttérből, családból jöttünk, de nekem meg kellett küzdeni, és tudom, hogy most is tudatosan ellene kell mennem, ellene kell állnom a döntésekbe, akár a gyülekezet financiális kérdéseibe, amikor előre haladunk, akkor is ezekre oda kell figyelnem, hogy az apáimtól, anyáimtól örökölt, és itt nem föltétlen a közvetlen édesapámra, édesanyámra gondolok, hanem a felmenő generációkra, amiket tőlük örököltünk, az pontosan arra van, hogy bent tartson egy olyan éppen elég megélek szinten. És ebből ki kell törni, mert ezek démonikus erők. Amikor ott szolgáltok, tehát Kiskunfélegyháza, új gyülekezet indítása, ez biztos, hogy egy szellemi erősség azon a abba a térségbe. Például elmész néhány 10 kilométerrel odébb, vannak már a Kecel meg ezek, nincsenek messze a város, Kiskörös, mégis más a mentalitásuk, mert azok kereskedő városok. Ezek pedig mezővárosok, és egész más a mentalitása. És az beül az emberekbe évszázadokon át. És nagyon sokszor akar jó szándékkal ugyanaz a képességű ember az egyik városba. Sikeres lesz, a másik városba pedig nem. Mert nem számolt le ezzel a szellemi erősséggel, vagy gondolkozásmóddal. A másik ugye a bővölködő látásmód. Amikor én megtértem, egy vidéki városba tértem meg, és egy olyan közegbe tértem meg, ahol nem dívott ez a bővölködési teológia, nem is hallottam róla. Én, amikor megtérésem után néhány évvel elköltöztem Budapesten egyik helyről a másikra, egy nejlonszatyorba vittem a ilyen centrumos reklámszatyorba vittem az összes stafírungomat. Tehát nekem az volt. De én boldog ember voltam, nem is gondoltam, hogy most valami más kellene. Aztán hallottam, egyre inkább megolvastam a Bibliába, hogy Jézus Krisztus ebből is egy teljes váltságot szerzett. Ő szegény élet, azért, hogy mi egy gazdagságra eljussunk. De nem azért, hogy gazdagok legyünk, hanem azért, hogy ő gazdagon meg tudjon áldani rajtunk keresztül sokakat. De mégis bekerültem egy olyan közegbe, és olyan közegbe éltem azért évekig, ahol a Istenbe vetett hitednek a szintje, vagy szintmérője, egyrészt attól függött, hogy mennyire vagy gazdag. Milyen autód van, vagy mekkora, vagy milyen lakásod, vagy milyen házod van, vagy milyen ruhád van. Mert megnézték, hogy milyen a márkája a zakóna. Így volt. És akkor kialakult az emberbe egy olyan dolog, hogyha visszaemlékezem, hogy törekedtek az emberek az anyagiakba vetett hitre. És ezt el lehet érni, és ki lehet fejleszteni. De hogyha közben nincs fókuszba maga az Úr, akkor megromlik a szív. És az egész karakter, egész jellem egy deformáltságba kerül. És amikor én is ezt láttam, egyrészt nem bírtam az iramot, nem részletezem, másrészt láttam, hogy milyen csapdái vannak a kapcsolatokban. Mi eldöntöttük a feleségemmel, hogy a krisztusi mintához akarunk igazodni. Akkor is, hogyha ki fogunk szorulni egy közösségi rendszerből. És az a sáfársági mentalitás, amiről szó volt az előző előadásban Darko keresztül is, egy óriási kijelentésen alapszik, hogy egyszerűen együtt dolgozol a mindenségnek az urával úgy, hogy ő barátodnak nevez. Fia vagyok, bár ha úgy tetszik, semmi voltam előtte, meg semmi nem volt az életemben, ami jó lett volna Isten szemébe. De mégis megkeresett. És egy teljesen új ember csinált belőlem. És befogadott, újjászült, új szívet kaptam, új szellemet, új gondolkozásmódot, családtagjává lettem, fiává lettem, és akkor elkezdett nevelni, és akkor odaadja az örökséget, hogy mint örökös korú gyermeke éljek vele. Azzal a szívvel, ugyanazzal a mentalitással, ami benne van. És akkor elkezded azt élvezni, hogy meg tud áldani Isten rajtad keresztül másokat. Ez egy élvezet. Van, aki ezért szenvedély, ez a szenvedélye. Ismerek embereket, és fantasztikus látni azt, amikor ezek beizgulnak, és látom, de még figyeld meg, még világi, sokszor az átlag ember gazdagnak tartja őket, és egy kiváltságos rétegnek tartja, de ha belelátsz az életükbe, akkor rendkívül fegyelmezett, következetes és szerény életszínvonalat élnek. Nem akarok mostan nevesíteni egyetlen egy világi nagynevű embert sem, de tudnék többet is mondani, akik közismertek Magyarországon, és szerényen élnek. És milliárdosok fegyelmezett életet élnek. Mert az apja is, a nagyapja is, a dédapja is úgy élt, és azt hagyományozta rá. És látok keresztények között is, és megmondom azt, hogy ez engem rendkívül tud inspirálni és lelkesíteni, amikor látom, hogy egyre több mindent ad Isten a keze ügyébe, és ha ránézel, beszélgetsz vele, ki se derül, hogy mennyi minden fölött diszponál. Egyszerűen az a szenvedélye, hogy élvezi, hogy Isten egyre többeket meg tudjon áldani rajta keresztül. Ez ajándék, ez kegyelem, Istennek az elhívása, és úgy hiszem, hogy ez mindegyikünk számára van. Ugye, tovább lépek most. Tudod, ez a személyes bizonyság számomra egy nagy dolog volt. Nagy dolog volt. A Isten áldása a senkinek nem szerez bántást. Ezt mondta Salamon. Tehát amikor azaz Isten áldása, például egy anyagi bőség is, lehet úgy, hogy hittem én, és hittel szereztem meg, de ha a szívem nem egyenes az Úr fele, azzal az áldással én tudok másokat bántani. Kisebbségi érzéseket, mellőzöttséget, kirekesztettséget, stb. Tudok bennük létrehozni, bármely területen. Ha pedig menet közben a szívem megmarad egy Krisztus centrikusságba, és a fókusz ott marad az Úrba, akkor azt veszem észre, hogy bármely területen áldásba jutok, azaz áldás a körülöttem levőket fölemeli, fölszabadítja. És azaz áldás a mások életébe is valahogy bedifundál, még akkor is, hogyha nem is akarod. Ha pláne ezen tudatosan elkezdesz dolgozni, És ez igaz az anyagiakra, igaz a szellemi ajándékokra is. Elkezdesz ezen tudatosan dolgozni, azt vezeted észre, hogy mint a gombák, nőnek körülötted az emberek életébe ugyanazok az áldások. Egy nagy kérdés lenne számomra, hogy le tudnád-e írni azt, hogy egyrészt év végére, ez év végére mit szeretnél elérni gazdaságilag és anyagilag az életedbe? Ez nincs messze, ez 6 hónap. A másik érted, hogy végig gondolva, hogy mondjuk 5 év múlva, vagy 10 év múlva, tehát nem megyünk még olyan messzire, csak 5-10 év. 5-10 év múlva mit szeretnél elérni? És itt én most nem pusztán vágyakat, vagy sóvárgásokat gondolok, hanem olyan tervezéseket, amely istenfélelemben és hitben vannak. Mind a kettő. Amikben van egy realitás érzék, hogy hitből, hitbe, lépésről, lépésre, dicsőségről, dicsőségre jutva, szerinted, mostani látásod szerint, mostani kijelentés szintem szerint, mire tudok, szeretnék, kívánok eljutni év végére, vagy 5-10 év múlva? Tanítottak bennünket a Grazba is, a Prepare School-on, a Blast School-on, meg más tanításokban is biztos vagyok benne, hogy sokat hallottatok, hogy Isten királyságában vannak olyan általános alapelvek, amiket jó, ha elsajátítok. Hogy hogyan éljek? Bizonyos elvek. Nekem nincsenek ilyen PowerPointos dolgok, úgyhogy nem kell lekapcsolni. De az biztos, hogy élj egyszerűen. Élj egyszerűen. Ez nem azt jelenti, hogy te nem élhetsz jól. Mert a második pontosan ez, hogy éljél jól. Ismeritek a rohadt alma, meg az egészséges alma történetet. Tehát az egész alma, van egy kosár almád, és akkor az egyik az mindig az egészséges almákat szedi ki. Végén néhány rohadtat kidob, a másik pedig mindig a rohadni kezdőket szedi ki. Ő meg az első az végigevett egy csomó egészséges almát, néhány rohadtat kidobott, a másik pedig végigvett, mindig a rohadtat evett. Mindig rohadt almát evett. És néhány emberben megvan az a mentalitás is, hogy hát szerényen élünk, de ebben benne van egy üzenet, egy ilyen keserű, önsajnálattal teli manipulálás. Nem tudok jobbat mondani. Nem? Tehát, hogy te tudjad, hogy én szerényen élek. Természetesen a szekrényemet, ha kinyitom, akkor ott van a plazma tévé. Tehát legalább 180 centi szélességbe. Ami nem baj egyébként. De nem muszáj elzárni a szekrénybe, anélkül is működhet. Tehát egyszerűen és jól. Inkább legyenek olyan dolgok, amik például ruhába is. Nem az a lényeg, hogy legyen sok ruhát, hanem legyenek olyan kulcsdarabok, amiket praktikusan tudsz használni, amiket szeretsz, jó minőségűek. Tehát most gyakorolhatátok ti is, most sok lehetőség volt az elmúlt hetekben a ruhatáratokat felújítani, változtatni, most nem megyünk ebbe bele. De ebbe sok lehetőség volt, de éljünk nagy lelkűen. Elhangzott az elmúlt hetekben egyikőtök mondott egy bátorító bizonyságot, hogy fontos, hogy Isten királyságába a javak ne üljenek le. Tehát olyan, hogy ne kerüljön a szekrény mögé. Bizonyos javak ne kerüljenek be a kamrába, miután 15 év múlva is ott vannak megrozsdásodva, és lehet, hogy 7 éven át tudta volna azt valaki Isten dicsőségére használni. Egyébként te meg semmire nem használod, csak a port fogja, rozsdásodik, stb. Stb. Hogy Isten királyságában van egy állandó körforgás, hogy legyek erre nyitott, hogy Isten bölcsességgel, Isten félelemmel és hittel, szeretettel tudjon használni bármit, oda tudjál adni. Ebbe kell egy bölcsesség, de bármit. Ez megőriz ahhoz, hogy egyszerűen oda tapadjon a kezeimhez dolgok. Van biztos, emlékeztek, hogy vannak ilyen elektrostatikusan feltöltődő vackok, egyszerűen nem tudod lerakni a nylon szatyrot, mert állandóan visszaugrik. És vannak ilyen dolgok, hogy milyen nehéz megszabadulnod tőle. Egyébként semmi szükséged rá. És tudván tudod, hogy X-nek Y-nak jó lenne. De kicsit olyan elektrostatikusan, szellemileg mindig a kezedhez odaragad. A másik az, hogy hosszú távú tervek szerint éljek a holnapnak, a holnap utánnak. Hogy gondold végig ezeket a dolgokat még az adakozásnál is, hogy például ugye voltak az adakozások, tized, adakozás, adományozás, alamizsna. Alamizsnát valahogy úgy fogalmaznám meg, hogyha egyetértetek vele. Az alamizsnát valahogy úgy fogalmaznám meg, hogy eseti szükségben levő személyek megsegítése. Esetileg. Na most a keresztények között lehetséges, főleg mondjuk a régen vasfüggönytől keletre levő társadalmakba olyan mentalitás is kialakulhatott, aminek egy szóval úgy tudom mondani, a gyümölcse az, hogy lejmolás. Nem tudom, azt tudjátok, gondolom, hogy mi. Tehát, hogy el tudom adni magamat, és elő tudom adni a rendkívül nehéz életkörülményemet olyan módon, hogy természetesen csak olyanoknak mondom el, aki sejtem, illetve számítható, hogy mégis arra indítja őt esetleg az Úr, hogy engem megsegíthessen és áldás alá kerülhessen ezáltal az ő élete. Tudjátok, hogy a gyülekezetünkben is beszélünk erről rendszeresen, de azért újból és újból próbálkozik ez a szellem. Mert ez egy könnyebb és egyszerűbb módja annak, hogy rövid távon kijöjjek bizonyos anyagi nehézségekből. De az a helyzet, hogy hosszú távon nem oldja meg. Mert hosszú távon csak a harmadik eset oldja meg, az a rizstermelő a harmadik, és azt figyeljétek meg, ő evett legkevesebbet az elején. Ő fogyasztott legkevesebbet az elején. Ha úgy nézem, akkor ha a külsőket, a fogyasztását, az életszínvonalát néztem volna, akkor azt mondtam volna, ő a legcsóróbb. Ő a legszegényebb. Ha csak a külsőt nézem, és nem a szívét, nem a hitét, nem a motivumait, és nem látom át az egészet, amit ő tervezett a vetéssel. Ne akarjunk a mának élni. Ugyanakkor igaz az is, ami a 1 Timóteus 6-ban van, ismeritek azt a Biblia verset, hogy nagy nyereség az Isten félelem, mivel megelégedéssel. Egy más fordításban azt leírtam, az úgy van, hogy az Isten félelem az Isten helyes szolgálata valóban nagy haszonnal jár, de csak akkor, ha őszintén elégedett vagy azzal, amit van. Tehát egy megelégedettséggel élni. Hogy tudok hálát adni, mondja Pál apostol, akkor is, hogyha kevesen van. Tudok hálát adni akkor is, hogyha sok van. Tudok hálát adni az Úrnak akkor is, ha szükségben vagyok. Tudok hálát adni az Úrnak akkor is, amikor bőségben vagyok. Emlékeztek, hogy az elmúlt időszakban is sokat gyakoroltuk a hálaadást. Ezt gyakorolni kell, például az anyagiak területén is. Az egyik dolog, hogy a szívet, a gondolkozásmódot, a régi mentalitásokat kidolgozzuk magunkból, a testi természetből. Az egyik dolog a hálaadás és a megelégedettség. Ez nem azt jelenti, hogy úgy vagyok megelégedett, hogy nem akarok ezen változtatni, hanem megelégedett vagyok abban, ami most a körülményeim, mert minden körülmények között tudok Istennek hálát adni, és őtőle fogok függeni. Akár sokon van, akár kevesen van. És akkor is ugyanúgy megteszem, amikor sok jön be. És akkor is ugyanúgy nem a sopánkodással kezdem, amikor nincs meg, hanem a hálaadással. És ez nem formális pusztán, hanem a szívből. Ha ezt a szívben megőrizzük, megtartjuk, akkor a szívedet meg tudod őrizni az irigységtől, meg tudod őrizni, és meg tudom őrizni a gazdagság utáni vágyakozástól, vagy a pénz szerelmétől. Ha a pénz szerelme bejön, akkor bármilyen csalival rendkívül könnyű megfogni egy-egy embert. Nem akarom, hogy fölnyújtsd a kezedet, csak kérdezem, hogy hányan válaszoltatok interneten mondjuk az elmúlt 20 évben, mondjuk ilyen, hogy ennyit nyertél a nigériai lotton, osztrák lotton, svéd lotton, csak küldd meg ezt, küldd meg azt, és küldjük a rettentő sok pénzt, meg... Mert ebbe a világba ezt sokan elhitték. Vagy hogy lépjél be ilyen hálózatba, olyan hálózatba, csak fizessél ennyit, és utána milliómos leszel. Mert az emberek elhitték, hogy ennyiből milyen egyszerű milliómossá lenni. A szívet nem is kell megváltoztatni, a gondolkozást nem is kell megváltoztatni. Egy kis pénzt beleteszek, persze az a kis pénz, akkor nem volt olyan kis pénz, és akkor milliómos leszek. És elhitték. Mennyivel sokkal egyszerűbb lenne elhinni Isten törvényszerűségeit, Isten királyságának a törvényszerűségeit is. Hitből, hitben, lépésről, lépésre megcsinálni. De az a helyzet, hogy ez bizonyos szempontból nehezebb, mert ez hosszú távú. Hosszú távú. A másikban benne van az, amit Salamon mond, hogy gyorsan szeretnénk, rövid távon szeretnénk a hasznot. De azt mondta az Úr, hogy tehát a hit és békességes tűrés. Hit és békességes tűrés. Hit és hosszú tűrés. A hosszú tűrés a számomra azt jelenti, hogy tehát amikor azt mondod, Úram, mikor már másfél perce várok a mennyasszonyra. Én már kértem, kimondtam az áment, el is hittem, hol van? Vagy a férj? Tudom, persze, ezt sarkítom meg szélsőség, de azért vannak ebben igazságok. Példabeszédek 15-16-ban azt mondja, hogy jobb a kevés megelégedéssel, az Úrnak félelmével, mint a temérdek kincs, ahol háborúság van. A megelégedés az rendkívül fontos. A megelégedés ez egy dolog, az, hogy a szívedet és az elmédet békességben, az Úr jelenlétében meg tud őrizni. A Filippi levél, emlékeztek, a 4. fejezetében azt mondja, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem a kéréseiteket tárjátok föl hálaadással az Úr előtt. És akkor, hogy gyorsan szeretnénk, rövid távon szeretnénk a hasznot. De azt mondta az Úr, hogy tehát a hit és békességes tűrés. Hit és békességes tűrés. Hit és hosszú tűrés. A hosszú tűrés a számomra azt jelenti, hogy tehát amikor azt mondod, Uram, mikor már másfél perce várok a mennyasszonyra? Én már kértem, kimondtam az áment, el is hittem, hol van? Vagy a férj? Tudom, persze, ez sarkítom meg szélsőség, de azért vannak ebben igazságok. Példabeszédek 15-16-ban azt mondja, hogy jobb a kevés megelégedéssel, az Úrnak félelmével, mint a temérdek kincs, ahol háborúság van. A megelégedés az rendkívül fontos. A megelégedés ez egy dolog, az, hogy a szívedet és az elmédet békességben, az Úr jelenlétében meg tud őrizni. A Filippi levél, emlékeztek, a 4. fejezetében azt mondja, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem a kéréseiteket tárjátok föl hálaadással az Úr előtt.

szélsőség, de azért vannak ebben igazságok. Példabeszédek 15-16-ban azt mondja, hogy jobb a kevés megelégedéssel, az Úrnak félelmével, mint a temérdek kincs, ahol háborúság van. A megelégedés az rendkívül fontos. A megelégedés ez egy dolog, az, hogy a szívedet és az elmédet békességben, az Úr jelenlétében meg tud őrizni. A Filippi levél, emlékeztek, a 4. fejezetében azt mondja, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem a kéréseiteket tárjátok föl hálaadással az Úr előtt. És akkor utána elmondja, hogy mikről kezdjünk el gondolkodni. És amikor elkezdünk ezekről gondolkodni, amik igazak, tiszták, tisztességesek, dicsőségesek, jóhírűek, erényes dolgok, becsületes, hűséges, ezekről elkezdünk gondolkodni, azt mondja, hogy a békesség Istene velünk lesz. És ez a minden értelmet fölülhaladó békesség meg fogja őrizni a szívünket is, meg a elménket is Krisztus Jézusban. Így van? De számomra ez azt is jelenti, hogy az aggodalmaskodás ki tud billenteni. Az aggodalmaskodás ki tud abból billenteni, hogy egyszerűen ne tudjak egy megelégedett életet élni. Egy hét múlva házasságkötés van, mondjuk egy. Dicsőség az Úrnak. A vőlegény jelentkezik egyből, mennyasszony is. Ott is egy üzenet, hogy a szívetek meg a gondolataitok meg tudjanak maradni az Úrban, a békességben. Persze most mindenki őrá gondol, hogy igen, így sokkal egyszerűbb megérteni. A másik életében tényleg egyszerűbb ám megérteni. Úgyhogy most ők a példák. De miközben elkezdesz rajtuk gondolkodni, arra kérlek, hogy legyen egy pillanat, amikor hagyd, hogy Isten a te szívedet is bevilágítsa. Hogy az én életemben is ez ugyanolyan szükséges. Az aggodalmaskodást, meg ezt az egész dolgot félre kell tenni. És ez nem megy másképp, sokszor, mint megtéréssel. Le kell vetni bizonyos dolgokat. Utána mondunk egy imát. Mennyei Atyám! Én hálát adok a te szeretetedért. És köszönöm neked, Uram, hogy te egy jó apa vagy. És most már az én apám vagy. Adtál nekem egy új szívet. Új életet. Új perspektívát. Új jövőt nyitottál meg. A te családodba tartozhatok. Köszönöm neked, Uram. Elkezdtél egy változtatást. És ebbe beleállok. Benne maradok tudatosan. Hittel és engedelmességgel. Eltökéltem magam a változásra. Anyagi területen is. Szabaddá válni. Arra, hogy tudj használni. A te végeire mehetetlen gazdagságodat. A te dicsőséges gazdagságodat. Rajtam keresztül be tud vinni, be tud juttatni emberek életébe, a te királyságod előmenetelére. Oda szánom, Uram, magam, hogy minden olyan előítélet, metódus, gondolkozásmód, berögzültség, asszociációs pályák kitisztuljanak, kitörlődjenek belőlem, amelyeket apáimtól, anyáimtól örököltem. És a te szavaidon keresztül, a Szent Szellem által, egyszerűen juttasd belém, égesd belém, jelents ki belém, pecsételd belém a te királyságod szellemi törvényszerűségeit, az anyagiak terén is. Akarom ezt, szabad akaratomból, és hittel, engedelmességgel rászánom magam. A Jézus nevében.

0: Amen. A másik dolog, amiről még szerettem volna egy röviden szólni, a tizedfizetés, meg az adakozás. Erről nagyon sok jó tanítás elérhető Ellentől is az elmúlt években, megjelent a rádióba, sokszor hallgatható volt, hírlevélbe, írásba is többször olvasható volt. Ezzel túlságosan nem is akarok foglalkozni, mert nem is ez a számomra a kérdés, amire csak egy apró dologra rávilágítani. Olyan korban élünk, hogy a magyar eklézsiába sok függetlenedés történt, szakadások történtek. A magyar eklézsiába egy erőteljes vonulat képviselte a bővölködésnek a teológiáját. És erre egy ellenlépésként nagyon sok keresztény közösségbe, nem csak azokba, akik onnan eljöttek vagy kiszakadtak, hanem másokba is a tizedfizetés, adakozás, adományozás elleni teológiák és gondolatok, magyarázatok épültek föl, amelyek közkézen forognak a magyar eklézsiába. Nem olyan kapcsolatrendszerben mozgunk, hogy közöttünk ez közkézen forogna, és tudom, hogy sokatok nem is találkozott vele. De azért, hogyha lépten nyomon keresztényekkel találkoztok, fogtok találkozni. Amikor emberek bele akarnak vinni, vele akarnak kényszeríteni arra, hogy most, hát nincs is az Új Szövetségben erről kijelentés, meg nem is mondja Isten, nem is parancsolja, meg hogy stb. Muszáj nekem tizedet fizetni, miből kell, bruttóból, nettóból kell fizetni, tehát miből fizessek, nem is, nincs is rá lehetőségem, stb. És akkor bele akarnak kényszeríteni egy vitába, egy győzködésbe. Számomra ez a terület nem erről szól, hanem ami elhangzott ott, a legelső parancsként volt az anyagiak első parancsa, 10 parancsolat közül, hogy tiszteld a te uradat, a te Istenedet. Számomra ez a tiszteletről szól. A tiszteletről. Ennyi. És amikor az Úrral egy olyan bensőséges közösségben élsz, az Atyával egy olyan közösségben élsz, hogy tudod, hogy semmiét nem tartja vissza, mert te vagy az örököse. A szeme fénye vagy. Annyira szeret. Ő nem a főnököd, aki kiszámítja, hogyha mostan X összeged van, akkor annak a tizede, akkor az 14.385 forint 35 fillér. És akkor ennyi a tized. Ő nem a főnök, hogy most akkor nekem ennyit kell befizetni. Nekem ő az apám. És én nem azért adom oda, mert most kiszámoltam, és nem ennyit adok. Én tisztelem őt a kapcsolat miatt. És a kapcsolat miatt én nem ennyit adok, hanem többet adsz annál. Mindent a maga helyére. Amennyi ezen fölül is, ami csak úgy belefér, mert a szívednek a közepébe benne van a vele való közösség. Neked ez az életed. Nekem az életemet a vele való közösség határozza meg. Számomra az identitásomat meghatározza Isten népe, a gyülekezet, ti is. De nem lennék itt, nem tudnék az lenni, ha az Atya nem tudta volna kijelenteni magát számomra. Azért tudok itt lenni, azért tudunk szolgálni, azért tudjátok egymást szeretni, mert az Atya kijelentette számodra is, a másik számára is magát. És amikor tizedfizetésről van szó, amikor adakozásról van szó, igazából egy tisztelet adásról van szó. Tisztelem őt. Elismerem ezzel a hitbeli cselekedettel egy olyan dolgot teszek, ami a kapcsolatunkat erősíti. Én nem azért teszem le, hogy bejöjjön föltétlen annak az X-szerese. Van, amikor egy prófétai módon egy hitbeli vetést teszek ezért, direkt, a Szent Szellem indítására. Egy bizonyságot elmondtunk Katival, egy hónapja volt, körülbelül 3 hete. Profétikus adásról beszélgettünk, és akkor az egyik testvér elmondta, hogy kért az Úrtól a gyülekezet számára egy összeget. És nagy összeg volt. És akkor az ima egyik pontján úgy érezte, hogy megvan a hit, megköszönte az Úrnak, és abba hagyta az imát. És akkor az Úr megkérdezte tőle, hogy na, hiszed, hogy megvan ez a pénz? Végig gondolta, hittem, kértem, hiszem, megvan. Egy kis idő múlva megint megkérde az Úr, hogy hiszed, hogy ez a pénz megvan? És akkor, hát, hittem, kértem, hiszem, megvan. Kis idő megint eltelik, és akkor az Úr megkérdezi harmadszor is, hogy hiszed, hogy ez a pénz megvan? Hát elgondolkozott, és hát hittem, kértem, hiszen... Igen. És akkor az Úr azt mondja, ha megvan, akkor adjál belőle 10-et. És akkor hazament, és eladott néhány dolgot, hogy kifizesse annak a kért nagy összegnek a 10-ét. Berakja. És amikor berakta, néhány napon belül megjött az a nagyon nagy összeg. És amikor beszélgettünk erről, akkor a Katival hoztunk egy... Ez nem, higgyétek el, ez nem egy vallásos kényszerből volt. Ez egy hitbeli kijelentés volt számomra. Kértünk 1 millió forintot a gyülekezetnek. És... akkor úgy volt, hogy akkor annak 100 000 forint a 10-e. Franc azt mondta, hogy ne vegyünk kölcsön. Tehát kölcsön a szóba se jöhet, tehát nem kölcsönből kell beadnom. Mert hát nem volt meg a 100 000 se. És akkor ráírtuk egy papírra, beraktuk egy borítékba, és együtt odaadtuk az Úrnak. Hogy Uram, itt van 100 000 forint, és ezt odaadjuk. Azért, mint 10-et az 1 milliónak. Ez volt csütörtökön, és képzeld el, hogy szombaton egy testvérrel találkoztam, és egy ügyből kifolyólag kaptam tőle egy borítékot lezárva, otthon kibontottam, tudod mennyi volt benne? 100 000 forint volt benne. Ez szombaton, úgyhogy vasárnap itt elmondtuk, emlékeztek ezt nyilvánosan, és együtt betettük a 100 000 forintot. Mint az az 1 millió. Az elmúlt héten, pénteken vagy csütörtökön, szerda vagy csütörtökön, kaptunk egy hírt, ez még nem az, csak egy előjel, egy kis illata az Isten kegyelmének, hogy több mint 1 millió forintot kaptunk a gyülekezet egy pályázatból. Ez még nem az, mert ez, én nem a pályázatot kértem. Tehát még én várom az Úrtól azt az 1 milliót is, hogy meg lesz az is. Amikor például te 10-et adsz az Úrnak, vagy adakozol, ott nem a pénzről van szó, hanem a kettőtök közötti közösségről. Az Úr és közötted levő kapcsolatról van szó. Mert ahogy Darko mondta, tehát az Úrnak nincs szüksége erre. Mondod, hogy de jó. Igen. Igen, mégis úgy csinálja, hogy elveszi. Elfogadja. Nem elveszi, hanem elfogadja. Mert szabad akaratból és ittből. Miért? Mert ő azt akarja, hogy az ő kegyelme tudjon működni, kiáradni, sokasodni. Egyszerűen élvezi, amikor változunk. Élvezi, amikor megváltozik a gazdasági élmény, a életünk, a gondolkozásmódunk, az egész szisztéma, amiben fölnövekedtünk, és elkezd tudni használni, és akkor nagy öröm van a mennybe, hogy atyám, ezt is rábízhatjuk, ezt is odaadhatjuk, mert jó helyre fogja berakni, jó helyre fogja a királyságunk előmenetelére fogja használni. Akarsz így élni? Én hiszem azt, ahogy a Filippi levél mondja az első fejezet 16-os versébe, hogy meg vagyok arról győződve, hogy amit Isten elkészít, elkezdett bennünk jó munkát, azt ő be fogja fejezni. Egy dolog szükséges, hogy legyél ebbe hűséges. Legyél ebbe következetes. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked, Uram, azért, hogy a te szívedet osztottad meg, a te lényedet osztottad meg, amikor a Krisztus emberré lett, názáreti Jézusban, önmagadat osztottad meg. Amikor a te szavad testé lett. És Uram, most is kész vagyok arra, hogy a te szavad testé, hússá, vérré, gondolatokká, értékrendé, elhatározásokká, döntésekké, új királyságbeli, gazdasági szisztémává, rendszerré formálódjon, váljon, és úgy nyilvánuljon meg bennem, rajtam keresztül. Kész vagyok arra, hogy a te szavad uralkodjon bennem. Egyszerűen szeretlek téged. A veled való szeretet, szerelmes kapcsolatból élem az anyagi életemet is. Benned bízok, Uram. Ha sok van, ha kevés van, akkor is a szívemet segíts meg. Mindig beléd rád fókuszáljam, és rád támaszkodom. És megőrzöd így teljes békességben. Minden félelem és aggodalmaskodás nélkül. A Jézus nevében.
1: Elhangzott Nemes Pál pénzügyek című tanítása.
2: Ez volt a Neked Szól.
3: Ez volt a Neked Szól.
2: Aktuális bibliai tanítások.
3: Aktuális bibliai tanítások. Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sans műsorán.
2: Halleluja.
3: Halleluja.
2: It's I felt that the ending of our last session was so incredibly important.
3: Úgy éreztem, hogy az előző tanítás végén, amit csináltunk, az annyira nagyon fontos volt.
2: I almost thought that to continue would be irrelevant.
3: Majdnem úgy éreztem már, hogy ezt nem is lehet tovább szabad folytatni tanítással.
2: And we were just praying in between.
3: These
2: two sessions.
3: Csak imádkoztunk végig a szünetben.
2: And I just want to share with you what I saw.
3: És szeretném elmondani nektek, hogy mit láttam.
2: We were just talking and praying and I saw and the scripture came to my mind of the digging of the ditches.
3: És az remember when the Syrian army came against the children of God and the word of the Lord was
2: dig ditches.
3: Do you remember this scripture? És azt mondta Isten a zsidóknak, hogy álljanak, ássanak árkot.
2: And in the morning the ditches were all filled with blood.
3: Telepontak vérrel, emlékeztek erre?
2: They thought it was blood.
3: Legalábbis arra gondoltak, hogy ez vér.
2: And the enemy fled. Do you remember?
3: És az ellenség elmenekült, emlékeztek erre?
2: I just saw that picture so vividly.
3: Annyira élénken láttam ezt a képet.
2: And I believe the Lord was just saying to us.
3: Hiszem, hogy az Úr azt mondta nekünk.
2: As we pray.
3: Hogy ahogy imádkozunk.
2: We can be digging those ditches.
3: Ásatjuk ezeket az árkokat.
2: Come on, you've signed up your name. You're going to be digging these ditches.
3: Ti, akik felírtátok a neveteket, ti is ásatjátok ezeket az árkokat.
2: And in the Lord's morning, he's going to fill those ditches.
3: És az Úr a maga
2: reggelén. And I believe that there's going to be such a sign of the blood.
3: És azt gondolom, hogy amivel betölti, az akkora jele lesz a vérnek.
2: And it's going to be the blood of Jesus. It's going to be a sign in Europe. And I tell you, the enemy is going to flee.
3: Európában, és mondom nektek, hogy az ellenség el fog menekülni.
2: Bless the Lord. Father, we just stand before you on behalf of Europe.
3: Most Európáért.
2: And we ask you, Lord, that you would engage every person who is to be a worker in the digging of these ditches.
3: Vonj bele ebbe a munkába, akinek benne kell lenni az árokásásban.
2: Father, I ask out of this company, you will get your workers.
3: Hogy ebből a társaságból, csapatból hoz ki munkásokat.
2: And Father, from the many other groupings and ministries within the whole continent of Europe, find your workers, Lord.
3: Sok más csoportból, akik Európában munkálkodnak, Uram, találd meg a te munkásaidat.
2: And Lord, bring a great connection through these nations.
3: Ezekben a nemzetekben hoz össze erős összekapcsolódásokat.
2: And let these ditches be dug.
3: És ássák ki ezeket az árkokat.
2: And Father, we're believing for a mighty victory in Jesus' name.
3: Hogy Jézus nevében nagy győzelmet fogunk látni.
2: Hallelujah. Now this afternoon, I just want to share with you some intimate thoughts I have concerning the prophetic ministry.
3: Csak néhány belső gondolatomat szeretném megosztani veletek a profétai szolgálatról.
2: But something even deeper, and it's living in the spirit.
3: De még valami mélyebbet is szeretnék elmondani, ami él szellemben.
2: There's one scripture I want to read to you.
3: Egy helyet akarok olvasni a Bibliából.
2: And it's in Revelation chapter 1.
3: Ami a Jelenések 1-ben van.
2: And verse 9. I, John, both your brother and companion in the tribulation and the kingdom and the patience of the word of God and for the testimony of Jesus Christ.
3: A szigeten voltam, amely Patmosznak neveztetik az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért.
2: Now look at verse 10.
3: Nézzetek a tizedik verset.
2: John speaking.
3: János beszél itt.
2: I was in the spirit on the Lord's day.
3: Szellemben voltam ott az Úrnak napján.
2: And I heard behind me a loud voice like a trumpet.
3: És hallottam hátam mögött nagy szót, mint egy trombitáit.
2: Father, I ask you right now.
3: Atyám, most kérlek téged.
2: That you would come down upon me.
3: Hogy szállj rám.
2: By your Holy Spirit.
3: A te Szent Szellemed által.
2: And upon this people.
3: És erre a népre itt.
2: And Lord, that you would teach us
3: Uram,
2: how to
3: minket,
2: be in the Spirit.
3: Hogy hogyan legyünk szellemben.
2: Father, envelop us with your presence.
3: Atyám, burkolj be minket a te jelenlétedben.
2: Down upon us.
3: Szállj le ránk.
2: And teach us the way into this holy place.
3: Taníts meg minket, hogy hogyan kell erre a szent helyre bejutni.
2: In Jesus' name.
3: Jézus nevében.
2: I want to tell you just some things which are
3: el akarok mondani nektek.
2: Happenings which I've experienced myself.
3: El akarok mondani nektek néhány dolgot, amit én élek át mostanában.
2: Because I believe that if we're going to move in any of the gifts of the Holy Spirit,
3: mert hiszem, hogy a Szent Szellem bármelyik ajándékában akarunk mozogni,
2: we've got to be those who live in the Spirit.
3: Akkor szellemben kell élnünk.
2: And there is a place where we can come into the Spirit.
3: És van egy ilyen lehetőség, hogy belépjünk szellembe.
2: Now, you know, we can experience in a meeting the presence of the Lord.
3: Egy összejövetelen átélhetjük az Úr jelenlétét.
2: But I believe you know that God is calling his people.
3: Hogy Isten az ő népét hívja.
2: To be able to do what John was doing on this day.
3: Arra, hogy meg tudják tenni, amit János megtett ezen a napon.
2: John gives testimony.
3: János bizonyságot tesz.
2: I was in the Spirit.
3: Szellemben voltam.
2: It wasn't that I was just experiencing the Spirit in a general meeting.
3: Nem azt írja, hogy egy összevetelen megtapasztaltam a Szent Szellemet.
2: I was in the Spirit.
3: Hanem szellemben voltam.
2: And I believe God is calling us to have that kind of testimony. I was in the Spirit.
3: Hogy bizonyságot tudjunk mi is erről tenni, hogy szellemben voltam.
2: Now, does anybody here know what I'm speaking about?
3: I know mindenki, some of you know. Valaki, aki tudja, hogy miről beszélek.
2: And there is a way into the Spirit.
3: Van út, amin bejuthatunk a szellembe.
2: You see, it's not in a place.
3: Ez nem egy hely fizikailag.
2: It's not in a kind of function.
3: Nem egy bizonyos működési terület, tevékenység.
2: The Spirit is within us.
3: A szellem bennünk van.
2: This is the temple of the living God.
3: Mi vagyunk a Szent Szellem,
2: and so we have to learn how to cut out that which is in the world and be within.
3: Hogy hogyan zárjuk ki a világban körülöttünk levő dolgokat, hogyan legyünk csak belül.
2: There is a way in which we can shut down those worldly things and other thoughts.
3: Kikapcsolhatjuk a világi dolgokat és az egyéb gondolatainkat.
2: And there's a way in which we have to learn how to commune with the Spirit within.
3: És egy bizonyos módon meg kell tanulnunk, hogyan kommunikáljunk a bennünk levő Szent Szellemmel.
2: And I want to say to you, this is something we practice.
3: Azt akarom mondani nektek, hogy mi gyakoroljuk ezt.
2: And you can get better and better and better at this.
3: És egyre jobbnak lenni.
2: You can become more efficient in getting into that place rapidly.
3: Egyre jobban begyakorolhatjátok, hogy gyorsan be tudjatok kerülni szellembe.
2: I want to say to you,
3: azt akarom mondani,
2: there may be special times in your life and ways in your behavior where you know the way in into this precious place.
3: Lehetnek olyan helyzetek az életetekben, lehetnek olyan idők, amikor megismeritek azt az utat, ami a belsőtökbe vezet, a bennetek levő Szent Szellembe vezet el.
2: For me, I'll tell you what happens for me.
3: Én elmondom nektek, hogy velem hogy van ez.
2: In the early hours of the morning,
3: a kora reggeli órákban,
2: and I'm a half asleep state,
3: amikor még félig alszom,
2: I can be so to speak between being awake and being in the Spirit.
3: Tudok lenni az ébrenlét és a szellemben lét között.
2: And it's a sort of in between place.
3: Ez egy ilyen köztes állapot.
2: I believe you know as believers that is supposed to be a very precious place where God speaks to us.
3: Hogy ennek egy nagyon értékes helyzetnek kell lennie, amelyben Isten tud szólni hozzánk.
2: For me personally, I don't want to move.
3: Én személy szerint ilyenkor nem akarok megmozdulni.
2: Okay, some people might want to get up and go someplace.
3: Vannak, akik ilyenkor szeretek felkelni és elmenni valahova.
2: But no, I just want to stay exactly still in my bed.
3: De én teljesen nyugodtan ott akarok maradni ilyenkor az ágyamban.
2: And I can put the sheet over my head.
3: És fölhúzom a takaró húzatját a fejemre.
2: I could be gone.
3: És akkor teljesen el tudok szállni.
2: And in that place,
3: és ebben az állapotban,
2: there's such a communion.
3: Olyan közösségem van az Úrral.
2: There God can share his secrets.
3: Isten elmondhatja nekem a titkait.
2: there he could pull a scripture and give you revelation, explanation.
3: A Biblia valamelyik részét megvilágíthatja és megmagyarázhatja neked.
2: In that place he could just pull a face before you and you know you have to pray for
3: egy
2: that
3: ilyen
2: person.
3: Helyzetben elünk hozhat egy arcot, és akkor tudjuk, hogy imádkoznunk kell az illetőért.
2: It's such a precious place.
3: Ez egy annyira drága lehetőség.
2: I want to tell you, precious ones, that you need to learn how to get to that place and be able to experience God in that place.
3: Meg kell tanulnotok, hogy hogyan jussatok ebbe az állapotba, és hogyan éljétek át Isten.
2: You know what happens, because we got so many thoughts going on in our heads, we're being contended all the time.
3: Fejünkben annyi gondolat cikázik állandóan, hogy állandóan küzdenek ezek a gondolatok az figyelmünkért.
2: And you know what has happened for me?
3: Tudjátok, hogy velem mi történt?
2: I say to the Lord, well, this and this and this and this is happening.
3: És elmondom az Úrnak, hogy nézd, ez és ez történik.
2: Not that I need to tell him, because he already knows.
3: Nem azért, mert nem tudná, mert ő már tudja, nem azért kell elmondanom neki.
2: And I'm coming to a place where I recognize that all the activities, the thoughts, the plans which take place, all the interruptions of my life, they're all almost, they are designed by God. He knows all about them.
3: És akkor eljutok odáig, hogy ebben az állapotban kiderül, hogy minden gondolatom, tervem, mindazok a dolgok, amelyek beleszólnak az életembe, mindezek
2: Isten terve szerint állnak. And so I come to a place in that secret place where I say, all right, Lord, you know all about this, I submit to this.
3: Belső
2: I submit
3: kamrában.
2: To that. I submit to this.
3: Azt tudom mondani az Úrnak, hogy igen, Uram, te tudsz mindezekről úgy, hogy én alávetem magam ennek, alávetem magam annak.
2: You are allowing all these things to come in my life.
3: Mert te engedted, hogy mindezek bejöjjenek az életembe.
2: You know, this is how you build that inner spiritual life.
3: Tudjátok, így kell a belső szellemi életet felépíteni.
2: And from that place comes revelation and insight.
3: Jön a kijelentés és a belátás.
2: You see, lying in bed and just meditating in the spirit.
3: Tudjátok, az ágyban fekve egyszerűen csak elmélkedni szellemben.
2: Thinking about perhaps the day ahead of me.
3: Lehet, hogy gondolkodom az előttem álló napon.
2: Lord, what am I going to do in this meeting? What am I going to do about that situation?
3: Uram, mit tegyek ezen az összejövetelen majd, vagy mit kezdjek azzal a helyzettel?
2: And then the Lord begins to just open up the answers to me and gives me revelation.
3: Elkezdi megnyitni előttem a válaszokat és kijelentéseket.
2: I get warnings. I need to be careful here.
3: Or
2: I need to go and mend those fences. I need to repair something which is going wrong. You know, those kinds of things take place all in that atmosphere of living in His Spirit.
3: Egy kerítést meg kell javítanom szellemileg. Mindezek megtörténhetnek és mindezeket megkaphatjuk a szellemben levésnek ebben az állapotában.
2: I want to turn you to a psalm, and it's Psalm 63.
3: A 63. Zsoltárhoz, hogy lapozzunk.
2: David knew all about this kind of life.
3: David mindent tudott erről az életmódról.
2: And you know, most prophets will know about this kind of life.
3: A legtöbb proféta ismeri ezt az életmódot.
2: Because you have to have this kind of life in order to be hearing what God is saying.
3: Hogy meghallassuk azt, amit Isten mond.
2: In Psalm 63.
3: Tehát 63. Zsoltár.
2: Oh God, you are my God. Early will I seek you.
3: Isten, én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged.
2: My soul thirsts for you. My flesh longs for you in a dry and thirsty land where there is no water.
3: Téged szomjúhoz a lelkem, téged sóvárok testem a kiaszott, elepett földön, amelynek nincs vize.
2: You see, the psalmist David here, he's just calling out the desperation of his heart. My God, I just long for you. There's nothing else I want. There's nothing else I need. God, I'm thirsty for you. I'm hungry for you.
3: A Dávid most itt a Zsoltáros kijönti a szívét Isten előtt, azt mondja, hogy Istenem, hozzád kiáltok, teled vágyom, téged szomjazlak, nincs semmi más, amire szükségem lenne, vagy amit akarnék, amit kívánnék.
2: So I've looked for you in the sanctuary to see your power and your glory.
3: Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvére te hatalmadat és dicsőségedet.
2: Do you know, that sanctuary can be within.
4: Tudjátok, ez a szentély lehet magatokban belül a szentély.
2: Oh God, I've looked for you here in this tabernacle.
4: Uram, itt magamban, ebben a sátorban kereslek téged.
2: I've looked for you here, Lord, that you would display your glory in this tabernacle.
4: Uram, itt kereslek téged, hogy a dicsőségedet ebben a sátorban mutass meg.
2: There is a place where he wants to tabernacle with you and put his sweetness and his beauty and his glory right in here.
4: Isten, valahol van egy pont, ahol Isten bennetek akar sátorozni, és az ő szépségét és dicsőségét és nagyságát bennetek akarja
2: költözni.
4: És erre a helyre akarlak hívni titeket.
2: You know, one time I was just... I'm often alone in our home because Alan's traveling such a lot.
4: Otthon
2: so
4: nagyon sokat vagyok egyedül, mert Alan nagyon sokat utazik.
2: It's almost my normal life is alone.
4: Majdnem, hogy az a normális életmódom, hogy egyedül vagyok.
2: But I'm not alone.
4: De nem vagyok egyedül akkor sem.
2: I'm never lonely.
4: Soha nem vagyok magányos.
2: I'm just delighting in this presence.
4: Gyönyörködöm az Úr jelenlétében.
2: This incredible fellowship with the Lord.
4: Fantasztikus közösségben az Úrral.
2: I can tell you this one morning early.
4: Elmondom nektek, hogy korai reggelen, amikor fekszem az ágyban,
2: and a conversation begins.
4: És elkezdődik egy beszélgetés.
2: And the Spirit of the Lord is speaking to me and giving me instructions and telling me things I need to do in the ministry.
4: És elmond dolgokat, amiket a szolgálatban tennem kell.
2: And it was so precise, and such
4: gondosan,
2: in detail, and so carefully spoken to me.
4: Nagyon gondosan fogalmazom, mondja el nekem ezeket.
2: I didn't want to move to get a pencil and write anything down in case, you know, I just was moved out of that presence of the Lord.
4: Ilyenkor nem akarok megmozdulni, hogy papírt és tollat vegyek a kezembe, mert nem akarok kilépni az Úrnak ebből a jelenlétéből.
2: So even whilst the Lord was speaking to me, I'm saying, "Oh God, I hope I won't forget this."
4: Miközben az Úr beszél hozzám, azt szoktam gondolni, Uram, remélem nem fogom ezt elfelejteni.
2: I can see some of you have had the same experience.
4: Látom, hogy néhányan átéltétek már ugyanezt.
2: And at the end of this whole thing,
4: és az egész dolog végén,
2: it took quite a long time.
4: Elég hosszú idő volt ez, most egy reggelre vonatkozik.
2: I was so amazed at what God has spoken.
4: Annyira megdöbbentett az, amit Isten mondott, elámultam rajta.
2: Asking the Lord about this encounter.
4: Hogy elkezdtem az Urat kérdezgetni erről a találkozásról.
2: And he began to show me something completely new.
4: És ő egy teljesen új dolgot kezdett megmutatni nekem.
2: He said to me that this was not the Lord speaking to me at all.
4: Azt mondta, hogy egyáltalán nem az Úr beszélt hozzám.
2: And not the Lord speaking to me.
4: Nem az Úr szólt hozzám ekkor.
2: He said this was an angel sent to you to instruct you.
4: Hogy küldtem egy angyalt, hogy oktasson téged.
2: And so I said to the Lord,
4: azt mondtam az Úrnak,
2: to teach me how to differentiate, teach me how to understand, how to relate to the Holy Spirit and to angels. Teach me, Lord.
4: És hogyan reagáljak a Szent Szellemre, illetve az angyalokra. Taníts meg engem, Uram, erre.
2: And so he said to me,
4: és akkor azt mondta az
2: you,
4: Úr,
2: you didn't have that sense of worship after those instructions. You were just thankful.
4: Imádni szeretnéd azt, aki szólt hozzád az utasítások után, csak hálás voltál érte.
2: He said, when it's the Holy Spirit, the sense of worship will well within you, and you'll be worshiping me.
4: Akkor felgered benned az imádás, és utána imádsz engem.
2: Since that happened the first time,
4: mióta ez először megtörtént,
2: since that happened the first time, I've asked the Lord to teach me delicately, sensitively, how the difference between these things.
4: Megkértem az Urat, hogy kifinomult módon érzékenyen tanítson meg engem arra, hogy mi a különbség ezek között a dolgok között.
2: Now, I believe the Lord wants to take us in the Spirit.
4: Hogy az Úr szellembe akar bevinni minket.
2: He wants to reveal His secrets to us.
4: Ki akarja jelenteni nekünk a titkait.
2: He wants to give us revelation so that we can prophesy.
4: Kijelentéseket akar adni nekünk, hogy profétálhassunk.
2: You know, we need to prophesy out of the depths of the revelation of God.
4: Tudjátok, Isten kijelentéseinek a mélységeiből kell profétálni.
2: God has got things to say in these days.
4: Istennek van mondani valója ezekben a napokban.
2: And it's necessary for us to hear them.
4: És nekünk meg kell hallanunk ezeket.
2: And so therefore we've got to have the people who will go into that secret place like John did.
4: Ezért szükségünk van olyan emberekre, akik be tudnak menni ebbe a belső kamrába úgy, ahogy János meg tudta tenni.
2: I'm going to read you the rest of the Psalm 63. Because your loving kindness is better than life, my lips will praise you.
4: Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél, az én ajkaim hadd dicsérjenek téged.
2: Thus will I bless you whilst I live. I will lift up my hands into your name.
4: Áldalak ezért életem fogytáig. A te nevedben emelném fel kezeimet.
2: My soul shall be satisfied, yes, as with marrow and with fatness. And my mouth shall praise you with joyful lips.
4: Mint a zsírral és kövérséggel telnék meg a lelkem, míg viga.
2: When I remember you on my bed and I meditate on you in the night watches.
4: Ha rád gondolok ágyamban, örváltásra, örváltásra rólad elmélkedem.
2: So that's quite a scriptural thing to be doing, meditating upon your bed
4: and
2: just enjoying the presence of the Lord in that secret place.
4: Az Úr jelenlétét a belső kamrában.
2: I believe the Lord wants to do some of these strange and amazing things we read about in the Word of God. I believe that there are those who will go into trances and who will experience the Lord in such ecstatic experiences which are not understood in the natural.
4: Hiszem, hogy Isten el akarja néhányunkkal tenni azokat a dolgokat, amikről a Bibliában olvashatunk. El akar minket ragadni, olyan elragadtatásokba akar vinni minket, amelyek
2: tényleg a prophet.
4: Nagyon fontos volt nekem ez a gondolat, hogy a proféták szelleme alá van vetve a profétáknak.
2: Yes. That was right. The spirit of the prophet is subject to the prophet.
4: Tehát az proféta szelleme alá van vetve a profétának.
2: Now you see, if you are like John was on the Lord's day, you're in the spirit on the Lord's day.
4: Az Úr napján, tehát hogy szellemben vagytok az Úr napján.
2: What's going to happen? Are you if your spirit is in control?
4: Mi történhet?
2: You are going to be. The only way you can be in control is you come out from the spirit.
4: Amikor a szellemetek veszi át az irányítást, csak akkor irányíthatjátok ti a dolgokat, hogyha nem a szellemetek.
2: I do believe that there's a place where the spirit of God can be upon you. You're in the spirit.
4: Van lehet egy olyan állapot, amikor Isten szelleme rajtatok van és szellemben vagytok.
2: You're clothed with the spirit. You're doing something which is supernatural by the Holy Spirit.
4: Valami természet fölötti dolgot tesztek a Szent Szellem által.
2: And your mind is not involved in that particularly. It's your spirit that's involved.
4: Nem vesz részt ebben az eseményben, hanem csak a szellemetek vesz részt benne.
2: Like when Peter was on that rooftop. And he had that vision, and he was in that trance.
4: Amikor Péter ott volt a háztetőn, és elragadtatott, és látása volt.
2: He was not in control of that situation.
4: Abban
2: God was in control.
4: Nem irányított, nem Péter irányított, hanem Isten.
2: And there were times when the Spirit of God comes upon us.
4: És vannak esetek, amikor a Szent Szellem ránk száll.
2: And God is in control.
4: És Isten irányítja az eseményeket.
2: And I think if you're not prepared to yield yourself utterly to the Holy Spirit,
4: you
2: will never experience some of these things.
4: Átadni magad a Szent Szellemnek, akkor soha nem fogsz ilyen dolgokat átélni.
2: There was a time when in a prayer meeting, in a public prayer meeting,
4: amikor egy nyilvános ima alkalmon,
2: and I was transported in the Spirit into heavenly places.
4: Voltam, és szellemben elvitt az Úr mennyei helyekre.
2: My feet were standing on the floor.
4: A padlón állt a lábam.
2: But my spirit was in heavenly places.
4: Mennyei helyeken volt.
2: Now I wasn't in control of this.
4: Ebben nem én irányítottam a dolgokat.
2: The spirit of the Lord was upon me.
4: Hanem az Úr szelleme volt rajtam.
2: And when I went into that place, place, I saw a table set.
4: És amikor oda jutottam szellemben, akkor láttam egy megterített asztalt.
2: And all the people sitting around the table had scrolls in their hand.
4: És mindenkinek, aki az asztal körül ült, tekercs volt a kezében.
2: And at the end of the table, so long, the Lord was there. I didn't see the Lord. It was just I knew He was there.
4: És ez egy nagyon-nagyon hosszú asztal volt, és a végén az Úr ült. Nem láttam őt, de tudtam, hogy ő ül az asztal végén.
2: And I looked at my own hand, and I had a scroll in my hand.
4: És ránéztem a saját kezemre, és ott is volt a kezemben egy tekercs.
2: And there was an angel next to me.
4: Mellettem ott volt egy angyal.
2: And I said to the angel, "What is this scroll?"
4: És megkérdeztem tőle, mi ez a tekercs?
2: And the angel said, "The scroll is the your authority."
4: Ez a tekercs, ez a te tekintélyed.
2: And he said, "These are the ones with authority."
4: És azt mondja, ezek az emberek azok, akiknek tekintélyük, hatalmuk van.
2: Now I believe the Lord wants to give us revelations and supernatural experiences.
4: És természet fölötti átéléseket.
2: We wouldn't have the book of Revelation if John hadn't been in the Spirit on the Lord's day.
4: Nem lenne jelenések könyve, hogyha János nem lett volna szellemben ott az Úrnapján.
2: And I believe that there are spirit powers which are arrayed against us in these days.
4: És hiszem, hogy vannak ellenünk irányítva olyan szellemi erők ezekben a napokban.
2: That we are going to need supernatural understanding and revelation to be able to defeat them.
4: Amelyeknek a legyőzéséhez természet fölötti kijelentésre és megértésre lesz szükségünk.
2: And God is going to take certain ones and give them this revelation.
4: És Isten bizonyos embereknek oda fogja adni ezt a kijelentést.
2: Now I believe God is in the business right now of training this prophetic ministry.
4: Ebben a profétai szolgálatban képzi az ő embereit.
2: I loved what France said this morning about fixing your eyes.
4: Nagyon tetszett ez, amit ma délelőtt France mondott arról, hogy szögezzük a tekintetünket.
2: I knew exactly what he meant.
4: Pontosan tudom, mire gondolt.
2: Because the Lord spoke to me about that same scripture.
4: Mert az Úr ugyanerről a bibliai helyről szólt hozzám.
2: Fix your eyes.
4: Hogy rögzítsd a szemedet, szegezd a szemedet.
2: And I tell you, this is what the Lord said to me.
4: Oda, és hiszem, hogy az Úr ezt mondta nekem.
2: And it was because it's linked with this being in the spirit.
4: Azért, mert az egész dolog kapcsolódik a szellemben levéshez.
2: And the Lord said to me, now look out of my eyes.
4: És most nézz az én szememmel.
2: So that's what we're doing. We're looking out of his
4: ilyenkor,
2: eyes.
4: Az ő szemével nézünk.
2: So we see what he sees.
4: Tehát azt látjuk, amit ő.
2: We see how he sees.
4: Úgy látunk, ahogy ő.
2: And so if you need words of knowledge,
4: tehát szükségünk van,
2: you look out of his eyes.
4: És ha erre van szükségünk, kinézünk az ő
2: szemén. And you can see what he sees.
4: És akkor azt látjuk, amit ő.
2: So be in the spirit.
4: Tehát legyetek szellemben.
2: And so that we have the ability to look out of his eyes.
4: Azért, hogy képesek legyünk az ő szemével nézni.
2: And if we're going to have that powerful prophetic people rising up in these days, we've got to learn how to do this. But it begins by that secret place of coming into his spirit.
4: De az egész dolog ott kezdődik, hogy megtanuljunk a belső kamrában élni, ahol be tudunk lépni az ő szellemébe.
2: It's capturing your thoughts.
4: Amikor ezt foglalja le a gondolatainkat,
2: and bringing them to nothing.
4: Amikor a gondolatainkat leköti valami,
2: and opening your spirit.
4: És megnyitom a
2: szellememet. Lord God, my spirit is wide open to your spirit.
4: Uram, kinyitottam a szellememet szélesre.
2: Fill me, Lord.
4: A te szellemed előtt tölts be engem, Uram.
2: Speak in me, Lord.
4: És szólj bennem, Uram.
2: Embed me in your Holy Spirit, Lord.
4: És teljesen burkolj be a Szent Szellemedbe, Uram.
2: And I believe God's looking for people who come into this radical place, and then he will speak the prophetic word out through their mouths.
4: Ilyen radikális szintre eljutnak, és Isten az ő szavát ezeknek az embereknek a száján keresztül fogja kimondani.
2: You know, if we're going to be these radical people, we've got to have ears that hear, just like France said this morning. There's got to be such an acute hearing.
4: Tudjátok, hogyha ilyen radikális emberek leszünk, akkor ahogy Franz mondta ma délelőtt, olyan hallásunk lesz, hogy nagyon pontosan fogunk hallani.
2: And that acute hearing is going to be just a small whisper, a quiet voice.
4: És ez egy halk hang lesz, amit hallunk, egy suttogás.
2: You're not going to hear that unless you've got a quiet spirit.
4: De csak akkor hallhatjuk meg, hogy a csendben van a szellemünk.
2: Come on, you've got to develop a quiet spirit.
4: Ki kell, hogy fejlődjön bennetek a csendes szellem.
2: Now, what is a quiet spirit?
4: Milyen a csendes szellem?
2: Where there is no conflict and warfare inside.
4: Amikor bennetek nincsen konfliktus, nincsen harc.
2: Where your spirit is at rest, it's
4: amikor
2: rejoicing, it's at peace.
4: Pihen, békességben van és újjong.
2: Come on, a quiet spirit will hear the quiet whispers from the Spirit of God.
4: Egy csendes szellem meghallja Isten szellemének a csendes suttogását.
2: Cultivate a quiet spirit. A gentle and a quiet spirit is precious in my sight, says the Lord.
4: Ápoljátok a gyengéd és lágy és halk szellemet, mert ez drága az Úr szemében, azt mondja.
2: You know,
4: az
2: it's something that we have to work at, and we need
4: ezen
2: to look upon that quiet spirit as the foundation, preparation ground from which the Spirit of the Lord could speak to us.
4: Úgy kell tekintenünk ezt a csendes szellemet, mint ami az alapja annak, hogy Isten szelleme tudjon hozzánk szólni.
2: Part of the preparation for all prophetic people, and I would say all revelation gifts, is that we are those who seek an intimate relationship with the Lord.
4: Minden profétai ember felkészítéshez és minden kijelentési ajándékokat kapó ember felkészítéshez hozzá tartozik az, hogy kialakítsunk egy olyan belső
2: kapcsolatot. We find ourselves turning to the Psalms again and again.
4: Az Urat meg tudjuk hallani. Újra és újra a Zsoltárhoz.
2: Psalm 27.
4: A 27. Zsoltárhoz.
2: One thing I've desired of the Lord, and that I will seek.
4: Egy dologra vágyom az Úrtól, és ezt keresem.
2: That I may dwell in His house, the house of the Lord, all the days of my life.
4: Hogy lakassam az Úr házában életemnek minden idejében.
2: Just to behold the beauty of the Lord.
4: Hogy nézhessem az Úrnak szépségét.
2: Oh God, just to behold the beauty of the Lord.
4: Ó Istenem, csak hogy szemlélhessük az Úr szépségét.
2: I tell you, you have to come to a place where that's really and truly the depths of your deepest desire is to behold the beauty of the Lord.
4: Mondom nektek, hogy el kell odáig jutnotok, amikor az a legmélyebb vágyatok, hogy az Úr szépségét szemlélhessétek.
2: About 4 weeks ago in our prayer center.
4: Körülbelül 4 héttel ezelőtt az ima központunkban.
2: There was a young man there that evening, and he spent most of the night on the floor.
4: Azon az estén, és az estének a nagy részét a padlón töltötte.
2: And he was just in another place.
4: Egyszerűen máshol volt.
2: And when the following day, when he was telling me what had been happening,
4: és amikor másnap elmondta nekem, hogy mi történt vele,
2: he couldn't speak without crying.
4: Nem tudott sírás nélkül beszélni.
2: He said, I was taken into the beauty realm of the Lord.
4: Azt mondta, hogy elvitettem az Úr szépségének a világába.
2: And he started trying to describe this beauty realm of the Lord.
4: Elkezdte leírni előttem, hogy milyen az Úr szépséges
2: világa. The sheer wonderment and loveliness and the absolute beauty of our Lord Jesus Christ.
4: Ami Úr Jézus Krisztusunk abszolút szépsége, csodálatossága, nagyszerűsége.
2: There's a realm we need to enter into.
4: Ez egy olyan világ, amiben be kell lépni.
2: And I want your spirit to open up to this.
4: És azt akarjuk, hogy a szellemünk kinyíljon e felé.
2: Look at the psalmist.
4: Nézzétek meg a zsoltárost.
2: All he wants to do is to spend his time in that place.
4: Ő csak ott akarja tölteni az idejét.
2: I just want to see the beauty of the Lord.
4: Én csak az Úr szépségét akarom látni.
2: All the days of my life to inquire in His temple.
4: Életem minden napján az ő templomában akarok gyönyörködni és kutakodni. Mondom nektek.
2: There's nothing more satisfying.
4: Nincs ennél megelégítőbb dolog.
2: Nothing more satisfying.
4: Nincs ennél megelégítőbb
2: dolog. Nothing more empowering.
4: Nincs semmi, ami erősebbé tehetne minket.
2: Just to behold the beauty of God.
4: Csak amikor szemléljük Isten szépségét.
2: It empowers us.
4: Ez erőt ad nekünk.
2: Causes His word to be alive in us.
4: Ettől az ő szava megelevenedik bennünk.
2: It stirs the deepest love in us for Him.
4: És felkavarja bennünk az iránta való legmélyebb
2: szeretetet. And if we love God, we'll love our neighbor.
4: Szeretjük Istent, akkor a fele barátunkat is szeretjük.
2: We will love one another with that pure and perfect love.
4: És tiszta és tökéletes szeretettel fogjuk szeretni.
2: Because we've just lived in that place.
4: Mert egyszerűen ott élünk ezen a helyen.
2: I tell you, intimacy with God is a
4: mondom
2: key
4: nektek,
2: factor in coming into this place where we can truly be those who have revelation.
4: Hogy az Istennel való bensőséges kapcsolat alapkövetelmény ahhoz, hogy el tudjunk jutni odáig, olyan szintre, ahol kijelentéseket kapunk.
2: You know that Psalm 24.
4: Tudjátok a 24. Zsoltár.
2: It says.
4: Azt mondja.
2: In verse 4.
4: Negyedik versben.
2: Verse 3. Who may ascend to the hill of the Lord? Who may stand in that holy place?
4: He who has clean hands and a pure heart. Az ártatlan kezű és tiszta szívű.
2: As this is what will happen to you when you begin to enter into that beauty realm.
4: Ez történik veletek, amikor beléptek a szépségnek ebbe a világába.
2: Everything that's unclean and everything that is tainted with this world becomes such a hated thing within you.
4: Minden, ami tisztátalan bennetek, vagy amit megszennyezett ez a világ, annyira gyűlölté válik bennetek. Ti fogjátok gyűlölni.
2: It draws the depths of your love.
4: Hiszen a szereteteteknek a mélységét ez.
2: Come back to Psalm 27.
4: Menjünk vissza a 27.
2: And let's look at verse 8.
4: Nézzük meg a 8. verset.
2: Oh Lord. When you said, seek my face, my heart said to you, your face,
4: amikor
2: Lord,
4: azt mondod,
2: I will
4: seek. Az én arcomat,
2: do not hide your face from me.
4: Helyette
2: do
4: mondja,
2: not turn your servant away in anger.
4: Keresétek. A te orcádat keresem, ó Uram, ne rejtsd el orcádat előlem.
2: Is that the hunger of your heart?
4: Erre éhezik a szíved?
2: Oh God, I seek your face.
4: Ó Istenem, a te arcodat keresem.
2: You know, this afternoon I want you to come to that place.
4: Ma délután szeretném, ha eljutnátok idáig.
2: I want you to hunger and thirst for him.
4: Azt akarom, hogy ráéhezzetek és szomjazzatok.
2: I want you to desire to see into that beauty realm of God.
4: Azt akarom, hogy akarjátok látni Isten szépségének a világát.
2: I want you to be captured with his love in such
4: a way
2: that you cannot forsake that secret place.
4: Teljesen rabul ejtsen titeket az ő szépsége, és ilyen módon akarjátok ott lenni a belső kamrában.
2: You don't have to be told, come on, it's time for prayer.
4: Nem kell, hogy akkor azt mondják nektek, hogy gyere, mert itt az ima ideje.
2: No, your heart is just constantly pouring out in love and adoration and prayer.
4: Ből állandóan ömlik majd a csodálat és imádás, a szeretet és az ima.
2: There's continuous worship in your heart. You want him to sing a song to him day in and day out.
4: És állandóan csak Istent akarod keresni és őben gyönyörködni.
2: Even if you haven't got any other words, you'll be saying hallelujah, Lord, hallelujah.
4: Szinte nem is tudsz mást mondogatni, mint hogy hallelujah, Uram, hallelujah.
2: I believe God is bringing us to this place.
4: Hiszem, hogy Isten ide akar eljutatni minket.
2: Because you know, in the days that lay ahead.
4: Mert tudjátok, az előttünk levő napokban.
2: We're gonna have to be strong.
4: Erősnek kell majd lennünk.
2: And as we behold him, we find our strength.
4: És ahogy őt szemléljük, megtaláljuk az erőnket.
2: As we love him, we will find the strength of the Lord coming into us.
4: Ahogy szeretjük őt, azt találjuk, hogy az Úr ereje belénk költözik.
2: As we joy in him, we will be strong.
4: Örvendezünk, erősek leszünk.
2: And we'll have to be strong for these days.
4: És erőseknek kell lennünk majd ezekben a napokban.
2: And our strength is found in that tabernacle.
4: Dávid is ezt találta a sátrában.
2: I will seek him with my whole heart.
4: Hogy teljes szívemmel keresem őt.
2: I will seek him all day.
4: Egész nap őt keresem.
2: I will seek him in the night hours.
4: Őt keresem az éjjeli órákban.
2: I will seek you, my God.
4: Téged kereslek, Istenem.
2: I will seek your face.
4: A te arcodat keresem.
2: Your face I need, Lord.
4: Uram, a te arcodra van szükségem.
2: Now what is his face?
4: Mi az ő arca?
2: The same word is countenance.
4: Az orca, Héberben ugyanez a szó, az orcája.
2: It's his countenance.
4: Az Úr orcája.
2: It's the shining forth of his presence.
4: Az ő jelenlétének a sugárzó ereje.
2: Oh my God, I seek your face.
4: Ó Istenem, a te arcodat keresem.
2: The shining forth of your presence.
4: A te jelenlétednek a ragyogása.
2: Without it I cannot live.
4: Anélkül nem élhetek.
2: Hallelujah. We have to be those who love that intimate place.
4: Olyanoknak kell lennünk, akik szeretik ezt a bensőséges helyet.
2: We're devoted to him.
4: És akik odaszánták magukat neki.
2: We're devoted as a lover.
4: Szerelmesként odaszántak.
2: We're devoted
4: magukat.
2: As a friend.
4: Barátként odaszántak vagyunk az Úrnak.
2: There's one more scripture.
4: Még egy bibliai hely van.
2: Psalm 31.
4: A 31. Zsoltár.
2: And verse 19.
4: 19. vers.
2: Oh, how great is your goodness, which you've laid up for those who fear you, which you've prepared for those who trust in you, in the presence of the sons of men.
4: A téged félőknek, és megbizonyítasz a te benned bízókkal az emberek fiai előtt.
2: You will hide them in the secret place of your presence.
4: Elrejted őket a te orcádnak rejtekében.
2: From the plots of man.
4: Az emberek zendülése és tervei elől.
2: What a place to be hidden.
4: Micsoda hely, ahol elrejtőzhetünk. Micsoda hely.
2: And I'm sure some of you, your mind has gone to Psalm 91.
4: Hogy néhányatok már el is gondoltod a 91. Zsoltárhoz.
2: What a place to be hidden.
4: Micsoda hely, ahol elrejtőzhetünk.
2: Under the shelter of his wings.
4: Az ő szárnyának az árnyékában.
2: In his shadow.
4: Az ő árnyékában.
2: In his fortress.
4: Az ő erődjében.
2: Protected and cared for.
4: Ahol védelmünk van és gondoskodik rólunk.
2: And he does this for those who are his lovers.
4: És ezt ő megteszi az ő szerelmeseiért.
2: Do you know he wants you for his lover and he wants you for his friend.
4: Tudjátok, szerelmeseinek és barátainak akar titeket
2: az Úr. He wants you to be only satisfied with him.
4: Azt akarja, hogy csak vele elégedjetek meg.
2: He wants you to constantly walk with him.
4: Azt akarja, hogy állandóan vele járjatok.
2: And that's the way he prepares those whom he shares his secrets.
4: És ő így készíti fel azokat, akikkel megosztja a titkait.
2: Come on, you don't share your secrets casually.
4: Hiszen ti se csak úgy felszínesen mesélnek a titkaitokról.
2: And nor does the Lord.
4: Tudjátok, ez az Úr.
2: He's looking for those who sought him out and want his presence with them. He will share his secrets.
4: Azokat keresi, azokra néz, akik keresik őt, és akik odaadták magukat neki, mert velük osztja meg a titkait.
2: We saturate ourselves in the word of God.
4: Amikor magunkat átitatjuk Isten szavában.
2: And through the word of God and in the presence of the Lord, we have great revelations.
4: És Isten szaván keresztül az Úr jelenlétében nagy kijelentéseket kapunk.
2: You know, there are certain things which I'm going to finish with that are hindrances to receiving revelation.
4: Amelyek akadályozzák azt, hogy kijelentéseket kapjunk.
2: You know, if we don't have that secret, that time in the secret place.
4: Tudjátok, hogyha nem élünk ott a belső kamrában, nincs ilyen időnk.
2: If we don't have quality time with the Holy Spirit.
4: Minőségi időt a Szent Szellemmel.
2: We will not receive revelations.
4: Akkor nem kapunk kijelentéseket.
2: If we allow sin to be in our hearts, we will not receive revelations.
4: Hogyha engedjük, hogy bűn legyen a szívünkben, akkor nem kapunk kijelentéseket.
2: If we're trusting in ourselves and in our own flesh or our own abilities or our own future or our own past successes.
4: A saját képességeinkben, a saját jövőnkben vagy a saját múltbeli sikereinkben bízunk.
2: I tell you, there's not going to be any revelation if we are looking to ourselves in any form.
4: Nem kapunk kijelentést, hogyha bármilyen módon is önmagunkra nézünk.
2: And we know this.
4: És ezt tudjuk.
2: We know that there are churches everywhere which go through motions of spirituality, but they have no revelation.
4: Akik csinálják a szellemiség cselekedeteit, de nem nincsenek kijelentéseik.
2: Nobody is living in the presence.
4: Senki sem él Isten jelenlétében köztük.
2: Even God in the Old Testament, he appointed his priests to live in his presence.
4: Isten még az Ószövetségben is kijelölte a papjait, akiknek az ő jelenlétében kellett élni.
2: He separated them from the people. He gave them time, he gave them money, he gave them food, but he said, stay in my presence.
4: És adott nekik ennivalót, ellátta őket, de azt mondta, hogy maradjatok a jelenlétemben.
2: And we are those priests.
4: Mi vagyunk ezek a papok.
2: And we're called to be in his presence.
4: Arra hívott el minket az Úr, hogy az ő jelenlétében legyünk.
2: We're called to be so devoted to him.
4: És hogy annyira odaszánjuk magunkat neki.
2: You know another thing which will prevent you from ever receiving any revelation is the desire to perform.
4: Hogy bármikor is kapjatok valami kijelentést, az, hogyha a teljesítési vágy van bennetek, elő akarjátok adni magatokat.
2: You know what I mean?
4: Tudjátok, mire gondolok?
2: I gotta be the best.
4: Nekem kell a legjobbnak lennem.
2: I gotta make an impression.
4: Jó benyomást kell tennem.
2: You know the desire just to perform, do something
4: amikor
2: good.
4: Csak valami jót akartok csinálni, jól akarjátok előadni magatokat.
2: I want everybody to follow me.
4: Azt akarom, hogy mindenki engem követ.
2: I want everybody to know that I'm the one who's got the main revelation.
4: Én vagyok az, aki megkaptam a legfőbb kijelentést.
2: You know, these attitudes will be attitudes which will keep you out from the best things of God.
4: Távol tartanak titeket a legjobbtól, amit Isten akar adni.
2: If we fail to discipline ourselves.
4: Hogyha nem fegyelmezzük meg magunkat.
2: Discipline in the flesh is essential if you want revelation.
4: Létfontosságú a test meg fegyelmezése, hogyha kijelentést akartok kapni.
2: You know, if you read the Bible, you recognize that God trained his special servants very carefully.
4: Hogyha a Bibliát olvasatok, rájöttök, hogy Isten az ő különleges szolgáit nagyon különleges módon képezte ki.
2: And we today are his special servants.
4: És mi a mai napon szintén az ő különleges szolgái vagyunk.
2: And I believe he's got his hands upon us to train us very specially.
4: Nagyon speciális módon kiképezzen minket.
2: on, he took Moses to the backside of the desert for all those years, and he took Paul into the desert for those years. He gave them special treatment.
4: Mózes is több évre elvitte a puszta hátsó végébe, és Pált is több évre elvitte a pusztába, különlegesen kezelte őket.
2: God is still doing that today.
4: Isten még ma is ezt tesz.
2: You are special to him.
4: Különlegesek vagytok
2: a
4: számára.
2: Precious to him.
4: Értékesek vagytok.
2: He looks at you as God's answer for your circumstances, your situation.
4: Mint akik az ő válasza vagytok a ti körülményeitekre és helyzetetekre.
2: He's got a plan to prepare you to be effective in your place.
4: Arra, hogy hatékonyak legyetek ott, ahol vagytok.
2: And that is revealed in the secret place.
4: És ezt a belső kamrában tudja kijelenteni nektek.
2: You know,
4: tudjátok,
2: the prophets in the past,
4: a múltbeli proféták,
2: sometimes were not very perfect.
4: Néha nem voltak túl tökéletesek.
2: Remember Moses?
4: Emlékezzetek Mózesre.
2: And he lost his temper.
4: Aki szintén elvesztette a türelmét.
2: Remember he was harsh and he was angry with the people of God.
4: Szigemény volt és haragudott Isten népére.
2: And he was forbidden from entering into the promised land.
4: És Isten meg is tiltotta neki, hogy belépjen az ígéret földjére.
2: And you remember Elijah?
4: Emlékezzetek Illésre.
2: And he got so discouraged.
4: Aki annyira elcsüggett.
2: And you see, so the
4: tudjátok,
2: the way of the prophet can be not very pleasant.
4: Lehet, hogy nem túl kellemes a proféta útja.
2: He may have a personality which is very discouraged, very depressed.
4: Vagy nagyon nyomott, depressziós a személyisége akár.
2: Very negative.
4: Nagyon negatív lehet.
2: Very angry at times.
4: Vagy lehet,
2: or irritated.
4: Nagyon haragos. Lehet, hogy nagyon fölbosszankodik.
2: But God doesn't accommodate
4: de
2: our
4: Isten
2: attitudes and personality. He's there to change us.
4: Nem fogja eltűrni csak úgy a hozzáállásainkat és a viselkedésünket, meg akar változtatni.
2: No excuses for us.
4: Nincsenek mentségeink és kifogásaink.
2: And you know, there's many pictures in the scriptures of the ways in which the prophets failed.
4: Hogy a proféták hogyan vallottak kudarcot.
2: And I think of Gehazi, the servant of Elisha.
4: Elizeus szolgájára.
2: And when Naaman had been healed and Elisha said, no, I don't need any gift, no, I don't want any money, I don't
4: Naaman
2: want anything from you. And
4: Elizeus
2: so Naaman
4: mondta,
2: went on his way.
4: Tőled sem pénzt, sem ajándékokat, semmit nem akarok tőled, és azért Naaman elindult hazafelé.
2: But Gehazi saw opportunity.
4: De Gehazi meglátta ebben a lehetőséget.
2: Oh, I'll chase after him and I'll just tell him a little story.
4: És mondok egy kis történetet neki.
2: And he says to Naaman, oh, some servants have come to my master. We just need something to put before them and just a few nice garments. And so Naaman gives him gold and clothing.
4: Az én mesteremhez, Elizeushoz, és most hát kéne valamit eléjük tennünk valami ennivalót, és azért Naaman pénzt és ruházatokat ad Elizeus Géházinak.
2: What was the problem?
4: Mi volt ezzel a gond?
2: Covetousness.
4: A kapzsiság.
2: There was greed in his heart.
4: Géházi szívében
2: kapzsiság volt, kutatság. És meglátta
4: a szolgálaton keresztül adódó lehetőséget.
2: And you know, that will defeat us.
4: Ez vereségbe taszít minket.
2: If we're looking at ministry as an opportunity for gain.
4: Hogyha a szolgálatot a nyereség lehetőségének tekintjük.
2: Let us be cleansed from all those attitudes.
4: Tisztuljunk meg mindezektől a hozzáállásoktól.
2: What did Elisha say to him? To Gehazi?
4: Mit mondott Gehazinak utána?
2: Gehazi, I saw you.
4: Láttalak téged.
2: In the spirit he saw him.
4: Szellemben látta őt.
2: God sees in the spirit.
4: Isten is lát szellemben.
2: He sees our attitudes of our hearts.
4: Látja,
2: he sees our motives.
4: Látja az indítékainkat.
2: And I want to say to you, precious ones,
4: és
2: right now.
4: És azt akarom mondani nektek most, drágáim.
2: Those personality defects, something to before them, and just a few nice garments. And so Naaman gives him gold and clothing.
4: Az én mesteremhez, Elizeushoz, és most hát kéne valamit eléjük tennünk valami ennivalót, és azért Naaman pénzt és ruházatokat ad Elizeus Géházinak.
2: What was the problem?
4: Mi volt ezzel a gond?
2: Covetousness.
4: A kapzsiság.
2: There was greed in his heart.
4: Gehazi szívében
2: kapcsolatot.
4: A szolgálaton keresztül adódó lehetőséget.
2: And you know, that will defeat
4: tudjátok,
2: us.
4: Ez vereségbe taszít minket.
2: If we're looking at ministry as an opportunity for gain.
4: Hogyha a szolgálatot a nyereség lehetőségének tekintjük.
2: Let us be cleansed from all those attitudes.
4: Tisztuljunk meg mindezektől a hozzáállásoktól.
2: What did Elisha say to him? To
4: Gehazi? Mit mondott Gehazinak utána?
2: Gehazi, I saw you.
4: Láttalak téged.
2: In the spirit he saw him.
4: Szellemben látta őt.
2: God sees in the spirit.
4: Isten is lát szellemben.
2: He sees our attitudes of our hearts.
4: Látja,
2: he sees our motives.
4: Látja az indítékainkat.
2: And I want to say to you, precious ones,
4: right now. Most drágáim.
2: The those

0: If we're looking at ministry as an opportunity for gain,
1: a szolgálatot a nyereség lehetőségének tekintjük.
0: Let us be cleansed from all those attitudes.
1: Tisztuljunk meg mindezektől a hozzáállásoktól.
0: What did Elisha say to him? To Gehazi?
1: Mit mondott Gehazinak utána?
0: Gehazi, I saw you.
1: Láttalak téged.
0: In the spirit he saw him.
1: Szellemben látta őt.
0: God sees in the spirit.
1: Isten is lát szellemben.
0: He sees our attitudes of our hearts.
1: Látja, he sees our motives. Látja az indítékainkat.
0: And I want to say to you, precious ones,
1: right now. Azt akarom mondani nektek most, drágáim.
0: Those personality defects within us.
1: Hogy bennünk levő személyiségi hibák.
0: Those sins which would cause us to make shipwreck even of our wonderful ministry.
1: Akár csodálatos szolgálat keretében is hajótörésre tudnának minket taszítani.
0: They can all be dealt with if we would come into that secret place.
1: Hogyha eljutunk a titkos helyre.
0: Oh, if we would expose ourselves to the searching eyes of the living God.
1: Ó, bárcsak kitennénk magunkat a mi élő Istenünk kutató szemeinek tekintetének.
0: And in that place, let those piercing, burning eyes of fire cleanse us.
1: És az ilyen helyzetben azok a szúrós, átható és tüzes szemek, hogy tisztítsanak meg
0: minket. I believe in these days that God is raising up not just a few prophets, but a prophetic people who are going to pull down powers of darkness in ways that have never been seen before.
1: Akik erődítményeket fognak ledönteni, és olyan erőket, amilyennek nem láttunk ezelőtt, olyan erőt fognak megmutatni.
0: But today we're being formed.
1: De ma kialakulnak ezek.
0: I've got this picture before me of an anvil and a hammer, and I see the metal being hit out.
1: His
0: red hot is being hit out, and he's being shaped in a vessel worthy of the master's use.
1: Ami mutat egy ülőt, egy kalapácsot és azt a tűzben felhevített fémdarabot, amiből a mester használatára alkalmas edény alakul a kalapács
0: alatt. And I want to ask you this afternoon.
1: És arra kérlek titeket ma délután.
0: To seek his face.
1: Keressétek az ő arcát.
0: Seek his presence.
1: Keressétek az ő jelenlétét.
0: Come into that place where he can hammer you out into the right shape.
1: A megfelelő alakúra tud kalapálni titeket.
0: And he can make of you a vessel fit for his use.
1: Az ő használatára alkalmas edény tud belületek.
0: Come on, let's stand up in his presence.
1: Álljunk fel az ő jelenlétében.
0: Oh God.
1: Ó Istenünk.
0: Oh Father.
1: Jó Atyám.
0: Father God, right
1: Atyám,
0: now.
1: Most.
0: As we stand here in your presence.
1: Ahogy a te jelenlétedben állunk.
0: We know that your eyes see
1: tudjuk,
0: us
1: hogy a te szemeid maradéktalanul látnak minket.
0: Examine our hearts, Lord.
1: Uram, vizsgáld meg a szívünket.
0: Examine every heart.
1: Minden szívet vizsgálj meg, Uram.
0: And Lord, we ask you,
1: és Uram, arra kérünk,
0: mercy,
1: hogy a te irgalmadban vonj minket magadhoz.
0: Oh Lord, we seek your face.
1: Ó Uram, a te arcodat keressük.
0: We seek you, Lord God.
1: Téged keressünk, Urunk Istenünk.
0: We desire your presence.
1: A te jelenlétedre vágyunk.
0: Lord, open our eyes to your sheer beauty.
1: Uram, nyisd meg a szemünket, hogy meglássuk a te merő szépségedet.
0: Lord, we don't ask for power.
1: Uram,
0: we don't ask for anything.
1: Nem kérünk
0: but we
1: semmit.
0: Want to know you.
1: Csak ismerni akarunk téged.
0: Lord, that we might know you.
1: Uram, hogy ismerhessünk téged.
0: Open our eyes to see.
1: Nyisd ki a szemünket, hogy lássunk.
0: Open our spirits to receive, Lord.
1: Nyisd meg a szellemünket, hogy tudjunk kapni tőled, Uram.
0: Oh God,
1: ó Istenem,
0: touch the will within us.
1: Érintsd meg az akaratunkat.
0: That we will pour everything out.
1: Hogy mindent kiöntsünk magunkból.
0: And give you an open way.
1: És egy nyílt utat adjunk neked.
0: Father, let the highway of holiness go through our hearts.
1: Atyám, a szívünkön hagyj vezessen át a szentség ország útja.
0: Lord,
1: Uram,
0: visit your tabernacle.
1: Látogass meg a te sátradat.
0: In Jesus' name.
1: Jézus nevében.
0: Amen.
1: Amen.
2: Ez volt a Hitünk alapja.

Nagyon köszönjük, hogy velünk voltatok ezen az estén, köszönjük, hogy eljöttetek, köszönjük, hogy Isten jelenlétében vagytok velünk együtt, és magasztalhatjuk a királyok királyát. Köszöntjük azokat, akik ma bejöttek Isten királyságába, legyetek nagyon megáldva, keressetek meg bennünket, helyi gyülekezeteket is, szívesen segítünk, hogyan tudtok tovább menni Isten királyságában. Köszönjük nektek ezt az estét, hiszen együtt dicsértük itt az Urat, az ő jelenlétében, és még egy lassú, régi énekkel azért elköszönünk tőletek, azért a biztonság kedvéért.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sans műsorán. A
2: következő percekben Ellen Vincent Megszentelődés című tanítássorozatának harmadik részét hallhatják.
3: I'd like you to turn to Acts chapter 26, please.
4: Szeretném, hogyha az Apcsel 26-hoz lapoznátok.
3: Acts chapter 26.
4: Az Apcsel 26.
3: And Paul is testifying before King Agrippa what happened to him when he suddenly got converted.
4: Van Pál Agrippa király előtt ez bizonyságot arról, hogy mi történt vele, amikor megtért.
3: And the Bible records three occasions when Jesus appeared personally to the apostle Paul.
4: A Biblia feljegyzése három olyan esetről szól, amikor a feltámadott Jézus megjelent Pál apostolnak.
3: The first time was at his conversion.
4: Az első eset az volt, amikor megtért Pál.
3: And he gave him instructions of how he was to preach the gospel.
4: És akkor Jézus utasításokat adott Pálnak arról, hogy hogyan prédikálja az evangéliumot.
3: And I'd like you to turn to chapter 26 and in verse 16 Jesus appears to him.
4: Tehát szeretném, hogyha az Apcsel 26-hoz lapoznátok, ahol a 16. vers szerint megjelenik Jézus Pálnak.
3: And he's telling King Agrippa what then happened.
4: Mondja Agrippa királynak Pál, hogy mi történt ekkor.
3: And Jesus is speaking directly to Paul.
4: Tehát Jézus ezt mondta közvetlenül Pálnak.
3: And he says, rise and stand on your feet, for I have appeared to you for this purpose.
4: Azt mondta, de kelj fel és állj lábaidra, mert azért jelentem meg neked.
3: To make you a minister or a servant and a witness of both of the things which you have seen and the things which I will yet reveal to you.
4: Hogy téged szolgává és bizonyságá, avagy tanúvá rendeljelek úgy azokban, amiket láttál, mint azokban, amikre nézve meg fogok neked jelenni.
3: I will deliver you from the Jewish people as well as from the Gentiles to whom I now send you.
4: Meg foglak szabadítani a zsidóktól és a pogányoktól is, akik közé most küldelek.
3: And then in verse 18,
4: és utána a 18. versben
3: he gives the five things which are to be the gospel that Paul preaches.
4: Elmondja azt azokat a dolgokat, amikből állnia kell annak az evangéliumnak, amit Pál hirdet.
3: And we would do well to note those five things, because that's how Jesus told Paul to preach the gospel, and we should do it the same way.
4: Jól tesszük, hogyha erre az öt dologra odafigyelünk, mert Jézus mondta Pálnak, hogy e szerint hirdesse az evangéliumot, tehát nekünk is e szerint kell hirdetnünk.
3: And you'll notice it does not begin with forgiveness of sins.
4: És észrevehetitek, hogy nem a bűnbocsánattal kezdődik a történet.
3: See, sin is a fruit of a much deeper problem.
4: Hiszen a bűn az egy sokkal mélyebb problémának a gyümölcse.
3: And until we see that, we will never preach the gospel correctly.
4: Soha nem hirdetjük megfelelően az evangéliumot ehhez képest.
3: And we'll never be able to bring people to Christian maturity.
4: És nem tudunk keresztény érettségre juttatni embereket, ha nem ezt tesszük, amit le van írva.
3: Because the much deeper problem is the problem of independence.
4: Hiszen a bűn mélyén rejlő mélyebb probléma az az önállóság, a függetlenség.
3: Of living a self-life.
4: Az, amikor a saját életünket éljük.
3: And so he says, I want you to go to the Gentiles.
4: Tehát azt mondja, azt akarom, hogy menj el a pogányokhoz.
3: And I want you first of all to open their eyes.
4: És szeretném, hogyha először is megnyitnád a szemeiket.
3: Now that's a supernatural thing.
4: Ez egy természet fölötti dolog.
3: And if you go to the average community, which is full of the normal worldliness, they cannot see and therefore they cannot receive the gospel of Jesus Christ.
4: Hogyha elmentek egy általános lakóközösségbe, ami tele van az általános világi dolgokkal és bűnökkel, akkor ezek az emberek nem látnak ott, tehát nem tudják befogadni az evangéliumot, mert nem értik.
3: And that's something we need really to pray for. If you've got a prayer center going, you want to pray for the eyes of those around you to be opened.
4: És azért imádkozni kell, hogyha van egy imaközpontunk, akkor ott imádkozni kell azért, hogy akik a környéken élnek, azoknak megnyíljon a szemük.
3: Because we're told that the purpose of raising up David's tabernacle is that the rest of mankind might seek the Lord and all those who are called by his name.
4: Mert azt olvassuk, hogy Dávid sátora felállításának az a célja, hogy az emberek többi része megkeresse az Urat, és akik az ő nevét segítségül hívják.
3: And the main purpose of a prayer center is not that we get blessed and enjoy God, it's that the world around us gets transformed and saved by the power of our prayers.
4: És az ima központnak nem az az elsődleges célja, hogy mi jól érezzük magunkat Istenben, és áldottak legyünk, hanem hogy a körülöttünk levő világ, ami imáink által meg tudjon változni, hogy megnyíljon az emberek szeme.
3: And I've seen this happen several times in my ministry, and particularly when I went to Bombay, India.
4: Ezt a szolgálatomban többször végignézhettem, és különösen amikor Indiába, Bombaybe mentem.
3: After several years in the Baptist church, where we saw God come into the church and make it into a wonderful living church.
4: Miután több évig voltunk egy baptista gyülekezetben, és átéltük, hogy Isten eljött a gyülekezetbe, és egy csodálatos eleven helyé tette azt.
3: And then God told my wife and I to leave that successful church in the hands of someone else.
4: És utána azt mondta Isten a feleségemnek és nekem, hogy hagyjuk ezt a gyülekezetet valaki másnak a gondjaira.
3: And to go to the worst part of town, which was the Catholic community.
4: És mi menjünk el a város legrosszabb részébe, ami tulajdonképpen a katolikus közösség volt.
3: There were at that time 5 million people in the city of Bombay.
4: Akkoriban Bombayban 5 millióan éltek.
3: Now today there's 17 million, but it was 5 million then.
4: Ma már 17 millióan.
3: And 1 million of them lived in a tight community, the Catholic community.
4: És akkoriban 5 millióan éltek ott, és ebből 1 millióan egy nagyon zárt közösségben, ami a katolikus közösség volt.
3: There was a Hindu section and there was a Muslim section, but the worst of all was the Catholic community.
4: Volt egy muszlim része a városnak, meg egy hindu része a városnak, de a legrosszabb az a katolikus csapat volt.
3: All the crime and wickedness went on in the Catholic community.
4: Minden bűntény és minden gonoszság a katolikusok között történt.
3: They had not drugs, but they had alcohol and alcohol stills, brewing liquor, and everybody pretty well was a drunkard.
4: Nem volt kábítószerük, de alkoholuk azért volt, és sokat árusítottak belőle, és gyakorlatilag mindenki részegeskedett.
3: All the crime took place amongst the Catholics.
4: Tehát minden bűntény, bűncselekmény a katolikusok között történt.
3: If the police wanted to catch anybody, they went to the Catholics to catch them. The reputation of Christianity absolutely stank in the city of Bombay.
4: Bombayban a rendőrség, hogyha valakit el akart kapni, le akart tartóztatni, akkor a katolikus közösségbe mentek, hogy elkapják az illetőt. Bombayban retteretes híre volt a kereszténységnek.
3: We had gangs, just like you have in the big cities in New York, in America today.
4: És olyan bandák garázdálkodtak a városban, amilyenek most a nyugatnak a nagyvárosaiban és Amerika nagyvárosaiban működnek.
3: They didn't have guns, but they had knives.
4: Nem volt elég lőfegyverük, de késeik azért voltak.
3: They would ruthlessly kill and they would terrorize the shopkeepers and take protection money out of them, just like you read today in the cities of America.
4: És gátlástalanul gyilkoláztak, és mindenféle védelmi pénzeket, meg mindenféléket szedtek be a bolt tulajdonosoktól, terrorizálták a bolt tulajdonosokat. Amerikából lehet hallani ilyeneket most.
3: And we were put in the worst part of this. I can't even describe it to you.
4: És Isten minket ennek az egésznek a legrosszabb részére költöztetett, nem is tudom szavakkal leírni nektek.
3: Our children were away in boarding school. It would be impossible for them to live in that environment.
4: A gyerekeink bentlakásos iskolában laktak, tőlünk távol, hiszen lehetetlen volt, lett volna nekik ilyen környezetben lakni.
3: And my wife and I, under the instructions of God, started a two-man war against these demonic principalities.
4: És a feleségemmel Isten parancsára egy ilyen kétfős háborúba kezdtünk, mi ketten voltunk egy oldalon, a sötétség szörnyű erői ellen.
3: We got 40 people saved from the most amazing, horrible, horrendous background.
4: A legborzasztóbb és szörnyesztőbb hátterekből 40 ember megtért.
3: That was about 3 or 4 years hard work.
4: Ez körülbelül 3-4 évi kemény munkánkba került.
3: Then the devil counterattacked.
4: És utána jött a sátánnak az ellentámadása.
3: The Catholic Church labeled us as a dangerous sect and forbid anyone to have anything to do with us and forbid us to have any use of any of their property.
4: A katolikus egyház megbélyegzett minket, mint veszélyes szektát, és nem engedte senki, hogy az ő ingatlanját használjuk keresztény célokra.
3: Others went to the government officials and tried to get us thrown out of the country. We were foreigners, so they could do that.
4: Még ezek az egyházi vezetők a kormányhoz is elmentek, és megpróbáltak rávenni a hatóságokat, hogy száműzzenek minket az országból.
3: But the most bizarre thing was when demons began to manifest and attack us. I was attacked by demons viciously more than once in this crazy atmosphere.
4: De az volt a legbizarabb az egészben, hogy amikor démonok támadtak meg engem ebben a teljesen elképesztő légkörben, konkrétan többször megtámadtak démonok.
3: Our church of 40 went down to 8 people. They were all casualties in this battle. We just had 8 people left.
4: A 40 fős gyülekezetünkből annyian kiestek és áldozataivá váltak ennek a háborúnak, hogy csak 8-an maradtunk.
3: Everything in our circumstances said that the devil was lord around here and we couldn't break his power.
4: Minden a körülményeinkben azt mondta, hogy itt veszítettünk, és a sátáné ez a terület, és az ő ereje nem fog itt megtörni.
3: But God gave us the stubbornness to stick in there and declare what the word of God said, even when it did not seem to be working.
4: De Isten adott nekünk egy olyan konokságot, hogy mégis kitartottunk ezen a helyen, és folyamatosan megvallottunk a Istennek a győzelmét, meg amit az ő szava mondott ennek a körülményeknek az ellenére.
3: At church prayer meetings went down to two people, my wife and I.
4: A gyülekezeti ima összejöveteleinken előbb-utóbb csak ketten voltunk, a feleségem meg én.
3: And we were depressed, we forced ourselves to declare the truth and to dance and sing, although we felt utterly stupid doing it.
4: Nagyon nyomottak voltunk, depressziósak voltunk, és rá kényszerítettük magunkat, hogy az Urat dicsérjük és táncoljunk előtte, és megvalljuk az ő ígéreteit, annak ellenére, hogy körülöttünk minden azt mondta, hogy az egész nem úgy van.
3: And suddenly one night,
4: és hirtelen egy este,
3: I actually felt God breakthrough. I felt the breakthrough.
4: Konkrétan éreztem, hogy Istentől megjött az áttörés.
3: It was April the 19th.
4: Ez április 19-e volt.
3: It was a Wednesday.
4: Szerda.
3: And it was 1972.
4: 1972-ben.
3: And I felt something break in the heavens and I just fell down on the floor laughing long before the laughing phenomena was ever heard of.
4: És hirtelen leestem a földre, egyszerűen éreztem, hogy a mennyben áttörés történt, leestem a földre, és elkezdtem nevetni az Úr előtt, mielőtt még az örömkenetről bárki bármit hallott volna.
3: And I just rolled around laughing at the sheer impossibility of the devil resisting our Lord Jesus Christ.
4: Egyszerűen azon nevettem ellenállhatatlanul, hogy mennyire erőtlen és hiába való az ördög próbálkozása arra, hogy ellenálljon a mi Úrunk Jézus Krisztusnak.
3: Within a week of that, everything changed.
4: Ehhez képest egy héten belül minden megváltozott.
3: It was a community of a million people.
4: Ez egy egymilliós közösség volt.
3: And all over this community, people's eyes were suddenly open.
4: És mindenfelé az emberek között elkezdtek megnyílni az emberek szemei.
3: And they started desperately seeking salvation.
4: És elkezdték hatalmas erővel keresni az üdvösséget.
3: We didn't have to go to them, they came to us.
4: Nem kellett, hogy mi menjünk hozzájuk, ők jöttek hozzánk.
3: If my wife went out shopping, she would disappear for hours. I said, "Where were you? What were you doing?"
4: Hogyha a feleségem elment vásárolni, akkor több órára eltűnt, és amikor megjött, akkor megkérdeztem, hogy mi a csodát csináltam eddig.
3: She said, "Well, they pulled me into this house, and there was a sick person. I prayed for him, he got healed, and everybody got saved."
4: És mondta, hogy hát az egyik család így behúzott a házába, volt ott egy beteg, imádkoztam érte, meggyógyult, és az egész család megtért.
3: Then they pulled me into this house. They pulled me into this house to cast out some demons, then everybody got saved.
4: Aztán valaki más is behúzott a házába, ott néhány démont ki kellett tűzni, és ott is mindenki megtért.
3: She said, I just couldn't get home.
4: Azt mondta, egyszerűen nem bírtam hazaérni.
3: And we literally had people knocking on the doors. There was this guy came to the door.
4: És hirtelen mindenféle emberek kezdtek bekopogni az ajtónkon, volt egy ember.
3: And his name was Fernandez was his name.
4: Akit Fernandeznek hívtak.
3: He was the local notorious gambler and he had 8 children.
4: Ő volt a helyi teljesen hát a szerencsejátékban teljesen mélyen volt és 8 gyereke volt.
3: And he was there with his wife and all his 8 children. They said, "What do we have to do to get saved?" They just asked us that at the door of our house.
4: És eljött hozzánk és a feleségével és a 8 gyerekével együtt is bekopogtak és megkérdezték, hogy mit tegyenek azért, hogy üdvözöljenek, ott az ajtóban megkérdezték.
3: Then we started holding meetings all over and teaching people how to lead and teach these meetings.
4: Aztán elkezdtünk mindenfelé összejöveteleket tartani, és kezdtünk vezetni, és megtanítani embereket arra, hogy hogyan kell ilyen alkalmakat vezetni.
3: The whole region was suddenly alive, and their eyes were opened.
4: Hirtelen az egész térség életre kelt, megnyílt az emberek szeme.
3: And God literally turned them from darkness to light.
4: És Isten szó szerint a sötétségtől a világossághoz fordította őket.
3: And from the authority of Satan, because that's what the Greek word is, to the authority of God. They came under the rulership and government of God and their lives were totally transformed.
4: És a sátán hatalma alól kijöttek, és teljesen bementek Istennek az uralma alá, és az életük teljesen megváltozott.
3: I started holding Thursday meetings in a Catholic school and thousands of people started to come to these meetings.
4: Egy katolikus iskolában csütörtökönként elkezdtem összejöveteleket tartani, és több ezer ember ömlött ezekre az összejövetelekre.
3: Then they would go and take what I taught and teach it in 60 other different places around the city of Bombay.
4: És utána ezek az emberek fogták az én tanításaimat, és elmentek, és Bombay 60 különböző pontján tovább tanították másoknak.
3: In 4 years, I'm not exaggerating at all, these are conservative figures.
4: 4 éven belül, és egyáltalán nem túlzok, ezek visszafogott számok.
3: In 4 years we saw over 100,000 of these people saved.
4: 4 év alatt több mint 100,000 ember megtérését láttuk.
3: We established over 240 churches.
4: Több mint 240 gyülekezetet hoztunk létre.
3: And it just went on growing.
4: És egyszerűen növekedett az egész.
3: And then the Hindus started to come in large numbers.
4: Aztán kezdtek nagy számban jönni a hinduk is.
3: It's continued now for over 30 years.
4: És most már több mint 30 éve tart ez a folyamat.
3: In that same city now today there are more than 5, but between 4,000 and 5,000 living churches have come out of that movement, and it's still continuing.
4: Ebből a mozdulásból mára már 4 és 5,000 között van azoknak a gyülekezeteknek a száma, amelyek létrejöttek és tovább mennek.
3: When we called for some prayer meetings recently,
4: amikor nemrégiben ima összevetelre hívtak minket,
3: over the political situation of India,
4: az indiai politikai helyzet miatt,
3: we had over 200,000 people come up to the prayer meeting.
4: Több mint 200,000-re jöttek el csak az ima alkalomra.
3: Now, once it was Eileen and I.
4: Egyszer ez úgy kezdődött, hogy Eileen volt meg én.
3: Now it's more than 200,000.
4: Most már több mint 200,000-re jöttek.
3: So I've seen this. I've seen it in other places. I can't tell all the stories. It will take too long.
4: És én láttam ezt, és más helyeken is láttam megtörténni. Nem mondhatok el minden történetet, mert túl hosszú lenne.
3: But that's what Jesus said to Paul.
4: De Jézus ezt mondta Pálnak.
3: Paul, you've got to open their eyes.
4: Pál, meg kell, hogy nyisd a szemüket.
3: It's a kind of praying that takes the darkness and enables them to see.
4: Ez egy olyan fajta ima, aminek köszönhetően elmúlik a sötétség, és az emberek képesek lesznek látni.
3: And when they see, then they want to come to Jesus.
4: És amikor látnak, akkor már akarnak Jézushoz jönni.
3: And then it's easy to reap the harvest.
4: És utána már könnyű aratni.
3: But you've got to make it clear that they're coming out of one kingdom, the kingdom of darkness.
4: De világossá kell tenned az emberek előtt, hogy kijönnek az egyik királyságból, ami a sötétség királysága.
3: Where the devil was ruling over them.
4: Ahol az ördög uralkodott fölöttük.
3: But now they're coming to another king.
4: De most megjöttek egy másik király alá.
3: To another kingdom.
4: Egy másik királyságba.
3: And someone else has to now rule over them. That someone else is the Lord Jesus Christ.
4: És most már valaki másnak kell uralkodnia rajtuk, és ez a valaki más az Úr Jézus Krisztus.
3: So they've got to come under the authority and into the kingdom of God.
4: Tehát be kell jönniük Isten királyságának a hatalma alá, ebbe a királyságba.
3: And we taught that very strongly.
4: És nagyon erőteljesen tanítottunk erről.
3: And when they first came to Jesus, their first year was an intensive training program to get them into maturity as a spirit-filled, God-fearing Christian.
4: És a megtérésük után az első év azzal telt, hogy nagyon intenzív képzésen estek át ezek az emberek, hogy érett, megszentelt, Szent Szellemmel telt, érett keresztények legyenek.
3: Now when they've made the decision,
4: amikor az emberek döntöttek,
3: to stop living an independent life,
4: hogy abba hagyják a független életüket,
3: and when any human being wears when any human being adopts an independent life, the devil automatically takes over. So they're not really independent at all, they're just fooling themselves.
4: Tehát bárki úgy dönt, hogy ő függetlenül fog élni, azonnal átveszi fölötte az ördög az uralmat. Tehát tulajdonképpen egy ember nem tud függetlenül élni önállóan.
3: They've got to come into under the authority of God.
4: Be kell jönniük Isten uralma alá, hatalma alá.
3: And let him take over their lives.
4: És engedniük kell, hogy ő vegyen uralmat az életük fölött.
3: And then and only then can he make a new man out of them.
4: Csak ekkor tud Isten belőlük új embert csinálni.
3: So we don't preach who wants to come to Jesus to get their sins forgiven. We preach, are you willing to give your life to Jesus and let him rule over you as absolute Lord? If you are prepared for that, then he can forgive your sins.
4: Tehát nem azt prédikáljuk az embereknek, hogyha akartok, akkor gyertek Jézushoz, és akkor megbocsátja a bűneiteket. Hanem azt, hogyha gondoljátok, akkor jöjjetek be Istennek a királyi uralma alá, és akkor ő fogja irányítani az életeteket, és ha megkéritek, megbocsátja a bűneiteket is.
3: So when we preach the gospel properly,
4: tehát akkor, amikor helyesen prédikáljuk az evangéliumot,
3: we get the proper response.
4: Akkor a megfelelő reagálást kapjuk az emberektől.
3: Now, once they've settled the issue of lordship,
4: hogyha az emberek eldöntötték, ki lesz az uruk,
3: then God can now freely forgive them their sin.
4: Akkor Isten most már megbocsáthatja a bűneiket.
3: But notice it doesn't start, that's number four.
4: De figyeljetek, hogy ez a négyes pont.
3: Open their eyes.
4: Tehát nyisd meg a szemüket, egy.
3: Turn them from darkness to light.
4: Kettő, fordítsd őket a sötétségtől a világossághoz.
3: From the authority of Satan to God.
4: És a sátán hatalma tekintélye alul Istenhez.
3: That they may receive the forgiveness of sins.
4: Hogy a negyedik, hogy megtalálhassák a bűnbocsánatot.
3: Then we come to number five.
4: És aztán jön az ötös pont.
3: That they may receive an inheritance among those who are sanctified by faith in me. Hallelujah.
4: Hogy örökségük lehessen azok között, akik megszentelődnek a Jézusba vetett hit által.
3: So God's not happy, and Jesus wasn't happy until they became sanctified through faith in Christ Jesus.
4: Tehát az Isten nem volt elégedett, és Krisztus sem volt elégedett addig, amíg az emberek meg nem szentelődtek a Jézusba vetett hit által.
3: And then he could bring them into their inheritance.
4: Ekkor tudta utána Isten átadni nekik az örökségüket.
3: Because there's an inheritance waiting for everybody in this life who is sanctified.
4: Mert ebben az életben mindenkire vár egy örökség, aki megszentelődik.
3: Now come to Acts 20.
4: Akkor menjünk az Apcsel 20-hoz.
3: Paul has been with the church in Ephesus for 3 years.
4: Pál 3 évet töltött az efézusi gyülekezettel.
3: He's already left them.
4: Már elhagyta őket aztán.
3: And on his way back, on his way to Jerusalem, he stops off at the island of Miletus in Acts chapter 20.
4: És Jeruzsálembe tart, és közben megáll egy kicsit Miletus szigetén, ez az Apcsel 20-ban olvasható.
3: Now that's nearby, so he calls the elders of the church in Ephesus to come to him.
4: Miletus közel volt Efézushoz, ezért magához hívatta az efézusi gyülekezet véneit, hogy menjenek hozzá.
3: And they come to him.
4: És aztán oda mentek hozzá.
3: And he reminds them of how he spent 3 years with them.
4: És utána Pál emlékeztette őket arra, hogy hogyan töltött velük 3 évet.
3: It says in verse 27, I did not shun from declaring to you the whole counsel of God.
4: Azt mondja a 27. versben, nem vonogattam magamat, hogy hirdessem néktek az Istennek teljes akaratát, vagy tanácsvégzését.
3: I told you everything that you need to know.
4: Mindent elmondtam nektek, amit tudnotok kell.
3: Now come to verse 28.
4: Most nézzük a 28. verset.
3: Therefore, take heed to yourselves.
4: Ezért viseljétek gondot magatokra.
3: And to all the flock among whom the Holy Spirit has made you overseers.
4: És az egész nyájra, melyben a Szent Szellem titeket vigyázókká tett.
3: Shepherd the church of God, which he purchased with his own blood.
4: Az Isten egyházának legeltetésére, pásztorolására, melyet tulajdon vérével szerzett.
3: He warns them of attacks that are coming from the outside.
4: Aztán figyelmezteti őket a majd kívülről érkező támadásokra.
3: All kinds of heresies are beginning to attack the church.
4: Mindenféle eretnekségek fogják megtámadni a gyülekezetet.
3: And then there were people from the inside who would rise up in rebellion.
4: És utána lesznek belül is emberek, akik lázadó módon felkelnek.
3: Draw people after themselves and lead to church splits.
4: És önmagukkal maguhoz vonják az embereket, és gyülekezeti szakadásokat idéznek elő.
3: Now he's giving these elders a responsibility.
4: És utána egy kötelességet bíz ezekre a vénekre.
3: Therefore watch.
4: Azért figyeljetek.
3: And remember that for 3 years I did not cease to warn everyone night and day with tears.
4: Megemlékezzen arról, hogy én 3 esztendeig éjjel és nappal meg nem szüntem könyhullatással inteni mindenkit.
3: Now look at verse 32.
4: Aztán 32.
3: Now, brethren,
4: és most atyám fiai.
3: I commend you to God and to the word of his grace, which is able to give you an inheritance among all those who are sanctified.
4: Ajánlok titeket az Istennek és az ő kegyelmessége szavának, aki felépíthet és adhat nektek örökséget minden megszenteltek között.
3: Now look to yourselves.
4: Nézzetek magatokra.
3: But as an elder you got another responsibility.
4: De hogyha, tehát figyeljetek magatokra, de ha vén vagy elöljáró, akkor egy másik kötelességed is van.
3: Look to the flock.
4: Meg kell nézned a nyájat is.
3: And you mustn't be satisfied until you've brought each one of them into the inheritance of those who are truly sanctified.
4: És nem lehetsz nyugodt addig, amíg a nyáj minden egyes tagját be nem vezetted az örökségébe, amit azok kapnak, akik megszentelődnek.
3: Come to 2 Corinthians.
4: Menjünk a 2. Korintushoz.
3: Come to chapter 10.
4: 2. Korintus 10.
3: I think it's chapter 10.
4: Szerintem a 10. rész.
3: I do want that one. Let me see if I can find it somewhere.
4: Megkeresem, hogy megtalálom-e valamit.
3: I'm sorry, it's Romans chapter 15. I want.
4: Tehát, bocsánat, a Róma 15-ről van
3: szó. Romans chapter 15. I'm so sorry.
4: Róma 15.
3: And this is what he's saying.
4: Következőt mondja.
3: Let's pick this up.
4: Akkor innen folytassuk.
3: And come to verse 16.
4: 16.
3: Well, come to verse 15.
4: 15. vers.
3: End of the verse. I'm reminding you because of the grace given to me by God.
4: A vers második felétől, emlékeztetvén titeket az Istentől nékem adott kegyelem által.
3: That I might be a minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering of the Gentiles might be acceptable, sanctified by the Holy Spirit. Can you see this again and again?
4: Hogy legyek a Jézus Krisztus szolgálja a pogányok között, munkálkodván az Isten evangéliumában, hogy legyen a pogányoknak áldozata kedves, és a Szent Szellem által megszentelt. Tehát figyeljétek meg, ez újra és újra előkerül ez a téma.
3: It's a work of grace.
4: ez a kegyelem munkája.
3: But it's led to the sanctifying of the Gentiles.
4: De a pogányok megszentelése az eredmény.
3: For, therefore I have reason to glory in Christ Jesus in the things which pertain to God.
4: Van azért, mivel dicsekedjem a Jézus Krisztusban az Istenre tartozó dolgokban.
3: For I will not dare to speak of any of these things which Christ has not accomplished through me in word and deed to make the Gentiles obedient.
4: Mert nem merek szólni semmiről, amit nem a Krisztus cselekedett volna általam a pogányoknak engedelmességére szóval és tettel.
3: You see, the heart of sanctification.
4: Tudjátok, azt megszentelődés lényege veleje.
3: Is that you live a life like Jesus.
4: Az, hogy úgy éltek, ahogy Jézus.
3: Where you're totally submitted to the Father.
4: Teljes alávetettségben az Atyának.
3: And you obey everything he tells you to do.
4: És engedelmeskedtek minden parancsának.
3: That's the heart of sanctification.
4: Ez a lényege a megszentelődésnek.
3: You're totally available.
4: Teljesen Isten rendelkezésére álltok.
3: Captured by his love.
4: Ő teljesen fogjul egy titeket az ő szeretete.
3: And you prove that by a life of obedience.
4: És ezt engedelmes élettel bizonyítjátok.
3: Never once did Jesus in 33 years ever do his own thing. He only ever did God's thing.
4: Jézus az ő földi 33 éve alatt soha nem tette a saját akaratát, mindig az Atya akaratát tette.
3: So I won't dare to speak of any of those things which Christ has not accomplished through me in word and deed to make the Gentiles obedient.
4: Tehát 18-as vers, mert nem merek szólni semmiről, amit nem Krisztus cselekedett volna általam a pogányoknak engedelmességére szóval
3: is
4: tettem.
3: As a result of that obedience,
4: ennek az engedelmességnek az eredménye,
3: mighty signs and wonders flowed out of them by the power of the Spirit.
4: Az, hogy hatalmas jelek és csodák áradtak ki belőlük a Szent Szellem ereje által.
3: So that from Jerusalem,
4: úgyhogy Jeruzsálemtől,
3: as far as Illyricum,
4: és környékétől Illíriáig,
3: Paul fully preached the gospel.
4: Pál maradéktalanul prédikált a Krisztus evangéliumát.
3: I could go on with all these scriptures.
4: Tehát sorolhatnám a verseket egymás után.
3: What I want to do before we close tonight is to come really right to the point of this issue.
4: De azt gondolom, hogy mielőtt ma befejezzük, szeretnék az egész dolognak a lényegére térni.
3: You see, we gotta understand what the real problem is.
4: Tudjátok, meg kell értenünk, hogy mi az igazi probléma.
3: And to do that, we really got to go back to Adam and Eve.
4: És ehhez vissza kell térnünk valóban Ádámhoz és Évához.
3: When God created them.
4: Amikor Isten megteremtette őket.
3: He created them to live in total dependence upon him.
4: Arra teremtette őket, hogy teljes tőle való függésben éljenek.
3: And in this initial state, they were sanctified.
4: Ebben a kezdeti állapotukban Ádám és Éva megszenteltek voltak.
3: And they lived their lives as holy, sanctified beings.
4: És szent, megszentelt emberekként éltek.
3: God was a total despot.
4: Isten egyeduralkodó volt.
3: And they joyfully did whatever he told them to do.
4: És ők boldogan engedelmeskedtek Isten minden utasításának.
3: They never made a decision of their own.
4: Soha nem döntöttek önállóan semmiről.
3: They lived a life of total love towards him.
4: Istent szerették teljes lényükkel.
3: Total dependence upon him.
4: És maradéktalanul tőle fügtek.
3: And obeyed whatever he told them to do.
4: És Isten minden utasításának engedtek.
3: And as a result of that,
4: ennek eredményeképpen,
3: they were set apart exclusively for God's use.
4: Kizárólag Isten használatára voltak elkülönítve.
3: See, let's get hold of the root meaning of sanctification in terms of practical living.
4: Tehát ragadjuk meg a megszentelődésnek a lényegét a gyakorlati élettől megközelítve a dolgot.
3: It means set apart exclusively for a particular use.
4: Ez azt jelenti a megszentelődés, hogy valami el van különítve konkrétan egy használatra.
3: It's not a holy look on your face.
4: Nem egy szent arc kifejezésről van szó.
3: And it's not rules and regulations which you try to do or not to do.
4: És nem szabályok rendszeréről, amit az ember megpróbál betartani, vagy tilalmakról, amiket
3: it's
4: kerül.
3: Fundamentally a hard attitude.
4: Hanem alapvetően a szív hozzáállásáról van szó.
3: You say, Lord, I love you with all my heart.
4: Amikor azt mondja az ember, hogy Uram, teljes szívemmel szeretlek.
3: Absolutely attentive to whatever you say.
4: És koncentrálok minden szavadra.
3: And whatever you say, I do it perfectly the way you tell me to do it.
4: És bármit mondasz nekem, én azt tökéletesen úgy hajtom végre, ahogyan mondod.
3: Now that's how Jesus lived.
4: Jézus így élt.
3: And that's how Adam and Eve lived before the devil came to tempt them.
4: És Ádám és Éva is így élt, mielőtt az ördög nem jött megkísérteni őket.
3: While they lived in that relationship.
4: Miközben ebben a kapcsolatban éltek Istennel.
3: I put down five things which characterize them.
4: Leírtam öt dolgot, ami jellemezte Ádámot és Évát ebben az időszakban.
3: Number one.
4: Először is.
3: They enjoyed perfect fellowship and intimacy with God.
4: Istennel tökéletes közösségben éltek és tökéletesen bensőséges kapcsolatban.
3: It was a life of absolute joy.
4: Ez az abszolút örömteli élet volt.
3: They loved his presence.
4: Szerették Isten jelenlétét.
3: And knew him intimately through their spirit.
4: És a szellemük által bensőségesen ismerték Istent.
3: You see, you can't know God any other way.
4: Tudjátok, más módon nem lehet Istent ismerni.
3: Until your spirits come alive,
4: amíg a szellemetek meg nem elevenedik,
3: you can't communicate with God.
4: Nem tudtok Istennel kommunikálni.
3: Because God is spirit.
4: Mert Isten szellem.
3: Now he can invade this physical time-space world. He can make things happen. He can even cause audible voices to come.
4: Ő behatolhat ebbe az idő és tér világába, el tudja érni, hogy megtörténjenek dolgok, akár még azt is eléri, hogy hallható hangot halljatok.
3: But the heart of the relationship is spirit to spirit.
4: De a kapcsolatotok lényege a szellemtől szellemig megy.
3: And Jesus said in John chapter 4.
4: És Jézus azt mondta a János 4-ben.
3: To this woman who just had a mighty encounter through Jesus of salvation.
4: Ennek az asszonynak, aki Jézuson keresztül hatalmas találkozást élt át a megtérés az üdvösséggel.
3: And she was asking, well, how do we worship God? Do we, because I'm a Samaritan, do we do it the Samaritan way? Do we do it the Jewish way?
4: Azt kérdezte ez az asszony Jézustól, hogy hogyan kell Istent imádni, a zsidó módon vagy a szamaritánus módon.
3: Do we like the Pentecostals or like the Baptists or like the Presbyterians? Which is the right way?
4: Úgy csináljam, ahogy a pünkösdiek, vagy úgy, ahogy a baptisták, vagy úgy, ahogy a metodisták, mi a megfelelő módszer?
3: Do we go into a building or do we go out into the fields? What's the right way? Do we go into a mountain or do we go down into a cave?
4: Menjünk ki a szabad természetbe, vagy menjünk be egy épületbe, menjünk fel egy hegyre, vagy rejtőzünk el egy barlangba?
3: And Jesus said, basically, woman, you're starting in the wrong place.
4: És Jézus azt mondta alapvetően, hogy nem a jó kiindulási pontot választottad.
3: God is seeking those to worship him in spirit and in truth.
4: Isten olyanokat keres, akik szellemben és igazságban imádják őt.
3: He's looking for people.
4: Keresi az embereket.
3: Who will have a spirit-to-spirit relationship with him.
4: Akikkel a szellemével tud az ő szellemükkel kapcsolatban lenni.
3: And then he says this.
4: És aztán azt mondta.
3: God is spirit.
4: Isten szellem.
3: And those that worship him must worship him in spirit and in truth.
4: És akik imádják őt, azoknak szellemben és igazságban kell őt imádniuk.
3: The thing that God cannot stand is religious hypocrisy.
4: Isten, amit ki nem állhat, az a vallásos képmutatás.
3: He hates it.
4: Gyűlöli ezt.
3: He said to the Jews on one occasion.
4: Egyszer azt mondta a zsidóknak Jézus.
3: He said, you honor me with your lips, but
4: Isten,
3: your hearts are far from me.
4: A szátokkal becsültök, tiszteltek engem, de a szívetek távol van tőlem.
3: I want you to know me, I want to know you, spirit to spirit.
4: Azt akarom, hogy ismerjetek, azt akarom, hogy szellemtől szellemig ismerjelek titeket.
3: And if it's truly the spirit, it's also got to be in truth.
4: És hogyha szellemben van a dolog, akkor muszáj, hogy igazságban legyen.
3: I can't pretend, I can't play out.
4: De nem játszhatom meg magam, nem csinálhatok úgy, mintha.
3: I've got to talk to him with total honesty and absolute integrity.
4: Teljesen őszintén és becsületesen kell Istennel beszélnem.
3: And he will respond to me in the same way.
4: És akkor ő is ugyanígy fog hozzám viszonyulni.
3: Now, while this relationship existed,
4: amíg Ádámék ilyen kapcsolatban voltak Istennel,
3: they knew his presence. They loved his presence and they knew him intimately.
4: Ismerték és szerették Isten jelenlétét és ismerték őt bensőséges módon.
3: Now that's the heart, that's where it begins.
4: Ez a veleje a dolognak, itt kezdődik az egész.
3: Number two.
4: Második pont.
3: They were filled with God's eternal life just the same way that Jesus was.
4: Ugyanúgy tele voltak Isten örök életével, ahogy Jézus is.
3: Because of the relationship,
4: a kapcsolatuk miatt,
3: God's eternal life could flow into their humanity without any restriction.
4: Isten örök élete minden korlátozás nélkül tudott beáradni az ő emberi lényükbe.
3: And in that life is the power to rule.
4: És ebben az életben van uralkodási erő.
3: By the power of his eternal life, they could rule over themselves completely.
4: És Isten örök életének az erejével Ádámék maradéktalanul uralni tudták önmagukat.
3: And they could rule over all that God had created and keep it in perfect order.
4: És kormányozni tudtak, és teljes rendben tudtak tartani mindent, amit Isten teremtett.
3: Now that ability flowed into them from God.
4: Ez a képesség Istentől áradt beléjük.
3: But it flowed through their humanity with this tremendous ability that came.
4: És Istennek az elképesztő képességeivel, ami ezzel együtt áradt át az emberi lényükön.
3: Number three.
4: Harmadik pont.
3: They had unlimited access to all the power and resources of his grace.
4: Korlátlanul hozzáférhettek Isten kegyelmének teljes erejéhez és minden erőforrásához.
3: Number four.
4: Negyedik pont.
3: They were impregnable to the devil, and he could not touch them.
4: A sátán nem tudott hozzájuk férni semmilyen módon, nem tudta megérinteni őket.
3: Now, I'm not going to prove this to you, but I'm making a statement.
4: Nem tudom bebizonyítani, de azért kijelentek itt most valamit.
3: The devil has never been able to penetrate the kingdom of God, and he never will be able to.
4: A sátán soha nem tudott behatolni Isten királyságába, és soha nem is lesz képes rá.
3: Inside the kingdom,
4: a királyságon belül,
3: there's total security from the devil, and he can't touch us.
4: Teljesen biztonságban vagyunk az ördögtől, és nem tud hozzánk érni.
3: He couldn't touch Adam and Eve until they stepped out of the kingdom.
4: Ádámot és Évát sem tudta érinteni, amíg ki nem léptek a királyságban.
3: And only then could he get them.
4: Csak akkor tudta őket elkapni.
3: So within the kingdom,
4: tehát a királyságon belül,
3: they were impregnable to the devil, he could not touch them.
4: Támadhatatlanok voltak az ördög részéről, nem tudott hozzájuk nyúlni.
3: Number five.
4: Ötödik pont.
3: At that time,
4: akkor,
3: while that situation continued,
4: amíg ez a helyzet fennállt,
3: no sin, disease, sickness, death. Do you want to say these one after me? I don't know how you're going to do it. No sin.
4: Tehát nem semmi bűn.
3: No disease.
4: Semmi betegség.
3: No sickness.
4: Semmi egyéb kórság.
3: No death.
4: Semmi halál.
3: No sorrow.
4: Semmi bánat.
3: No pain.
4: Semmi fájdalom.
3: No hate.
4: Semmi gyűlölet
3: was found anywhere in God's creation.
4: Nem volt található sehol Isten teremtett világában.
3: They just weren't there.
4: Egyszerűen ezek a dolgok nem voltak.
3: And then we come to the tragic fall.
4: És utána jön a tragikus bukás.
3: Now this is the temptation of the devil.
4: Ez az ördög kísértése.
3: He didn't tempt them to sin.
4: Nem bűnre csábította őket.
3: He first of all maligned God's character.
4: Hanem először is Isten jellemét homályosította be.
3: While you're living under God's rule, you can never come to the full emancipation of yourselves.
4: Azt mondta nekik, hogy amíg Isten uralma alatt éltek, addig egyáltalán nem tudjátok felemelni magatokat egy egyenjogosított szintre.
3: God's deliberately keeping you under.
4: Isten szándékosan a saját hatalma alatt tart titeket.
3: Because he doesn't want you to become like God.
4: Mert nem akarja, hogy olyanok legyetek, mint ő.
3: But if you step out from under that tyrannical rule,
4: de hogyha kiléptek Istennek a zsarnoksága alól,
3: and if you become independent,
4: és önállóak lesztek,
3: then you can develop the resources within yourself.
4: Akkor kifejleszthetitek a bennetek levő forrásokat.
3: And by your own power,
4: és saját erőtökkel,
3: and by your own self-life,
4: és saját életetekkel,
3: you can develop yourself to the full stature of God, and you can become just like God.
4: Kifejleszthetitek magatokat annyira, hogy olyanok lesztek, mint Isten.
3: Now most secular theory basically has that as the idea. We only got to emancipate ourselves and we can make this world perfect.
4: A legtöbb világi filozófia és ideológia ezen alapszik, hogy fejlesszük ki magunkat, legyünk felemelkedettek, és akkor tökéletes lesz a világ.
3: So the devil didn't tempt them to sin, that would have been too obvious.
4: Tehát a sátán nem bűnre csábította Ádámékot, mert ez túl nyilvánvaló lett volna.
3: Why do you live under God's authority all the time? Just saying yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, and doing whatever he tells you.
4: Ha nem azt mondta, hogy hát miért vagytok Isten hatalma alá, hogy bármit mond nektek, azt mondjátok, igen, uram, bármit parancsol.
3: Why don't you step out and start making your own decision?
4: Miért nem léptek ki és kezdetek önálló döntéseket hozni?
3: You've got tremendous ability within your self-life to come into the fullness of God. Step out and develop yourselves and you'll become just like God.
4: A saját életetekben óriási lehetőségek rejlenek, úgyhogy éljetek a saját életeteket, kilépjetek ki Isten hatalma alól, olyanok lesztek, mint ő.
3: They had no intention to become sinners.
4: Ádám még egyáltalán nem akartak bűnösök lenni.
3: They expected, in fact, to improve themselves until finally all the fullness of God was their own.
4: Igazából arra számítottak, hogy olyan szintig tudják majd magukat javítani és fejleszteni, amíg minden, ami Istené, az övék is lesz.
3: They fell into the trap of stepping into independence.
4: Beléptek abba a csapdába, hogy függetlenek legyenek.
3: They had no intention of becoming sinners.
4: Egyáltalán nem szándékoztak bűnössé válni.
3: But the moment they stepped into independence,
4: de abban a pillanatban, amikor a függetlenségbe léptek,
3: they lost everything.
4: Mindent elvesztettek.
3: They became the prisoners of Satan.
4: A sátán rabjai lettek.
3: And they fell and became they were prisoners of sin and Satan instead.
4: Elbuktak, és a sátán és a bűn fogjai lettek, ahelyett, hogy szabadok lettek volna, és tökéletesek.
3: Four things that they immediately lost.
4: Négy dolgot veszítettek el azonnal.
3: Because God said to them, if you eat of the tree of the knowledge of good and evil, then you will die.
4: Mert Isten azt mondta nektek, hogy abban a nekik, hogy abban a pillanatban, amikor eztek a jó és gonosz tudásának a fájáról, meg fogtok halni.
3: They said, all you need to know what's right or wrong, and you can then have the power to do it.
4: A sátán meg azt mondta, hogy tudni fogjátok akkor, hogy mi a jó és mi a rossz, és erőtök lesz azt tenni, amit akartok, ami helyes.
3: That's a horrible lie.
4: Ez egy szörnyű hazugság volt.
3: Because when the devil gets onto you, you can't do what you want to do, and you can't be what you want to be.
4: Mert amikor az ördög rád száll, akkor nem tudod azt tenni, amit akarsz, és nem tudsz az lenni, ami akarsz.
3: There's four things happened to them.
4: Tehát négy dolog történt Ádámmal és Évával.
3: Number one.
4: Először.
3: They instantly died as far as their spirit was concerned.
4: Azonnal meghaltak szellemileg.
3: It wasn't soul death, it was spirit death. They lost all reality of ability to fellowship with God in the spirit.
4: Nem a lelkük halt meg, hanem a szellemük. Tehát elvesztették minden képességüket arra, hogy a szellemükkel Istennel kapcsolatban legyenek.
3: The moment it says this in Ephesians 4:18.
4: Ez az Efézus 4:18-ban van.
3: They were immediately cut off or alienated, they were cut off from the life of God.
4: Azonnal el lettek vágva, vagy elidegenedtek Isten életétől.
3: And their only resources was their own soul life.
4: Akkor már csak a saját lelki életük volt az erőforrásuk.
3: And they went on living a long time, but it was only by the power of their soul life.
4: Még nagyon sok ideig éltek fizikailag, de csak a lelki, a saját életük ereje által.
3: Now this is an interesting thought.
4: Ez egy érdekes gondolat.
3: Adam lived 930 years before he died.
4: Mert Ádám 930 évig élt, mielőtt meghalt.
3: You see, sin didn't immediately shorten his life, but as they went on generation to generation, the life cycle got shorter and shorter, because sin was doing its devilish work, even to cut short their soul life.
4: Nem azonnal halt meg Ádám fiatal korában, hanem minden generáció, minden nemzedék rövidebb ideig élt utána, mert a sátán végezte a maga pusztító életét, és még az ő saját lelki életüket is megrövidítette.
3: Because all these terrible things began to come into creation, sickness and disease and hate and pain and all these other things, and as a result they started living less and less time.
4: Mert mindenféle szörnyű dolog bejött a teremtett világba, a betegség és a halál és a bánat és a fájdalom, és így az emberek egyre rövidebb ideig éltek.
3: But when that first man stepped out of the perfection that he was in as he obeyed God completely, he went on living and living and living. Even it took a long time for death to work its way into his soul life.
4: De az első ember, amikor belépett az Istentől való függésből az önállóságba, még sokáig élt fizikailag, mert a saját lelki élete életben tartotta hosszú ideig.
3: Can you hear what I'm saying?
4: Halljátok, amit mondok?
3: And all sickness, disease and death, it has its root in sin, and the more it gets hold of humanity, the more it cuts even their soul life short.
4: Minden betegségnek és halálnak a gyökere a bűnben van, és minél inkább megragadja a bűn az emberek életét, annál rövidebb lesz az embereknek a saját lelki alapon élt élete.
3: Number two, I've said this already, but
4: második dolog, már mondtam.
3: They lost God's eternal life.
4: De elveszítették Isten örök életét.
3: As a result,
4: ennek eredményeként,
3: they had no power to govern themselves.
4: Már nem volt erejük.
3: And they had no power to rule over God's creation.
4: Önmaguk fölött uralkodni és Isten teremtett világa fölött uralkodni.
3: So all of creation then went into chaos.
4: Tehát az egész teremtett világ fejreállt és kaotikus lett.
3: And their death and sin had its effects on all of creation.
4: És most már a bűn és a halál és a betegség hatása ott van az egész teremtett világban.
3: Number three.
4: Harmadik dolog.
3: They completely lost fellowship with God.
4: Teljesen elvesztették a közösséget Istennel.
3: When God came into the garden looking for them,
4: amikor Isten bejött a kertbe és őket kereste,
3: because the pain of that separation was much greater in God's heart, I think, than in Adam's heart. He said, Adam, where are you?
4: Azt gondolom, hogy Isten szívében sokkal nagyobb volt a fájdalom az elválasztottság miatt, mint Ádám szívében. Így kiáltott Isten, hogy Ádám, hol vagy?
3: And when, instead of rushing joyfully into his presence like they used to, they ran away and hid themselves.
4: És ahelyett, hogy az emberek örömmel Isten jelenlétébe futottak volna, mint korábban, elrejtőztek ilyetten.
3: Because they knew they were no longer holy. They couldn't come near a holy God, because now the separation of sin had come between them.
4: Mert valahogyan már tudták, hogy ők már nem szentek, tehát nem közeledhetnek egy szent Istenhez, mert valahogy a bűn egy választófalat épített közéjük.
3: And number four.
4: Negyedik dolog.
3: They were no longer protected by from the devil, and he could attack their lives and do what he liked with them.
4: Már nem voltak védve az ördög ellen, aki megtámadhatta az életüket és azt csinálhatott velük, amit akart.
3: And the tragedy of sin coming into the world and across the human race, the price of that is immeasurable.
4: És szinte mérhetetlen annak a tragédiája és annak a kára, amit az okozott, hogy a bűn behatolt az emberiség életében.
3: And then God sent Jesus into the world.
4: És aztán Isten elküldte Jézust a világba.
3: And what I want us to see is that he came into exactly the same humanity that Adam and Eve had before they sinned.
4: Szeretném, hogyha látnátok, hogy Jézus pontosan olyan emberként jött el a világba, amilyen emberi élete Ádámnak és Évának volt a bűnbeesés előtt.
3: The difference between their two lives was the decision that each of them made.
4: Kettőjük élete között a különbséget az a döntés jelentette, amit meghoztak.
3: Adam and Eve made the decision to disobey God and to become independent.
4: Adam és Éva úgy döntött, hogy engedetlenek lesznek Istennel szemben, és függetlenek lesznek.
3: And their sin was the fruit of the independence.
4: És a bűnük az az önállóságuk, függetlenségük gyümölcse volt.
3: The root was independence.
4: A gyökér az a függetlenség volt.
3: And that's why before God can save anybody, he's got to deal with their independence. And not just try and deal with their sin, because that's only a fruit of something much deeper.
4: És ezért van az, hogyha Isten valakit meg akar váltani, akkor először az illető függetlenségével kell elbánni, és nem a bűneivel, mert a bűnei azok az alapproblémának, az függetlenségnek a gyümölcsei.
3: Amen. So Jesus came to live in exactly the same humanity.
4: Tehát Jézus ugyanolyan emberként jött el, amilyen Ádám és Éva volt.
3: He was tempted in exactly the same ways that Adam was. We're told that in Scripture.
4: Ugyanolyan módokon megkísértetett, mint Ádám, ez a Bibliában is benne van.
3: But he always made a decision.
4: De hozott egy döntést.
3: I will do my Father's will.
4: Megteszem az Atyám akaratát.
3: Whatever he says.
4: Bármit is mond.
3: And whatever it costs.
4: És bármibe kerül.
3: Not for one minute or one day will I ever live my own independent life.
4: Egyetlen nap, egyetlen percig sem fogom a saját független életemet élni.
3: He could have done.
4: Megtehette volna.
3: He had the ability, but he never chose to do that.
4: Képes volt rá, de úgy döntött, hogy soha nem fogja megtenni.
3: But he chose to live the way that Adam should have lived.
4: Hanem úgy döntött, hogy úgy él, ahogy Ádámnak kellett volna.
3: And he demonstrated that when this humanity is totally obedient.
4: És bemutatta, hogyha az emberi lény teljesen engedelmes.
3: It's incredibly, wonderfully beautiful.
4: Akkor ez kihetetlenül és csodálatosan szép.
3: It's powerful.
4: Erőteljes.
3: It's sinless.
4: Bűntelen.
3: It's untouchable by the devil.
4: És az ördög nem érhet hozzá.
3: The eternal life of God can flow into him and out through him in a river of life and blessing that brings salvation and deliverance to many others.
4: És Istennek az örök élete áldásként és életként beleállhat ennek az embernek az életébe, ami másokra üdvösség és gyógyulás és szabadulásként árad tovább.
3: You see, your sanctification and my sanctification.
4: Tudjátok, a ti megszentelődésetek és az enyém.
3: It affects us very seriously, obviously.
4: Nagyon komolyan befolyásolja az életünket.
3: But it also affects the whole world in which we live.
4: De azt az egész világot is érinti, amiben élünk.
3: If we become truly sanctified,
4: ha valóban megszentelődünk,
3: then we become like Jesus in the way that we live, and it flows out of us the same way it flowed out of him.
4: Akkor ugyanúgy fogunk élni, ahogy Jézus élt, és ugyanez a fajta élet fog kiáradni belőlünk mások felé.
3: That's what Paul says. He said, when I got these Gentiles to sanctification, then a mighty flow of miracles flowed out through them.
4: Ezt mondta Pál is, hogy amikor elértem a pogányoknál, hogy megszentelődjenek, akkor a csodáknak hatalmas áradata indult el.
3: You see, that's why you shouldn't go to a cave and try and get meet God on your own. You've got to come to sanctification in a hostile world, because that's where your sanctification has got power to change the world.
4: Tudjátok, ezért van az, hogy nem szabad elvonulnotok egy barlangba, hogy ott magatokban legyetek szentek, hanem egy ellenséges világban kell megszentelteknek lennetek, azért, hogy meg tudjátok változtatni ezt a világot.
3: And that's why I'm a bit wary of some of these prayer movements which end up with people spending all their time just loving Jesus in his presence, and they never go out and loose that power into a sin-sick dying world that's all around them.
4: Ezért fáradok bele időnként azokba az ima mozgalmakba, amelyek csak arról szólnak, hogy az emberek elvonulnak, és csak Jézus szeretik, és vele vannak kapcsolatban, és ezt élvezik, és sosem mennek ki a beteg világba, hogy azt megérintsék és helyreállítsák.
3: And Jesus makes this very clear.
4: Jézus nagyon világossá tette ezt.
3: He didn't call his disciples just to holiness.
4: Nem csak szentségre hívta a tanítványait.
3: He called them to be holy in the world.
4: Hanem arra, hogy a világban legyenek szentek.
3: So that the world through them might believe and might be changed.
4: Hogy a világ rajtuk keresztül hihessen és megváltozhasson.
3: He was perfectly holy.
4: Ő tökéletesen szent volt.
3: And as a direct result, mighty miracles and God glorifying works constantly flowed out of his sanctified life.
4: És ennek eredményeképpen állandóan hatalmas csodák és Isten dicsőítő dolgok történtek Jézus megszentelt életén keresztül.
3: Someone who's truly sanctified.
4: Hogyha valaki teljesen megszentelt.
3: Automatically, miracles of the life of Jesus will flow out through them.
4: Automatikusan Jézus életének a csodái kezdenek áradni az ilyen emberből.
3: We could spend a long time on this.
4: Nagyon sok időt tölthetnénk ezzel a témával.
3: Jesus makes this very clear.
4: De Jézus nagyon világossá tette.
3: It's such an important thing. I want to spend probably the rest of this time on this.
4: Ez annyira fontos, hogy valószínűleg a még hátralévő időmet ezzel fogom tölteni.
3: Come to John 14.
4: A János 14-hez lapozatot.
3: He describes the life that he has with the Father.
4: Leírja Jézus azt az életet, amit ő az atyával él.
3: I live by the Father.
4: Azt mondja, én az atya által élek.
3: I obey the Father.
4: Engedelmeskedek neki.
3: I prove that I love the Father by the way that I obey him.
4: Az engedelmességemmel bizonyítom be, hogy szeretem őt.
3: And now I want to bring you after my resurrection. I want to bring you to where I am.
4: És majd a feltámadásom után el akarlak titeket juttatni arra az állapotra, amiben én vagyok.
3: And then he goes on to say.
4: És utána azt mondja.
3: Verse 11.
4: A 11. versben.
3: Believe me that I am in the Father and the Father is in me.
4: Higgyetek nékem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van.
3: Or else believe me for the sake of the works themselves.
4: Ha pedig nem magukért, a cselekedetekért higgyetek nekem.
3: You've looked at this for 3.5 years.
4: Ezt 3.5 éve nézitek már.
3: You've seen the fellowship between the Father and the Son.
4: Látjátok a közösséget az atya és a fiú között.
3: You've seen the intimacy that we enjoy with each other.
4: Látjátok, hogy milyen bensőséges kapcsolatban vagyunk egymással.
3: My passion is to be with the Father.
4: Azért ég a szívem, hogy az atyával legyek.
3: To love the Father.
4: Szeressem őt.
3: Let him have complete access to my humanity.
4: Hogy ő teljesen hozzáférhessen az én emberi lényemhez.
3: Then through me.
4: És aztán rajtam keresztül.
3: He can speak his mighty words.
4: Kimondhassa az ő hatalmas szavait.
3: And he can do his mighty works.
4: És megtehesse a hatalmas cselekedeteit.
3: Now I'm inviting you guys into the same relationship.
4: Gyerekek, én titeket is erre a kapcsolatra hívlak.
3: Believe me.
4: Higgyetek nekem.
3: Verse 12.
4: 12. vers.
3: But most assuredly.
4: Bizony mondom nektek.
3: I say to you, he who believes in me,
4: aki hisz én bennem,
3: the works that I do, he will do also.
4: Az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én.
3: And greater works than these he will do, because I go to the Father.
4: És nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek.
3: Whatever you ask the Father in my name, that will I do, that the Father might be glorified in the Son.
4: Akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban.
3: If you ask anything in my name, I will do it.
4: Ha valamit, bármit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.
3: If you love me,
4: ha szerettek engem,
3: you will, is the correct term, you will keep my commandments.
4: Meg fogjátok tartani a parancsaimat.
3: If you love me, you will keep my commandments.
4: Ha szerettek engem, meg fogjátok tartani a parancsaimat. Ez a megfelelő fordítás.
3: You can't be a lover of me without being obedient to me.
4: Nem szerethettek engem, ha nem engedelmeskedtek nekem.
3: I could not be a lover of my Father without being obedient to him.
4: Én sem szerethetném az atyámat anélkül, hogy engedelmeskednék neki.
3: That's the heart of sanctification.
4: Ez a megszentelődés lényege.
3: I'm exclusively for his use.
4: Hogy én kizárólag az ő használatára vagyok.
3: I've never been for my use.
4: Soha nem a saját céljaimat szolgáltam.
3: Not for one second has anyone or anything made me do something that wasn't pleasing to the Father.
4: Soha semmi és senki nem tudott rávenni arra, hogy akár egyetlen másodpercig is olyat csináljak, ami az atyának nem kedves.
3: And what's flowed out of me all these years you've been watching?
4: És ti figyeltétek, hogy mindezekben az években mi áradt ki belőlem.
3: Outflow of that relationship.
4: Ez pedig az atyával való kapcsolatomnak a folyamánya.
3: Now I'm inviting you into the same relationship.
4: És most titeket is ugyanerre a kapcsolatra hívlak.
3: But through you, it's going to be even more powerful.
4: De rajtatok keresztül ez még erőteljesebb lesz.
3: Because while I was on earth, I was restricted in my authority.
4: Mert miközben én a földön voltam, nekem korlátozott volt a hatalmam.
3: All I could do was to recover what Adam had lost.
4: Csak azt tudtam visszaszerezni, amit Ádám elveszített.
3: And Adam had no authority in the heavens, he only had authority on earth.
4: És Ádámnak nem volt hatalma a levegő égben, csak a földön.
3: While he obeyed me, he had the rule of the earth.
4: Amíg engedelmeskedett nekem, addig uralkodhatott a földön.
3: I never gave the rule of heaven to him, because I wanted to test him to see whether he would be obedient.
4: És soha nem adtam neki a levegő égben a hatalmat, mert előbb ki akartam próbálni, hogy engedelmes-e.
3: And when he disobeyed me,
4: és amikor engedetlen volt,
3: he lost that authority.
4: Elfelejtette ezt a hatalmat.
3: And he never had authority in the heavens.
4: És a levegő égben soha nem kapta meg a hatalmat.
3: But now God's got another man.
4: De Istennek most van egy másik embere.
3: The man Christ Jesus.
4: Az ember Krisztus Jézus.
3: Who's obeyed him perfectly for 33.5 years.
4: Aki tökéletesen engedelmeskedett neki 33.5 évig.
3: Even to death upon a cross. He's still saying, yes Father, I'll die on a cross.
4: Egészen a kereszt halálig azt mondta, igen atyám, meg fogok halni a kereszten.
3: And that allowed God righteously to give to this man full authority in heaven on earth and under the earth. All authority was given to him.
4: És ez Istennek lehetőséget adott arra, hogy jogszerűen hatalmat adjon Jézusnak, ennek az embernek, a levegő égben, a földön és a föld alatt is.
3: We read this in Philippians.
4: Ezt a Filippi levélben olvassuk.
3: Because he was obedient even to death upon a cross.
4: Mert a kereszt halálig is engedelmes volt.
3: The Father has highly exalted him.
4: Az Atya felmagasztalta őt magasra,
3: given him a name which is above every name,
4: és egy minden név felett való nevet adott neki,
3: the name of Jesus,
4: hogy Jézus nevére
3: every knee shall bow,
4: minden térd
3: megvajoljon,
4: és minden nyelv
3: vallja,
4: hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
3: Amen. Now, you see, you've got to see this.
4: Látni fogjátok.
3: The risen Christ is 1,000 times more powerful than the earthly Christ.
4: A feltámadott Krisztus ezerszer erősebb, mint a földi Krisztus.
3: You've got to see this.
4: Meg kell ezt értenetek.
3: What Jesus did on earth was fantastic.
4: Amit Jézus a földön tett, az elképesztő volt.
3: As far as he was concerned, it was a time of constriction and frustration.
4: De ő úgy érezte, hogy korlátok közé volt szorítva és frusztrálva volt emiatt.
3: Why?
4: Miért?
3: Because he couldn't yet deal with the demonic principalities that had their seats of authority in the heavenlies.
4: Mert még nem számolhatott le azokkal a démoni fejedelemségekkel, amelyeknek a trónja a levegő égben volt.
3: While he was reclaiming what Adam lost.
4: Miközben visszaszerezte azt, amit Ádám elvesztett.
3: He had authority on earth, but not beyond that.
4: Volt a földön hatalma, de azon túl nem.
3: And he frequently says, I have power on earth to cast out devils.
4: És többször elmondta, hogy van hatalmam a földön démonokat
3: üldözni.
4: Van hatalmam a földön betegeket gyógyítani. Van hatalmam a földön a bűnt megbocsátani.
3: So once he's risen from the dead.
4: De miután feltámadt a halálból.
3: And the Father righteously and gloriously said, now this man's proved his submission even to death upon a cross. I'm going to give him everything.
4: És az Atya jogszerűen azt mondhatta, és boldogan azt mondhatta, hogy ez az ember engedelmeskedett nekem egészen a kereszt halálig, ezért mindent neki adok. Isten dicsőségére.
3: Amen. Now, you see, you've got to see this.
4: Látni fogjátok.
3: The risen Christ is 1,000 times more powerful than the earthly Christ.
4: A feltámadott Krisztus ezerszer erősebb, mint a földi Krisztus.
3: You've got to see this.
4: Meg kell ezt értenetek.
3: What Jesus did on earth was fantastic.
4: Amit Jézus a földön tett, az elképesztő volt.
3: As far as he was concerned, it was a time of constriction and frustration.
4: De ő úgy érezte, hogy korlátok közé volt szorítva és frusztrálva volt emiatt.
3: Why?
4: Miért?
3: Because he couldn't yet deal with the demonic principalities that had their seats of authority in the heavenlies.
4: Mert még nem számolhatott le azokkal a démoni fejedelemségekkel, amelyeknek a trónja a levegő égben volt.
3: While he was reclaiming what Adam lost.
4: Miközben visszaszerezte azt, amit Ádám elvesztett.
3: He had authority on earth, but not beyond that.
4: Volt a földön hatalma, de azon túl nem.
3: And he frequently says, I have power on earth to cast out devils.
4: És többször elmondta, hogy van hatalmam a földön démonokat
3: üldözni.
4: Van hatalmam a földön betegeket gyógyítani. Van hatalmam a földön a bűnt megbocsátani.
3: So once he's risen from the dead.
4: De miután feltámadt a halálból.
3: And the Father righteously and gloriously said, now this man's proved his submission even to death upon a cross. I'm going to give him everything.
4: És az Atya jogszerűen azt mondhatta, és boldogan azt mondhatta, hogy ez az ember engedelmeskedett nekem egészen a kereszt halálig.

0: of authority in the heavenlies.
1: Mert még nem számolhatott le azokkal a démoni fejedelemségekkel, amelyeknek a trónja a levegő égben volt.
0: While he was reclaiming what Adam lost.
1: Miközben visszaszerezte azt, amit Ádám elvesztett.
0: He had authority on earth, but not beyond that.
1: Volt a földön hatalma, de azon túl nem.
0: And he frequently says, I have power on earth to cast out devils.
1: És többször elmondta, hogy van hatalmam a földön démonokat
0: küldeni.
1: Van hatalmam a földön betegeket gyógyítani. Van hatalmam a földön a bűnt megbocsátani.
0: So once he's risen from the dead.
1: De miután feltámadt a halálból.
0: And the Father righteously and gloriously said, now this man's proved his submission even to death upon a cross. I'm going to give him everything.
1: És az Atya jogszerűen azt mondhatta, és boldogan azt mondhatta, hogy ez az ember engedelmeskedett nekem egészen a kereszt halálig, ezért mindent neki adok.
0: Now we have a man.
1: Most már van egy emberünk, egy ember, aki minden erő és minden hatalom
0: heaven,
1: a mennyben,
0: on earth,
1: a földön
0: and under the earth.
1: És a föld alatt.
0: And so when he appeared to his disciples after his resurrection,
1: tehát amikor a feltámadása után megjelent a tanítványainak,
0: this is what he said.
1: Azt mondta,
0: he said, all power,
1: azt mondta, minden erő,
0: on earth and under earth has been given to me.
1: Nekem adatott a mennyben, a földön és a föld alatt.
0: Now you go.
1: Most menjetek ti.
0: And make disciples of all nations.
1: És minden nemzetben képezzetek tanítványokat.
0: And I'm with you right to the end of the age.
1: És én veletek vagyok a korszak végéig.
0: Now the first beneficiary of this was the city of Jerusalem.
1: Ennek Jeruzsálem városa volt az első kedvezményezettje.
0: While Jesus walked around Jerusalem for 3.5 years.
1: Amíg Jézus járt Jeruzsálemben 33.5 évig.
0: He was fighting the demonic powers of the ruling religious spirits that ruled over the city of Jerusalem.
1: Harcolt azok ellen a démoni erők ellen, amik vallásos erők voltak és Jeruzsálemben uralkodtak.
0: He did amazing miracles.
1: Megdöbbentő csodákat tett.
0: In Jerusalem he brought a rotting corpse out of the tomb, Lazarus.
1: Jeruzsálemben kihozott egy rothadó hullát a sírból, ez Lázár volt.
0: He manifested the fullness of God's eternal life so you could see it and touch it and handle it.
1: Bemutatta Isten örök életének a teljességét, hogy az látható volt, hallható és tapintható.
0: He taught with great authority.
1: Nagy hatalommal tanított.
0: Said, no man has ever taught like this. No one's had this authority.
1: Azt mondták az emberek, hogy soha nem tanított még senki. Így senkinek nem volt ilyen hatalma eddig.
0: Thousands would come to the healing meetings.
1: Több ezre jöttek el a gyógyító alkalmakra.
0: But they wouldn't pay the price to become his disciples.
1: De nem fizették meg az árát annak, hogy tanítványok legyenek.
0: Because the Sanhedrin would be after them, and the religious spirits were filling them with fear.
1: Mert a nyomukban voltak a vallásos tekintélyek, és a vallásos szellemek, démonok üldözték őket.
0: So at the end of 3.5 years of the most amazing ministry.
1: Tehát 3.5 éves megdöbbentő szolgálat végén.
0: He had a committed membership to his church of 120 people.
1: A Jézus gyülekezetében 120 elkötelezett tag volt.
0: A lot of people floated on the edge, but they wouldn't come in and be really his disciple.
1: Nagyon sok ember követte őt az utakon, de nem jöttek sokan be, hogy a tanítványai legyenek.
0: Because of fear.
1: A félelem miatt.
0: Because of the demonic spirits.
1: A démoni szellemek miatt.
0: And because the price was too high.
1: És azért, mert túl magas volt a dolog ára.
0: One of the things that Jesus taught them in the upper room was how to take the demonic principalities down from the heavens and clear the heavens of demonic power.
1: Az egyik dolog, amit Jézus tanított a felházban a 120-nak, az az, hogy hogyan kell a levegő égben lerontani a trónjaikról azok a démoni fejedelmeket, amik ott uralkodtak.
0: And the first city to experience that was Jerusalem.
1: Az első hely, ahol ezt átélték, Jeruzsálem volt.
0: On the day of Pentecost.
1: Pünkös napján.
0: They pulled those demonic powers down.
1: Lerontották ezeket a démoni erőket.
0: And when Peter walked out into the same city.
1: És amikor Péter kilépett ugyanebbe a városba.
0: And preached to a crowd that had been responsible for crucifying Jesus.
1: És ugyanannak a tömegnek prédikált, amelyik felelős volt Jézus keresztre feszítéséért.
0: 3,000 repented on the spot.
1: 3,000-en tértek meg ott a helyszínen.
0: They were baptized.
1: Bemerítkeztek.
0: And they were added to the church.
1: És csatlakoztak a gyülekezethez.
0: Now that's about 300% growth, 3,000% growth in one message.
1: Ez ilyen 300%-os siker, ugyan növekedés egyetlen prédikáció után.
0: A few weeks later.
1: Néhány héttel később.
0: A lame man was raised by the Peter. He pulled him up and he was healed.
1: Péter meggyógyított egy bénát, így felemelte kezénél fogva, meggyógyult az illető.
0: The city went crazy with this.
1: A város teljesen bezsongott ettől.
0: When Lazarus was raised from the dead.
1: Amikor Lázár feltámadt a halálból.
0: Lazarus was raised from the dead.
1: Tehát feltámadt Lázár.
0: There was no response.
1: Nem reagáltak az emberek erre.
0: Except a plan by the Pharisees and scribes to kill him.
1: Az egyetlen reagálás az a farizeusok és írástudók terve volt Jézus megölésére.
0: Now this lame man is raised.
1: Na most jó meggyógyul ez a béna.
0: Wonderful miracle, but not to be compared with the miracle of Lazarus.
1: Ez csodálatos csoda volt, de nem összehasonlítható Lázár feltámadásával.
0: And he runs around leaping and praising God.
1: És amikor ez az ember ott ugrál és

0: Pan słowo dzisiaj riszta.
1: Peter preaches once more.
0: Peter Miguel sta predica.
1: 5,000 people turn to the Lord.
0: Öt ezra fordulnak az Úrhoz.
1: So now the church is 8,000.
0: Tehát most már 8,000 főse gyülekezet.
1: That's less than 6 months.
0: És ez kevesebb, mint fél év alatt
1: történt. By the end of 2 years, the church in Jerusalem was more than 20,000.
0: És több mint 20,000 fős volt a gyülekezet Jeruzsálemben, körülbelül 2 éven belül.
1: You see, you've got to see that when we become his resurrection, he said, you're going to do greater works than I've done, because you won't have the demonic oppression upon you that was upon me.
0: Jézus azért mondta a tanítványainak, hogy nagyobb dolgokat fognak cselekedni, mint ő, mert akkor a tanítványokon már nem volt az a démoni elnyomás, ami még ő rajta ott volt és korlátozta őt.
1: Amen?
0: Amen.
1: And so the church powerfully advanced.
0: Tehát a gyülekezet erőteljesen nyomult előre.
1: Amen. Now jump to John 17.
0: Lapozzunk a János 17-hez.
1: We'll close with this bit for tonight. John 17.
0: Ma estére ezzel a résszel fog befejezni.
1: He's praying the famous prayer in the upper room before he's crucified.
0: Itt Jézus elmondja a híres imáját a felházban, mielőtt keresztre feszítik.
1: I want you to come to verse 17.
0: 17.
1: No, let's go back a bit.
0: Nem, kicsit 17-es előtt kezdjük.
1: Verse 12.
0: Tehát 17. rész, 12. vers.
1: So, while I was with them in the world, I kept them in your name.
0: Mikor velük voltam a világon, én megtartottam őket a nevedben.
1: Those who you gave to me, I've kept, and none of them is lost, except the son of perdition, that the scripture might be fulfilled.
0: Akiket nekem adtál, megőriztem, és senki el nem veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön.
1: Now I come to you.
0: Most hozzád megyek.
1: And these things I speak in the world, that they may have my joy fulfilled in themselves.
0: És ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömömet teljesen bírják ő magukban.
1: I've given them your word, and the world has hated them because they are not of the world, just as I am not of the world.
0: A te szabadat nekik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem a világból valók, amint hogy én sem a világból való vagyok.
1: Now notice verse 15.
0: Akkor 15. vers.
1: I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil one.
0: Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.
1: I don't want them to go off into a cave somewhere and start a monastery. That's the last thing I want.
0: Nem akarom, hogy elmenjenek egy barlangba és valahogy egy ilyen szerzetes rendet alapítsanak. Ez az utolsó, amit szeretnék.
1: Right where the action is.
0: Én azt szeretném, hogy ott legyenek, ahol történnek a dolgok.
1: I want them to be warrior worshippers.
0: Azt akarom, hogy harcos imádók legyenek.
1: I've given you. Okay, I've read that. Verse 16. They are not of the world, just as I am not of the world.
0: 16. vers. Nem a világból valók, mint ahogy én sem a világból vagyok.
1: Sanctify them by your truth. Your word is truth.
0: Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te szabad igazság.
1: As you sent me into the world, I have also sent them into the world.
0: Amiképpen te küldtél engem a világra, úgy küldtem én is őket a világra.
1: And for their sake, I sanctify myself, that they may also be sanctified by the truth.
0: És én az ő érdekükben megszentelem magamat, hogy ők is megszenteltek ki legyenek az igazságban.
1: I don't pray for these alone, but for all those who will believe in me through their word. So he's got his eye on the harvest, amen?
0: Nem, de nem csak őértük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek, majd én bennem. Tehát Jézusnak a szeme előtt már az aratás lebeg.
1: This kind of sanctification doesn't lead to retreat from the world, it empowers you to be a witness in the world.
0: Ez a fajta megszentelődés nem arra vezet, hogy visszavonulj a világból, hanem arra, hogy erőteljes tanú legyél a világban.
1: And as a result,
0: ennek eredményeként
1: many are going to believe through their word.
0: Sokan fognak hinni az ő szavuknak, az ő beszédüknek.
1: Verse 21.
0: 21. vers.
1: That they all may be one as you, Father, are in me and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me.
0: Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.
1: The glory, verse 22, the glory which you gave me, I have given to them.
0: 22. vers, én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, nekik adtam.
1: They may be one, just as we are one.
0: Hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk.
1: I and them.
0: Én ő bennük.
1: And you in me.
0: És te én bennem.
1: That they may be made perfect in one, that the world may know that you've sent me and have loved them as you love me.
0: Hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél.
1: Well, let me just summarize that.
0: akkor foglaljuk össze ezt.
1: He prayed for them to be kept from the world, but they would need to stay in the world.
0: Tehát Jézus azért imádkozott, hogy Isten őrizze meg őket a világtól, de ott kellett maradniuk a világban.
1: He especially prayed that God would keep them in the truth and protect them from every lie.
0: Különösen imádkozott azért, hogy az Atya őrizze meg őket az igazságban és védje meg őket minden hazugságtól.
1: The word that he had already given them was the only truth.
0: Az a szó, amit Jézus már adott a tanítványoknak, az egyetlen igazság.
1: The devil was a liar and from the beginning, and he's the father of all lies.
0: Az ördög a hazugság, hazug volt kezdettől fogva, és ő a hazugságok atya.
1: For their sake, he had already sanctified himself.
0: Jézus a tanítványok érdekében már megszentelte magát.
1: That they also may be sanctified by that truth.
0: Hogy ez az igazság őket is megszentelje.
1: See, he said to them earlier, he said, I am the way, I am the truth, and I am the life.
0: Korábban is azt mondta nekik, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet.
1: It's the only way to the Father.
0: Én vagyok az egyetlen út az Atyához.
1: There's no other life.
0: Nincs más élet.
1: There's no other truth.
0: Nincs más igazság.
1: There's no other way. This is it.
0: És nincs más út, nincs más élet. Ez az egyetlen.
1: So grab hold of it with all your mind.
0: Tehát teljes elmétekkel, lelketekkel ragadjátok ezt meg.
1: Number four.
0: Negyedik.
1: He prayed that many would believe in him through their life and their word.
0: Azért is imádkozott, hogy sokan, azokért a sokakért, akik majd hisznek Jézusban a tanítványok életén és üzenetén keresztül.
1: Paul said in Romans 15.
0: Azt mondta Pál a Róma 15-ben.
1: He said, God brought obedience to the Gentiles in word and in deed.
0: Azt mondta, hogy Isten engedelmessé tette a pogányokat szóban és cselekedetben.
1: It wasn't just the word, it was the actions of their life. They all said the same thing.
0: Nem csak a szavaik voltak, hanem az életük üzenete is, tehát az életük és a szavaik összhangban voltak egymással.
1: Jesus said to his accusers.
0: Jézus azt mondta a vádlóinak.
1: If you can't believe me for my words, then believe me for my works. They all say the same thing.
0: Hogyha nem hisztek nekem a szavaimért, akkor higgyetek a cselekedetekért, hiszen azok ugyanazt mondják, amit a szavaim.
1: Now that's the life.
0: Tehát ez az élet.
1: Amen, that's the sanctified life.
0: Ez a megszentelt élet.
1: It's word and deed, word and deed.
0: Szó és cselekedet, szó és cselekedet.
1: And they are inseparable, you joined one with the other.
0: Ez a kettő elválaszthatatlanul össze van kötve egymással.
1: He prayed that many would believe in him through their word and through their life.
0: Tehát imádkozott azokért a sokakért, akik a tanítványok élete és szavai miatt fognak hinni ő benne.
1: He prayed for them to have, this is number five, he prayed for them to have perfect intimacy, fellowship and unity with the three persons of the Godhead.
0: Azért imádkozott, hogy a tanítványainak tökéletesen bensőséges kapcsolata, közössége és egysége legyen az Istenség három személyével.
1: And as a result,
0: és ennek eredményeként,
1: they would now enjoy this same love and unity among themselves.
0: Ők is ezt a szeretetet és egységet élhessék át egymás között.
1: This would all happen once the Spirit had come to them.
0: Mindez akkor fog megtörténni, amikor a Szent Szellem közéjük jön.
1: Amen.
0: Amen.
1: Just repeat what I said earlier about Romans 15. Just six words and I'm finished.
0: Csak ismételjük meg, amit a Róma 15-ről mondtam az előbb, pár szó az egész.
1: They were sanctified by the Holy Spirit.
0: Tehát a tanítványokat a Szent Szellem szentelte meg.
1: God accomplished mighty things through word and deed.
0: Isten hatalmas dolgokat tett meg szóval és tettel.
1: First of all in the life of Paul.
0: Először is Pál életében.
1: And then the Gentiles now became obedient in word and deed. There it comes again.
0: És utána már a pogányok is engedelmesek lettek szóval és tettel is. Újra ezt olvassuk.
1: Through whom mighty signs and wonders occurred by the power of the Holy Spirit.
0: Akiken keresztül hatalmas jelek és csodák történtek a Szent Szellem ereje által.
1: Now I'll just say this in closing tonight.
0: A ma esti zárószavam ez lesz.
1: Sanctification is a crisis.
0: A megszentelődés ez egy válsághelyzet.
1: It's like getting married.
0: Olyan, mint a házasságkötés.
1: There's a moment when you say I will.
0: Van egy pillanat, amikor azt mondod, hogy akarom.
1: You take your solemn vows.
0: Az ünnepélyes fogadalmat elmondod.
1: In that moment of covenant, you are now one with your wife, and she's one with you for the rest of your life.
0: És a szövetségkötés pillanatában már egy vagy a feleségeddel, ő is egy veled, az életetek hátralevő részére ez van.
1: There's a crisis.
0: Ez egy döntő pillanat.
1: But then it takes decades to work it out, beloved.
0: De szeretteim, utána évtizedekig tart ezt megvalósítani.
1: There's a process.
0: Ez egy folyamat.
1: But you never think of divorce.
0: De eszetekbe se jut a válás.
1: If you hit a bump, you find a way through. Not out of the relationship.
0: hogyha egy buszkát találtok, akkor azt keresitek, hogy ne kimenjetek a kapcsolatból, hanem hogy hogyan menjetek azon át.
1: Now tomorrow I'm going to concentrate on these two things.
0: Holnap erre a két dologra fogok koncentrálni.
1: How we, as it were, activate the moment of crisis.
0: Hogy hogyan tesszük cselekedetekké a döntés pillanatát.
1: And then how we continue in the process until it's fully manifested in our lives.
0: És utána hogyan maradunk benne a folyamatban, amíg teljesen meg nem nyilvánul az eredménye az életünkben.
1: We're called to entire sanctification.
0: Minket Isten maradéktalan megszentelődésre hívott el.
1: But the Bible does not teach instant entire sanctification.
0: De a Biblia nem tanítja, hogy azonnal lesz a teljes megszentelődésünk.
1: It teaches progressive sanctification, which goes on from the moment of crisis.
0: Hanem folyamatos, előrehaladó megszentelődésről beszél, ami a döntés pillanatával kezdődik el.
1: But you can't begin the process until you've made the decision and commitment about the crisis.
0: De nem kezdhetitek el a folyamatot, amíg a döntés pillanatában úgy nem döntöttetek, hogy ezt akarjátok csinálni.
1: So both are necessary.
0: Tehát mind a kettő szükséges.
1: Tomorrow I'll explain the crisis and I'll explain the process and how you go from where you are to where you know God wants you to be.
0: Holnap beszélek tehát arról, hogy mi a döntés pillanata, mi ez a folyamat, és hogy hogyan jutok el a jelenlegi állapototoktól oda, amivé Isten tenni akart
1: titeket.
0: Ebből a Filippi levélből származó bátorítással fejezem be.
1: And it's a promise in chapter 1.
0: Ez egy ígéret a az első részben.
1: He that has begun a good work in you,
0: aki elkezdette bennetek a jó munkát,
1: he will complete it until the day of Jesus Christ.
0: Be fogja fejezni Jézus Krisztus napjáig.
1: And I'm going to show you some scriptures of the guarantee from God of the finished product, even when you're just beginning along the road.
0: És én fogok nektek mondani néhány verset, ami Isten ígéretét tartalmazza arról, hogy a végeredmény teljesen garantálva van, attól függetlenül, hogy hol tartotok az út elkezdése után. De szeretném, ha látnátok, milyen ereje van annak, amit el tud végezni egy megszentelt élet.
1: Jesus is the extreme example of this.
0: Jézus ennek a legszélsőségesebb példája.
1: Because he sanctified himself.
0: Mert ő megszentelte magát.
1: Multitudes were given a glorious salvation.
0: Ezért tömegek kaptak dicsőséges üdvösséget.
1: Now only he paid the debt for sins.
0: Csak Jézus fizette ki az adósságunkat a bűn miatt.
1: But many others have paid the price to allow that life to flow through them like a river to bring salvation to thousands of others.
0: De sokan megfizették az árát annak, hogy lehetővé váljon, hogy ez az élet rajtuk átáradva, sokan másokhoz, több ezer emberhez elvigyék az üdvösséget.
1: A truly sanctified life is always a fruitful life.
0: Az igazán megszentelt élet az gyümölcsöző élet is.
1: Many come to salvation through the flow of that sanctified life.
0: Sokan jutnak üdvösségre ennek a megszentelt életnek az gyümölcseképpen.
1: And that's why it has to be lived out in the world. You can't retreat into isolation because then the purpose of being sanctified is lost. You might as well go to heaven and have done with it.
0: Ezért nem vonulhattok ki a világból, hanem a világban kell ezt a megszentelt életet életek, hogy megvalósuljon Isten akarata, meg különben azonnal meghalhatnátok és mehetnétek a mennybe.
1: But the more we become sanctified,
0: de minél megszenteltebbek lesztek,
1: the more fruitfulness flows out from us to touch the lives of many, many other people.
0: Annál nagyobb gyümölcsözés, termékenység árad ki belőlünk, hogy nagyon sok ember életét megérintse.
1: And it's always accompanied by a flow of signs and wonders and miracles.
0: És ezt mindig a jelek és csodák áradata kíséri.
1: So let's just agree. I'm not calling you to decision tonight.
0: Tehát értsünk egyet ebben, ma este nem hívlak titeket döntésre.
1: I'm going to give you a few hours to think about it.
0: Adok nektek néhány órát, hogy gondolkodjatok rajta.
1: But let's just stand.
0: De álljunk fel.
1: And let's first of all let's thank God for our Lord Jesus Christ.
0: Mindenek előtt köszönjük meg az Atyának, ami Urunkat, Jézus Krisztust.
1: The perfect sanctified one.
0: Aki a tökéletesen megszentelt.
1: Amen. Thank you, Lord, for the Lord Jesus Christ.
0: Köszönjük, Uram, az Úr Jézus Krisztust.
1: He sanctified himself.
0: Ő megszentelte önmagát.
1: That he might first of all sanctify those disciples.
0: Hogy mindenek előtt megszentelhesse a tanítványait.
1: That they in their turn might become sanctified.
0: Hogy utána majd ők is megszenteltek legyenek a maguk idejében.
1: That through them.
0: Hogy ő rajtuk keresztül.
1: Multitudes of lost sinners.
0: Az elveszett bűnösök tömege.
1: Could come to salvation.
0: Juthasson üdvösségre.
1: Could come to sanctification.
0: Juthasson megszentelődésre.
1: And they themselves be turned into a river of life.
0: És ők maguk is az élet folyójává váljanak.
1: Now Lord, we ask you.
0: Uram, kérünk téged.
1: To fill Hungary with such people.
0: Hogy töltsd be Magyarországot ilyen emberekkel.
1: May every church represented here.
0: Minden itt képviseltet egy gyülekezet.
1: Become a power center of sanctification.
0: Váljon a megszentelődés erőművévé.
1: That sanctified people may touch other unsanctified people.
0: Hogy a megszentelt emberek megérinthessenek más meg nem szentelteket.
1: Turn them from darkness to light.
0: És elfordítsák őket a sötétségtől a világossághoz.
1: The power of Satan to God.
0: A sátán erejétől Istenhez.
1: They might receive forgiveness of sin.
0: Hogy megkaphassák bűnök bocsánatát.
1: And a glorious inheritance among all those who are sanctified.
0: És egy dicsőséges örökséget minden megszenteltek között.
1: Lord, sow the seed for a mighty, mighty harvest in these meetings we pray.
0: Uram, ezeken az összejöveteleken vesd el egy hatalmas aratás magjait, ezért imádkozunk.
1: In Jesus mighty name.
0: Jézus hatalmas nevében.
1: Amen.
2: Elhangzott Ellen Vincent megszentelődés című tanítás sorozatának harmadik része.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Elkezdtük nézni, hogy mit tenne Jézus, milyen példát mutatott nekünk ő.
1: And as I complete that, then I want to go into my next session here this morning, my final session.
0: Ez a mostani tanításom, ez az utolsó ezen az iskolán.
1: And we'll look at discipling the individual, the unique individual.
0: Azt fogjuk megvizsgálni, hogyan kell egyéneket tanítványát tenni az ő egyéni igényeik szerint.
1: So as we looked at the model that Jesus gave, the process he followed, we see that he began number one with prayer.
0: Láttuk, hogy az a példa, amit Jézus mutatott, az ő módszerrel, az imával kezdődött.
1: And as he called forth in scripture the very first disciples, we see how he began.
0: És amikor elkívta a Bibliában az első tanítványait, látjuk, hogy mi is hogyan kezdjük.
1: His discipleship call was, come and see.
0: Tehát az volt az ő tanítványságra való elhívása, hogy gyertek és lássátok.
1: Come and see what the relationship of a father, of a son with his heavenly father looks like.
0: Gyertek és lássátok, hogy milyen a fiú kapcsolata a mennyei atyával.
1: Because that is what I want to reproduce.
0: Mert ezt akarom én bennetek újra termelni.
1: Amen? We are now the sons of God.
0: Most mi is Isten fiai vagyunk.
1: Just as Jesus was.
0: Ahogy Jézus volt.
1: He has bought with his blood that same relationship in its fullest now.
0: Ő a vérével megvásárolta számunkra ugyanezt a kapcsolatot a maga teljességében.
1: That means that we can walk as he walked.
0: Ez azt jelenti, hogy úgy élhetünk, ahogy ő.
1: We can hear the Father as he heard.
0: Úgy hallhatjuk az atyát, ahogy ő.
1: We can be obedient as he was obedient.
0: Úgy lehetünk engedelmesek, ahogy ő volt.
1: And we need to accept those daily assignments that the Father gives us to do in his name. Amen?
0: És ugyanúgy el kell fogadnunk az atya napi utasításait az ő nevében, ahogy ő.
1: And those daily assignments will take us from sometimes a minus five all the way to a plus five if we will allow ourselves to be trained and be used by the Holy Spirit.
0: Hogyha engedjük, hogy a Szent Szellem kiképezzen és használjon minket, akkor használhat minket néha mínusz ötösök felé való szolgálatra, néha plusz ötösök felé és mindenre közben.
1: Number two, Jesus spent lots of time.
0: Második, Jézus sok időt töltött velük.
1: And we emphasize the importance of time, and that's to include having fun.
0: Hangsúlyoztuk az együtt töltött idő fontosságát, a szórakozva együtt töltött időjét is.
1: As we look at the book of Acts and in the very first description of the New Testament church.
0: Amikor megnézzük az apcselben az újszövetségi gyülekezet első leírását,
1: we see that they devoted themselves to prayer.
0: Azt látjuk, hogy odaszánták magukat az imára,
1: and fellowship,
0: a közösségre,
1: and apostolic doctrine,
0: és az apostoli tanításra,
1: and the breaking of bread,
0: és a kenyér megtörésére.
1: Amen.
0: Így van.
1: Simple yet incredibly profound as we break that down.
0: Egyszerű, mégis kiemelkedően mélységes ez, hogyha igazán kibontjuk.
1: And the breaking of bread isn't just communion in the sense that we think of it today.
0: És a kenyér megtörése nem csak az úrvacsorának a mai formáját jelenti.
1: Where we usually make it a part of a church ceremony or church service once a month, once a week or whatever.
0: Amikor ezt általában havonta vagy hetente egyszer egy istentisztelet keretében tesszük.
1: They broke bread at every meal.
0: Hanem ők minden étkezéskor megtörték a kenyeret.
1: So they constantly met together corporately and together from house to house.
0: Tehát szakadatlanul találkoztak, vagy az egész gyülekezet együtt, vagy pedig házanként.
1: And they broke bread.
0: És megtörték a kenyeret.
1: That means they shared meals together, they ate together.
0: Ez azt jelenti, hogy együtt étkeztek.
1: And experienced communion together as well.
0: És ilyen módon a közösséget is átélték.
1: And as we already emphasized, a great deal of discipleship takes place over the dinner table.
0: És ahogy már hangsúlyoztuk, a tanítványképzésnek nagy része az étkező asztal körül történik.
1: My wife and I just recently were able to buy a small house in Slovenia.
0: A feleségemmel nemrég tudtunk venni egy kis házat Szlovéniában.
1: And our first priority was remodel it and put the priority where we were able to entertain more people.
0: És az egyik fontos dolog az volt a számunkra, hogy olyan környezetünk legyen, ahol több embert meg tudunk hívni.
1: Amen. We haven't done anything to our bedroom. We haven't done any remodeling in our bedroom.
0: Igen, tehát a hálószobánkat egyáltalán nem alakítottuk át.
1: We will, but that's not the priority.
0: Majd átfogjuk, de nem ez volt a legfontosabb.
1: The priority has been prepare our house for fellowship.
0: Az volt a legfontosabb, hogy egy közösségi házat hozzunk létre.
1: And out of fellowship will flow discipleship.
0: És a közösségből fakad majd a tanítványképzés.
1: Number three, we looked at how Jesus taught.
0: Három, megnéztük, hogyan tanít Jézus.
1: And we said that he taught through discovery. He didn't answer all the questions for his disciples quickly.
0: Jézus nem mindig gyorsan felelt minden kérdésre a tanítványok számára, hanem engedte, hogy felfedezzék a válaszokat.
1: He challenged his disciples to think.
0: Felhívta őket a gondolkodásra.
1: And he used, as I would encourage you, used lots of case studies.
0: És nagyon sok esettanulmányt használta, hogy bátorítalak titeket, ti is tegyétek ezt.
1: Wonderful ways to challenge people to think, what would they do if they were in that situation?
0: Ez nagyon,
1: to judge that situation.
0: Ez nagyon jó lehetőség arra, hogy az embereket gondolkodásra késztessük, hogy mit tennének egy ilyen és ilyen helyzetben, milyen ítéletet hoznának.
1: Amen? Another excellent way to teach.
0: A tanításnak másik kitűnő változata.
1: Especially with the tools of the information age that are at our disposal.
0: Különösen az információs korszak lehetőségeivel a hátterünkben.
1: Create what I call a push system, not a pull system.
0: Tehát inkább egy ilyen tolós rendszert kell kialakítani a húzós rendszer helyett, én így mondanám.
1: A pull system is if I want information, I have to go somewhere to go get it.
0: Ez azt jelenti, hogy ha én információt akarok, akkor ehhez el kell valahova mennem, hogy megszerezzem.
1: If I go to a website, that's a pull. I'm pulling information.
0: Tehát amikor rámegyek egy honlapra, akkor onnan kivonok információkat.
1: If I go to my Bible and look something up, I'm pulling information.
0: Amikor a Bibliába keresek ki valamit, akkor is onnan kiszedek információt.
1: If I go to a library or bookstore and I buy a book or something, I check out a book, that's a pull system.
0: Hogyha elmegyek egy könyvtárba vagy könyvesboltba és onnan valamit kiolvasok, az is egy ilyen kivevős rendszer.
1: If I go to Pauli and ask him questions, that's a pull system.
0: Hogyha Pauli-tól válaszokat, kérdéseket teszek fel neki, ez egy ilyen kihúzós, elvevős módszer.
1: What I would encourage us to do as disciples is create push systems.
0: De én azt bátorítom a tanítvány képzésben, hogy inkább ilyen átadós, tehát oda nyújtós rendszert dolgozzunk ki.
1: I don't know about you, but now every single day when I look in my inbox on my email, I have something pushed to me.
0: Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, nemrég néztem az e-mailjeimet, és ott érkezett hozzám nagyon sok továbbított információ.
1: Sometimes it's junk mail, and I set it up to where it just automatically disappears.
0: Vannak ugye ilyen mindenféle körlevelek, amiket automatikusan kidobok, amit mindenkihez elküldenek.
1: But I've signed up with several ministries where I want them to push information to me. I don't want to go to them, I want them to come to me.
0: De volt több szolgálattól is e-mail, akik küldtek nekem hírlevelet, meg egyéb információkat. Nem én megyek el ezért hozzájuk, hanem őket kérem meg, hogy tolják át nekem a dolgokat.
1: See, that's a push system. I don't have to go to them, they come to me.
0: Tehát ez a tolós rendszer, hogy nem én megyek hozzájuk, hanem ők tolják át nekem.
1: And if it's of interest to me, I'll read it, or I may scan over it. Sometimes I may spend a lot of time, sometimes I may just hit delete.
0: Néha átfutom ezeket, ugye mindig átfutom, amikor ezek jönnek. Van, amelyikkel több időt eltöltök, ami érdekel, van, amit aztán kitörlök, mert nem olyan, ami fontos.
1: Amen? Now what does that practically translate to you, especially all of our young people here?
0: Mit jelent ez a gyakorlati életben, különösen a fiatalok számára?
1: Use the tools of today, Facebook and Twitter and email.
0: Használjátok a mai korszak eszközeit, a Twittert, meg az e-mailt, meg a Facebookot.
1: And you find something really great, an article, you could cut and paste a piece of it.
0: Hogyha valami nagyszerű cikket találsz, akkor másold ki annak egy részét, másold be oda a Facebook oldaladra.
1: You can put it on your Facebook, or you can put it into an email.
0: Vagy tedd be egy e-mailbe, küldd szét.
1: Or a link that you find on YouTube or somewhere else, or from some ministry website, and all you got to do is just take the link and click it.
0: Hogyha valami jó linket találsz, valamilyen jó, mondjuk a micsodáról, a YouTube-ról például egy jó linket, ami egy jó videó vagy valami, akkor azt is vedd ki onnan, add tovább.
1: Create a push system where you're pushing information out to your friends and relatives, associates and neighbors.
0: Tehát használjuk ezt a tolós rendszert, hogy toljatok át információt a barátaitoknak, rokonaitoknak, szomszédaitoknak.
1: Now don't become annoying.
0: Tehát ne legyetek bosszantóak ezzel.
1: Be wise.
0: Bölcsen használjátok ezt.
1: Right? But you hear what I'm saying. Be proactive. Disciples need to be proactive, not reactive.
0: Tehát, de legyetek aktívak ebben. Tehát az a lényeg, hogy menjetek elé az eseményeknek, és ne várjátok, hogy majd az jön hozzátok.
1: I have one brother that sends me stuff almost every day.
0: Van egy testvér, aki szinte minden nap küld nekem valamit.
1: It is really good stuff. It's really good stuff.
0: Nagyon jó dolgokat.
1: And so I don't have time to read it all, so what I do is I just drag it into an inbox, and I wait for it when I have time, I go and I read some of these articles or watch some of these little videos he sends me.
0: Nem mindig tudom rögtön elolvasni ezeket az anyagokat, úgyhogy beteszem őket egy mappába, későbbi megnézésre, elolvasásra.
1: And I'm doing the same thing with other people that I, in my area, a world of influence.
0: És ugyanezt teszem másokkal, akik az én befolyási körzetemben vannak.
1: Right? We're commanded to teach and make disciples.
0: Az a parancsot kaptuk, hogy tanítsunk tanítványokat, képezzük őket.
1: And I'm just giving you some super practical ideas of what how we can do that in the information age today.
0: Tehát most nagyszerű gyakorlati tanácsokat adok nektek arról, hogy most az információ korában hogyan lehet ezt megvalósítani.
1: Amen. I mean, we have tools today that the Apostle Paul could even begin to imagine.
0: Olyan eszközök állnak a rendelkezésünkre, amiket Pál apostol el sem kezdhetett elképzelni.
1: Right? You can upload yourself. You can do a little teaching. Upload your own video on YouTube, and you may get no hits, or you may get 100 million hits in a week. You just don't know.
0: Hogyha mondjuk csinálsz egy kis tanítást videón és feltöltöd a YouTube-ra, lehet, hogy hetente úgy hatsz több száz emberre, hogy nem is tudsz róla.
1: What a day we live in.
0: Micsoda korban élünk.
1: All I'm saying is let's be as wise as serpents, gentle as doves, and let's leverage these things for the kingdom of God.
0: Én csak azt mondom, hogy legyünk ravaszak, mint a rókák, szelidek, mint a galambok, és használjuk ki ezeket a lehetőségeket az Úr érdekében.
1: Next we talked about modeling.
0: Aztán a példamutatásról, a modellezésről beszéltünk.
1: And how Jesus example and set the example for his disciples.
0: Hogy Jézus hogyan volt példa a tanítványai számára.
1: How did they know what it looked like to be a son of the Father, of the Heavenly Father? He modeled it for them. He showed them.
0: Honnan tudták meg a tanítványok, hogy hogyan kell egy fiúnak viszonyulni a mennyei atyához? Úgyhogy Jézus megmutatta nekik.
1: Next, we said then they began this process of supervised and limited release.
0: Utána elkezdte korlátozott módon kiküldeni őket felügyelet alatt.
1: He began to send his disciples out to do ministry, usually by twos.
0: Általában kettesével küldte ki őket szolgálni.
1: But they weren't alone.
0: De nem voltak egyedül.
1: And they were not unsupervised.
0: És nem voltak felügyelet nélkül.
1: He was very carefully monitoring and watching what they were doing.
0: Jézus sok figyelmet fordított arra, hogy felügyeljen arra, amit csinálnak a tanítványok.
1: And he was supervising what they were learning.
0: És azt is felügyelte, hogy mit tanulnak.
1: And then he used again every opportunity to bring instruction and correction to develop and form their character.
0: És újra minden lehetőséget kihasználta arra, hogy oktassa őket, kiigazítsa őket és formálja a jellemüket.
1: In many areas in the marketplace we call this on the job training.
0: A világi munkahelyeken ezt úgy szokták tanítani, hogy gyakorlati oktatás.
1: When I first went to the Air Force?
0: Amikor bekerültem a légierőhöz?
1: As a soldier?
0: Katonaként, ugye?
1: I was an aircraft mechanic.
0: Én repülőszerelő voltam.
1: First thing they did was they sent me to school for several months.
0: Először elküldtek több hónapra egy iskolába.
1: When I came out of the classroom?
0: És amikor kijöttem az osztályteremből?
1: They put me on a real flight line with real aircraft to do real maintenance.
0: Akkor elhelyeztek egy légitársaságnál, ahol igazi repülőgépeket kellett karbantartani.
1: But they didn't just say, okay, you come out of the classroom, you're ready to go. They said, no, we will now do on-the-job training. We will supervise you now.
0: De nem azt mondták, hogy neki jöttél az osztályból, most már itt egy repülő, aztán tartsad karban, hanem nem felügyelni fogunk rád, és a gyakorlatban fogunk oktatni tovább.
1: And my young sergeant would take me by the hand, and we would go out to the airplane. He says, here's the technical data in the information.
0: És kézen fogott ugye az oktatóm, az a katona, és oda vezetett a repülőhöz, megmutatta a papírt, itt vannak a technikai információk.
1: I'm going to do the first one, you watch me.
0: Én csinálom először a munkát, te nézed.
1: And we go through the documentation, the...
0: A dokumentumok alapján, meg a tervek alapján.
1: Next time he took me out, he says, now you do it, and I'm going to watch you.
0: Utána mondta másodszor, hogy most te csináld, és én nézlek.
1: When I showed him that I was competent,
0: és amikor megmutattam, hogy már alkalmas vagyok,
1: okay, I was then released to the next level.
0: Akkor léptettek a következő szintre.
1: Into a full release.
0: Amikor teljesen átengedték a feladatot.
1: But I was still governed by the same technical orders.
0: De ugyanazok a technikai utasítások irányítottak továbbra is.
1: See, the full release didn't just mean that now I can go out and do whatever I want to do. Oh no.
0: Tehát az, hogy kiengedtek önálló munkára, nem azt jelenti, hogy most már azt csinálok, amihez kedvem van.
1: I was still governed by the same orders that came from above.
0: Hanem ugyanazok a fentről jövő parancsok utasítottak engem is.
1: They told me what to do and how to do it properly.
0: Amíg már tudtam, hogy mit és hogyan kell jól csinálni.
1: I just didn't need a physical supervisor over my shoulder watching me anymore.
0: Akkor már nem volt arra szükségem, hogy a vállam fölött állandóan valaki kukucskálja, hogy mit művelek.
1: And I believe that's what release under the anointing or the empowering of the Holy Spirit looks like.
0: És ehhez hasonló az, amikor a Szent Szellem kenete és tekintélye alatt kiengedünk valakit a szolgálatra.
1: The Lord can now send me on assignments.
0: Az Úr most már kiküldhet feladatokra.
1: And I'm mature enough not to have someone over my shoulder to make sure that I do everything correctly.
0: És elég érett vagyok ahhoz, hogy ne legyen szükségem arra, hogy mindenki minden mozdulat, hogy valaki minden mozdulatomat nézze, hogy jól csinálom-e.
1: I can read the technical data. myself.
0: Én magam el tudom a technikai részleteket olvasni.
1: I can interpret it correctly.
0: Helyesen tudom értelmezni őket.
1: I can apply it correctly.
0: És jól tudom alkalmazni.
1: And I am not doing my own thing.
0: És nem a saját elképzeléseimet valósítom meg.
1: See, that's how the kingdom operates.
0: Így működik a királyság.
1: Amen. And so Jesus moved them through that, and he said, before he ascended to the Father.
0: Tehát Jézus ezeken vitte át a tanítványait, és utána mielőtt fölment az atyához.
1: Now go back to Jerusalem and wait for the Spirit that I have told you about, this promise that I told you about.
0: Azt mondta nekik, hogy most menjetek vissza Jeruzsálembe, és várjatok a Szent Szellem ígéretére, aki majd fölülről rátok száll.
1: And when he comes,
0: és amikor ő eljön,
1: he will empower you to do the job, the mission that I have given you.
0: Ő hatalmat ad nektek arra, hogy elvégezzétek a feladatot, amit rátok bíztam.
1: Number 7.
0: Hetedik pont.
1: Is reproduction.
0: Szaporodás, sokszorozódás.
1: This is the final stage of maturity.
0: Ez az érettségnek a végső fázisa.
1: We are now not just sons, young sons.
0: Ekkor már nem csak fiatal fiak vagyunk.
1: We're not just grown to become mature sons.
0: Nem csak azzá nőttünk fel, hogy érett fiak lettünk.
1: We have now grown to where we are becoming pre-reproducing sons.
0: Hanem már oda jutottunk el, hogy mi is fiakat hozunk létre.
1: And of course, I say, ladies, you understand when I say sonship, that is not, it has nothing to do with gender. That's male, female, male, right?
0: És újra mondom, ugye, hogy hölgyeim, önök is tudják, hogy ez nem egy nemi kérdés, tehát az, hogy fiúság meg fiakat létrehozni, ez nem csak a férfiak dolga.
1: When I say sons, Ibi is just as much a son of God as Paul is a son of God.
0: Tehát amikor Isten fiairól beszélek, Ibolya éppen úgy Isten fia, mint Pali.
1: Paul says, in Christ there's neither male nor female in Christ.
0: Azt mondta Pál, hogy Krisztusban nincsen sem férfi, sem nő.
1: Amen? Okay. And so we are now released into reproducing. What is the first commandment God gave mankind?
0: Tehát ekkor már ki vagyunk bocsátva a fiak létrehozására. Mi volt Isten első parancsa az emberiséghez?
1: That's right. It's not the first of Moses' Ten Commandments. The first commandment was to Adam and Eve.
0: Tehát Ádám és Éva kapta az első parancsot.
1: Be fruitful.
0: Gyümölcsözők legyetek.
1: And multiply.
0: Szaporodjatok és sokasodjatok.
1: Take dominion over the earth.
0: És vegyétek a földet uralmatok alá.
1: That commandment is still in effect.
0: Ez a parancs még mindig érvényes.
1: When God speaks his word, it is eternal, it will never and cannot ever be revoked.
0: Amikor Isten kimond egy szót, az örökké való és soha nem vonható vissza.
1: His word is as active right now, this minute, as it was when he first spoke it to Adam and Eve.
0: Az ő, Istennek ez a szava is ugyanannyira hatályos és érvényes és erőteljes ma, mint amikor kimondta Ádámnak és Évának.
1: So what does that mean practically?
0: Mit jelent ez a gyakorlatban?
1: That means practically the word of the Lord to Ebi and to Polly is, the Lord God Almighty says, be fruitful and multiply. Ez take azt, dominion over the earth.
0: Ez azt jelenti, hogy Ibolyának és Palinak is azt mondja most az Úr, hogy szaporodjatok és sokasodjatok és hajtsátok a földet az uralmatok alá.
1: Do we have ears to hear what the Father is saying?
0: Van fülünk annak meghallására, amit az Atya mond.
1: Do we have hearts to obey?
0: Van szívünk az engedelmességre.
1: Or will we just say, oh, God spoke that to Adam and Eve 6,000 years ago, it doesn't apply to me.
0: Vagy azt mondjuk, hogy ó, Isten ezt 6,000 évvel ezelőtt mondta Ádámnak és Évának, rám nem vonatkozik.
1: Of course it applies to me.
0: Természetesen vonatkozik.
1: Now, I believe we reproduce in a number of ways.
0: Én hiszem, hogy számos módon tudunk sokasodni.
1: It's not just physical children, though it includes children.
0: Nem csak a fizikai gyerekeink által, noha ő rájuk is vonatkozik ez.
1: Estella and I have been embracing or attempting to embrace the commandment of the Lord.
0: Hogy Stella és én megpróbáltuk az Úrnak a parancsát alkalmazni magunkra.
1: She bore children, I watched.
0: Tehát a feleségem szült gyerekeket, én figyeltem.
1: We've adopted children.
0: De örökbe is fogadtunk.
1: We fostered children.
0: Mostoha gyerekeink is vannak.
1: We've brought foreign exchange students from overseas to live with us.
0: Néhányat magunkkal hoztunk a tengeren túlra, hogy velünk éljenek.
1: We brought difficult problem children from other parts of the country to come live with us for a while.
0: Az országból néha egy-egy időre magunkhoz fogadunk problémás gyerekeket, hogy nálunk legyenek egy darabig.
1: In fact, the biological mother of our two children.
0: Igazából a két gyerekünknek most a biológiai anyukája.
1: Was continuing to have great problems even after the second child was born.
0: Folyamatosan problémákkal küzdött a második gyermeke megszületése után is.
1: And she was in the wrong peer group. She had bad friends.
0: És rossz társaságban volt.
1: And we prayed about it.
0: És mi imádkoztunk a dologért.
1: And my wife and I invited her to come live with us in Florida for a season.
0: És amikor Floridában voltunk, egy időre magunkhoz hívtuk a feleségemmel, hogy lakjon nálunk.
1: Imagine that.
0: Képzeljétek el.
1: This is the biological mother of our two children.
0: A két örökbefogadó gyerekünk biológiai anyja.
1: Was about 18 years old, about as old as my older children.
0: Gyakorlatilag 18 éves volt, mint a nagyobb gyerekeim.
1: Now we weren't being foolish. We prayed and we felt the Lord said this. Yes, this is my heart.
0: Tehát mi nem voltunk bolondok, imádkoztunk, és úgy éreztük, hogy az Úr azt mondja, hogy az ő szívében ez van.
1: I believe we can do anything that the Lord tells us to do.
0: Én hiszem, hogy mindent meg tudunk tenni, amit az Úr, tehát
1: as,
0: az Úr mond
1: as we were singing earlier.
0: Ahogy már korábban láttuk.
1: Amen? But it has to be the Lord.
0: De az Úrnak kell mondania.
1: She came and lived with us for about 3 months.
0: Tehát körülbelül 3 hónapig élt nálunk ez az asszony.
1: She got saved.
0: Megtért.
1: Water baptized.
0: Bemerült vízbe.
1: Spirit baptized.
0: A Szent Szellembe is.
1: And we were going on a little cruise as a family, and my older two teenagers said, "Is it okay if we invite our other friends to come with us? Some other friends to come with us?"
0: És akkor elmentünk egy hajóútra, és akkor a nagyobb gyerekei megkérdezték, hogy nem baj, hogy a néhány barátunkat is meghívjuk erre.
1: And this is a boat cruise, and if they're going to pay for it, I mean, the more the better. I don't care.
0: Ugye hát ez egy hajóút volt, egy hajót béreltünk, és ugye minél többen vagyunk, annál többen fizetjük, úgyhogy nem baj.
1: I don't mind if 3 or 4 of their friends come along.
0: Tehát én nem bánom, ha még 3-4 barátjuk eljön.
1: You know how many came along? 30.
0: Tudjátok, nem akarok túlozni, 30-al jöttek.
1: We were half of the boat.
0: Tehát teljesen tele volt a hajó.
1: And Elena, the biological mother, came with us. We invited her to come with us on this trip. Because for that moment, and that time, and that short season, she was under my covering. She was under my fatherhood.
0: És tehát meghívtuk ugye ezt az hölgyet is, aki a gyerekeknek az anyja volt, mert abban a rövid időszakban az én szellemi atyaságom alatt élt, tehát az én felezetem alatt.
1: And on that 3-day cruise, she met her husband.
0: És ezen a 3 napos hajúton találkozott azzal, aki a férje lett.
1: But he was one of the friends that my kids, my older two, invited.
0: Tehát ő volt az egyik barátja a másik két gyerekemnek, akiket ők meghívtak.
1: She met him, fell in love.
0: Találkoztak, egymásba szerettek.
1: Married him.
0: Összeházasodtak.
1: And now he later finished school, is now a police officer.
0: Később a férfi befejezte ugye az iskoláit, rendőrtiszt lett.
1: They have now 3 children of their own.
0: Most van 3 saját gyerekük.
1: And they're living very happily.
0: És nagyon boldogan élnek.
1: Amen. You see, that's just simply being God's instrument to influence and to disciple the world He's placed us in.
0: Tudjátok, egyszerűen ez azt jelenti, hogy az Úr eszközei vagyunk abban, hogy tanítványát tegyük azt a világot, amiben éppen élünk, ami körülöttünk van.
1: This is not hard in the sense that I couldn't dream something like that up. I mean, I couldn't dream it up.
0: Ez nem nehéz abban az értelemben, hogy én ezt meg sem álmodhattam volna, hogy ilyet fogok csinálni.
1: All I have to do is be obedient one simple step at a time.
0: Csak egyszerűen engedelmeskednem kell lépésenként.
1: And then God can use us as vessels to do amazing things.
0: És aztán Isten használni tud minket arra, hogy elképesztő dolgokat hajtson végre.
1: So that we bring forth fruit that glorifies the Father.
0: Olyan gyümölcsöket teremhetünk, amelyek dicsőítik az Atyát.
1: So as we said, be fruitful and multiply.
0: Ahogy már mondtuk, sokasodjatok, szaporodjatok.
1: As we've said, quoted many times, I quoted again in 2 Timothy, all the things that you have heard from me in the presence of many witnesses entrust to reliable men who are also qualified to teach others.
0: Ahogy már többször említettük a 2 Timóteusból, ahol Pál azt mondja Timóteusnak, hogy válasz hű embereket, és amiket én neked tanítottam, add nekik tovább, hogy ők is utána tovább taníthassanak másokat.
1: Amen? So Jesus selected his disciples and put priority on the ones that the Father gave him. It's probably a more accurate way to say it.
0: Tehát Jézus kiválasztotta a tanítványait, azt hiszem az a helyes kifejezés, hogy olyan fontossági sorrendet állított fel, amilyet az Atya helyezett elé.
1: The disciples did the same thing.
0: Az apostolok ugyanezt tették.
1: Paul has an encounter with Christ, he then does the same thing.
0: Pál aztán találkozott Krisztussal, ő is ugyanezt tette.
1: And Paul has his Timothy and his Silas and his Titus.
0: És aztán Pálnak megvolt a Timóteusa, a Titusa meg a Silása.
1: Right? Jesus has his Peter and his Paul and his James. Peter, James and John and
0: Jézusnak megvolt a Pétere, János.
1: Yeah, right, okay. You know what I'm talking
0: Jakabia.
1: About. You know those guys.
0: Tudjátok, hogy kikről beszélek.
1: So the question I guess today is, who are your 3? Who are your intimate ones that you're responsible for?
0: Tehát az a kérdés, hogy ki a te 3 embered? Kik azok, akikhez a legközelebb állsz és akikért felelős vagy?
1: If I was to ask Jesus, Lord, who are your disciples? He wouldn't say, I don't know, I'll get back to you. He knew.
0: Hogyha Jézus megkérdezte volna valaki, hogy kik a tanítványaid, nem azt mondta volna, hogy hát most majd elgondolkodom rajta, majd később elmondom, mert ő tudta, kik azok.
1: If I said, Jesus, who are your Who are your inner three? Who's your core three disciples?
0: Hogyha megkérdeztük volna Jézus, hogy ki a te három kulcsfontosságú, legbelsőbb, legfőbb tanítványod?
1: He would know.
0: Tudta volna.
1: Now I ask you, most do you know?
0: Titeket kérdezlek, ti tudjátok?
1: Because if we don't know, then we have to ask ourselves in a very important question, why don't we know?
0: Mert hogyha nem tudjuk, akkor fel kell tennünk magunknak egy nagyon fontos kérdést, miért nem tudjuk?
1: Amen? Okay, ooh, that was quiet.
0: Mindenki hűtve csendben van.
1: Now, let's look at this process of what we are called to do as in a life cycle of parenting.
0: Most nézzük meg, hogy mit kell tennünk, amikor egy egész életen keresztül vagyunk szülők.
1: I'm going to say the same thing but in a different way.
0: Ugyanezt szeretném mondani, csak másképpen.
1: When our children grow up, arise up, natural children and spiritual.
0: Amikor a gyerekeink felnőnek, akár a fizikai, akár a szellemi gyermekeink.
1: We're going to basically go through three phases.
0: Alapvetően három szakaszon mennek át.
1: And this has been studied for decades and decades. I mean, this is I learned this in my advanced degrees in university. So it's understood by the world, okay?
0: Tehát ezt már évtizedek óta tanulmányozzák, tanítják és tanulják mindenhol, mikor én voltam egyetemen és végzős voltam, nekem már tanították.
1: And how humans develop.
0: Úgyhogy az egész világ tudja, hogy hogyan fejlődnek az emberek.
1: The first phase is dependence.
0: Az első szakasz a függőség.
1: Spiritual and physical children are born completely dependent. Would you agree?
0: A függés, tehát a szellemi és a fizikai gyerekek is úgy születnek, hogy teljesen tehetetlenek. Így van, egyetértetek?
1: I've had four of them, and I tell you, every one of them started the same way.
0: Bárhány gyerekünk született, bárhányat láttunk, mindegyik ugyanígy volt.
1: They were incapable of living without support and help initially in the first stage.
0: Az első szakaszukban képtelenek segítség odafigyelés nélkül élni.
1: And I think we can all picture what that dependence looks like. We have to be there to help, to take care of, to be very, very hands-on.
0: El tudjuk képzelni, hogy milyen ez a segítség, támogatás, mindent ott kell lennünk a közelükben, és mindent meg kell tennünk velük.
1: And that will be very similar for young spiritual believers that come to Christ. They are very dependent. They have lots of questions.
0: Azok a szellemi hívők is, akik frissen megtérnek Krisztushoz, nagyon sok sírésségre szorulnak, nagyon sok a kérdésük.
1: And they are very, very vulnerable. The enemy can take them out very easily if they are unattended.
0: És nagyon sérülékenyek, tehát az ellenség nagyon gyorsan ki tudja őket venni a hálóból, hogyha nem figyelünk rájuk.
1: The next phase is what I would generally refer to as the teenage years.
0: A következő szakasz az a tizenéves kor, általában így szokták hívni, kamaszkor.
1: And our children go from dependence to the next phase, which is independence.
0: Tehát a gyerekeink ebben a szakaszban a tőlünk való függésből átváltanak függetlenségbe.
1: Does anyone have any teenagers in the house?
0: Van itt valaki, akinek tizenéves gyereke van?
1: You know what I'm talking about.
0: Akkor tudjátok, miről beszélek, ugye?
1: Something happened to our precious child.
0: Hirtelen megtörtént a mi drága gyermekünkkel is.
1: They are now wanting to be independent.
0: Hirtelen már önállóanak akarnak lenni.
1: And suddenly they're no longer happy being told what to do. They want to make some of their own decisions.
0: Most már nem örülnek annak, nem jó nekik, hogyha megmondjuk nekik, mit csináljanak, hanem ők akarják meghozni a döntéseiket.
1: And if they're not allowed to do that, they start becoming resentful.
0: És hogyha nem engedjük ezt nekik, akkor elkezdenek neheztelni.
1: And after becoming resentful, if that doesn't change, then they start becoming rebellious.
0: És hogyha a neheztelős állapotuk után még mindig nem engedünk nekik, akkor lázadóvá válnak.
1: Amen? Now it doesn't need to be that way, but it can be that way if we don't understand the cycle that I'm explaining.
0: Nem muszáj, hogy így történjen, de történhet így, hogyha nem értjük meg azt a kört, amiről most beszélnek, azt a folyamatot.
1: Okay. Franz mentioned a little bit last night about sometimes the inevitable spiritual son that rises up against his father.
0: Ugye tegnap este Franz beszélt arról, hogy néha elkerülhetetlen, hogy egy szellemi fiú felkeljen az atya ellen, szemben.
1: It's not always, but frequently this is the problem.
0: Nem mindig, de gyakran ez a probléma.
1: The son has now grown to where he's no longer a child.
0: Hogy a fiú felnőtt és már nem gyerek.
1: But he's also not a man.
0: De még nem is férfi.
1: He's somewhere in between.
0: Hanem valami a kettő között.
1: And he's being pulled in two different directions.
0: És két különböző irányba húzódik.
1: He's feeling these feelings of independence. Well, I'm no longer a child.
0: Már ébredeznek benne a függetlenségi érzések, hogy ő már nem gyerek.
1: And I don't want to be treated like a child.
0: És nem akarja, hogy gyerekként kezeljék.
1: And they begin to start pushing and testing boundaries.
0: És akkor elkezdi próbálni feszegetni a határokat.
1: Amen?
0: Így van.
1: That happens in the natural and that happens in the spiritual
0: as well. Földi szinten és szellemi szinten is.
1: Now wise and experienced disciples understand that cycle.
0: A bölcs és a tapasztalt tanítványképzők ismerik ezt a folyamatot.
1: And we begin that process to help lead them through that season.
0: És akkor elindítunk egy cselekedett folyamot, ami segít nekik átkelni ezen a szakaszon.
1: Back to my first process there. This is now that limited release under supervision.
0: Tudjátok, ez a felügyelet alatti részleges kiküldés vagy felszabadítás.
1: Okay, you're no longer a child and I will no longer treat you like a spiritual child.
0: Már nem vagy gyerek és nem is kezellek szellemi gyerekként.
1: But I also will help you see that you're still not a mature man and I will not treat you like you are a mature man.
0: De azt is tudnod kell, hogy még nem vagy érett férfi és én nem is foglak úgy kezelni, mintha az lennél.
1: So let's work together.
0: Hát akkor menjünk együtt.
1: And we start giving limited release to let them start making some decisions.
0: És akkor adok neked egy korlátozott szabadságot arra, hogy bizonyos döntéseket meghozz.
1: Right?
0: Így van.
1: This is right.
0: Ez helyes.
1: This is necessary.
0: Ez szükséges.
1: And in pastoral ministry, and Polly and Duncan and all of those who have been in pastoral ministry in this room, if you've been in ministry long enough, you will agree with this observation.
0: Tudjátok, Pali és Duncan és sokan ebben a teremben, akik már hosszabb ideje pásztorolnak, tudják, hogy ez a megfigyelés helyes, pontos.
1: The parents that rose up and tried to train up or parent their children all the way up through when they're ready to go to college or go, you know, be released, and they protect them.
0: Vannak olyan szülők, akik védik és kísérgetik a gyerekeiket egészen addig, amíg el nem mennek egyetemre.
1: They don't let them make any decisions.
0: És nem engedik nekik, hogy bármilyen döntést hozzanak.
1: For fear that they will make the wrong decision.
0: Mert félnek attól, hogy rosszul fognak dönteni.
1: They're not allowed to experiment to make any mistakes.
0: Nem engedik őket, hogy kísérletezzenek dolgokkal és esetleg hibákat kövessenek el.
1: In other words, they're never allowed to mature out of dependence and they are still dependent and they're now 18, 19, 20, 21 years old.
0: Nem nőnek ki ezek a gyerekek a függésből a szülőktől, nem fejlődnek függetlenné, még akkor is, hogyha 18, 19, 21 évesek.
1: And that's not good parenting.
0: De ez nem jó szülői magatartás.
1: And you know what the observation is of all those children then that leave home having never experienced and been trained for release?
0: Tudjátok, hogy mi a megfigyelés azokkal a gyerekekkel kapcsolatban, akiket egy ennyire védett közegből küldenek el mondjuk egy másik városba főiskolára?
1: They are plunged into the world completely unprepared.
0: Teljesen felkészületlenül pottyannak bele a világ tengerébe.
1: They don't know how to make decisions because they were never allowed to make decisions.
0: Nem tudják, hogyan kell dönteni, mert soha nem engedték őket dönteni.
1: And they are not prepared for what is going to face them in the real world and with a real devil, with a real enemy.
0: És nincsenek felkészülve arra, hogy mivel fognak találkozni a valódi világban, amikor a valódi ellenség áll velük szemben.
1: And so, just as we train up our natural children, we have to be so wise to understand that many times, sometimes it is rebellion, but it's not always rebellion.
0: Tehát ahogyan a fizikai gyerekeinkkel is van, nagyon bölcsen meg kell tudnunk állapítani a szellemi gyerekekkel is, hogy mikor van olyan helyzet, hogy nem lázadnak. Néha lázadnak, de van, amikor az nem lázadás.
1: And no matter what it is, God's answer is still the same. It is biblical, godly parenting.
0: És hogy akkor is, hogyha véletlenül lázadás. Mindig Istennek ugyanaz a bölcs válasza van erre. Bibliai módon kell a szülőknek viselkedni.
1: Amen? And that's true spiritually.
0: És ez szellemi szülőknél is igaz.
1: I can look back now over many years, as many of you can, and I've seen how many spiritual sons that grew up into this second phase of life.
0: Én is hozzátok hasonlóan, most már sok év szolgálatra tekintek vissza, és látok sok olyan szellemi gyermekemet, aki már ebbe a tizenéves szintbe nőtt bele.
1: And they were ready to start exercising some of their God-given skills and abilities, but they were given no opportunity to do so.
0: És már készek voltak arra, nem az én szellemi gyerekeim akár, készen voltak már arra, hogy néhány Istentől kapott készségüket, ajándékokat használják, de nem kaptak teret erre.
1: And eventually the frustration becomes rebellion.
0: És végül a frusztráció az válik a végükké.
1: And it's bad.
0: Ez egy rossz dolog.
1: And it's tragic.
0: Ez egy tragikus dolog.
1: And it can't always be avoided, but I believe it can frequently it can be avoided if we understand discipleship.
0: Ezt nem lehet mindig elkerülni, de hiszem, hogy sokszor el lehet kerülni, hogyha jól értjük a tanítványképzést.
1: Amen? And so right now my first two have gone through this cycle. My oldest is 28, my daughter is 26.
0: Tehát most már ugye túl vagyunk mi ezen a szakaszon. A lányom 26 éves, a másik 28.
1: My second two, my daughter's 10, my son is 8.
0: Az utolsó két gyerekem pedig 10 és 8 éves.
1: And she's already starting this transition into this age, a little, this next phase a little early for me.
0: És a kisebbik lányom most egy kicsit szerintem túl korán kezd belépni a második szakaszba.
1: But I embrace the challenge. I embrace the challenge.
0: De én magam ivel teszem a kihívást. Okay. Elfogadom.
1: And I pray for God's wisdom where I lack it.
0: És én imádkozom Isten bölcsességéért, mert hiányzik.
1: Because I have to now, with the Lord's assistance, I have to help now her transition through this season.
0: Mert most az atya, az Úr segítségével nekem kell őt segítenem, ezt a lányomat, abban, hogy átkeljen ezen a változó koron.
1: Into the ultimate destination.
0: Az, hogy eljusson a végállomásig.
1: And that destination is not independence.
0: Az a végállomás az nem a függetlenség.
1: That destination is interdependence.
0: Hanem a kölcsönös függés.
1: Interdependence.
0: Tehát kölcsönösen egymásra hagyatkozunk.
1: That's what maturity and a mature understanding will produce.
0: Ez hozza létre a dolgok érett értelmezése.
1: It is when we realize that I am a part of something much bigger than myself.
0: Amikor felismerem, hogy valami önmagamnál nagyobb dolognak vagyok a része.
1: I am a part of many, many different working parts that must work together to produce the right result.
0: Része vagyok egy gépezetnek, aminek egy tagja vagyok, aminek sok más alkatrésze van, ezek mind együtt működnek a megfelelő eredmény eléréséért.
1: Amen? And so when someone comes into or grows or matures into interdependence,
0: tehát amikor valaki már addig nő és érlelődik, hogy ebben a kölcsönös függésben van,
1: they understand how to work in a team.
0: Akkor megértik, hogyan kell csapatban dolgozni.
1: They understand how to work under authority.
0: Tudják, hogyan kell tekintély alatt dolgozni.
1: They understand how to be still totally an individual.
0: Tudják, hogy hogyan maradhatnak teljesen egyéniek.
1: But as an individual, they realize and they see how they fit into something bigger.
0: Ugyanúgy magukat egyénként bele tudják képzelni, látni a nagy egészben, mint annak része.
1: Interdependence allows me to say, you know what, in the body of Christ, I'm an ear. I am not an eye, and I am totally okay with what God is doing.
0: Hogyha értem ezt a kölcsönös függést, akkor tudom azt mondani, hogy benne vagyok Krisztus testében, én fül vagyok, nem pedig szem, és nekem ez így teljesen jó.
1: I don't envy the ear, I mean the eye. I don't envy
0: vagyok,
1: the eye.
0: Tehát, hogyha én fül vagyok, és nem szem, én nem vagyok irigy a szemre.
1: I'm not jealous of the foot.
0: És nem vagyok irigy a lábra.
1: The incredible accomplishments of the hand don't cause me to be insecure.
0: Az, hogy fantasztikus dolgokat végezel a kéz, ettől én nem leszek bizonytalan.
1: Because God didn't make me the eye, the foot, or the hand. He made me the ear.
0: Mert az Úr engem nem szemmé, lábbá, kézzé tett, hanem füllé.
1: Amen? And we realize, like Franz was saying last night, we wait for God's assignment to come in God's timing.
0: És felismerjük azt, amit Franz is mondott, hogy akkor készek vagyunk arra, hogy Istentől kapott feladatot elfogadjunk a megfelelő időzítésben.
1: Right? A young independent man in his trying to find his identity in his teen years.
0: Egy fiatal ember, aki a tizenéveiben van és a függetlenségre törekszik és próbálja megtalálni önmagát.
1: She looked very differently than a mature man and woman now who have grown beyond that childhood.
0: Egészen másként néz ki, mint egy érett férfi vagy nő, aki már túlnőtt ezen a gyerekkoron.
1: Is it okay for my teenagers to be looking for and seeking identity? Who am I? Why am I here? What is this going? That's exactly what's to be expected.
0: Rendben van az, hogyha a tizenéves gyerekem az identitását keresi, a célját keresi, hogy mire menjen az élettel? Igen, hát ebben az időszakban neki ezt kell tenni.
1: But the father doesn't expect that as we go into our 20s and 30s and 40s.
0: De amikor már a 20-os, a 30-as vagy a 40-es éveiben van a gyerek, akkor az apa már nem ezt várja tőle.
1: Because by then now we have our identity in Christ.
0: Addigra már meg kell, hogy legyen az identitásunk Krisztusban.
1: We're not trying to perform to please someone or get someone's approval.
0: Már nem próbálunk úgy teljesíteni, hogy mondjuk az apának a jóváhagyását elnyerhessük vagy
1: kegyét. Like Jesus's relationship with the Father says, I don't do anything, I don't say anything that the Father doesn't say or do.
0: Jézus ugye azt mondta, hogy én nem teszek semmit önmagamtól, hanem azt teszem, amit az atyától látok, azt mondom.
1: What an incredible place of peace.
0: A békességnek egy fantasztikus helyét találta ezzel meg.
1: Of ceasing from striving under the works of the law.
0: Már nem küszködött és nem próbált a törvénynek eleget tenni.
1: In fact, the Hebrews writer says this is really what was being spoken of the Sabbath day as it projects into its greater fulfillment, that we would enter into the Sabbath rest of the Lord. Not just one day a week, every day.
0: Ezt mondta a zsidó levélnek a szerzője, hogy ez az, amiről az Ószövetség szólt, és áttükrözte már az Új Szövetségbe, hogy el fog jönni a nap, amikor beléphetünk az Úrnak a békességébe, a szombatjába, és ez nem csak heti egy napon, hanem minden napon.
1: As we mature in Christ into interdependence, we mature into the Sabbath rest of the Lord.
0: Amikor belefejlődünk Krisztusban ebbe az egymástól való kölcsönös függésbe, akkor ezzel belépünk az Úrnak a szombatjába.
1: And that's reflected by our ceasing from trying, striving to accomplish things in the works of our own flesh.
0: És ez abban látszik meg, hogy abban hagyjuk a küszködést, hogy a saját testi erőnkkel próbáljunk elvégezni, elérni dolgokat.
1: Do you have ears to hear what I'm saying?
0: Van fületek annak meghallására, amit mondok?
1: Not many have entered into the third phase of Christian maturity.
0: A keresztény érettségnek ebben a harmadik szakaszában nem sokan léptek még be.
1: And I'm not going to say that's the only reason for the problems and the strife in the division in the body of Christ, but I will tell you it is one of the biggest reasons.
0: Nem akarom azt mondani, hogy ez az egyetlen oka annak, hogy Krisztus testében küszködés van és nehézségek vannak, de azt akarom mondani, hogy ez biztos, hogy az egyik fő oka.
1: Amen? Okay, just an important thought I wanted to share. Let me go on to my next thought.
0: Még egy gondolat, amit el akarok erről mondani, aztán jön a következő gondolatom.
1: What was Jesus looking for in his disciples?
0: Mit keresett Jézus a tanítványaiban?
1: I believe as we look at his 12.
0: Én hiszem, hogy megnézzük ezt a 12 embert.
1: They came from all walks of life.
0: Az mindenféle életútból jöttek ezek.
1: Fishermen.
0: Halászok.
1: Political activists.
0: Politikai aktivisták.
1: Tax gatherers.
0: Adószedők.
1: Common people.
0: Hétköznapi emberek.
1: Rich and poor.
0: Gazdagok és szegények.
1: Educated and uneducated.
0: Képzettek és képzetlenek.
1: So he didn't seem to select disciples from any particular background or orientation.
0: Tehát úgy tűnt, hogy a tanítványai kiválasztásakor nem egy bizonyos hátterű embert keresett.
1: But I do believe that he was very wise and he selected the kind of soil that he knew would reproduce.
0: De én hiszem, hogy Jézus nagyon bölcsen olyan talajokat választott ki, amelyekről tudta, hogy sokat fognak teremni.
1: Remember the parable that Jesus gave explaining the kingdom. The word of God falls on all kinds of different soil.
0: Jézus az Isten királyságáról mondani egy példázatot, aminek az a lényege, hogy a mag sokféle talajba esett.
1: It falls upon shallow soil.
0: A sekély talajba.
1: Hard ground.
0: A kemény földbe, sziklásba.
1: Ground that is covered with thorns and thistles and weeds.
0: Olyan talajba, ami tele van tövisekkel és gazokkal.
1: But some seed will fall on good soil.
0: De néhány mag jó talajba esik.
1: And that soil will produce 30 and 60 and 100-fold times.
0: És az ebbe hullott mag az 30-szoros, 60-szoros, 100-szoros termést hozott.
1: Do you suppose Jesus who gave that parable understood his own parable?
0: Gondoljátok, hogy Jézus, aki elmondta ezt a példázatot, értette ezt a példázatot?
1: Could it be? Could it be?
0: Igen, lehet.
1: I believe that he was looking at the hearts of those he selected.
0: Én hiszem, hogy ő figyelte azoknak a szívét, akiket kiválasztott.
1: And he looked beyond all the things I just listed, all their backgrounds, it didn't matter.
0: Nem számított neki, hogy milyen háttérből jöttek, a külső dolgokat nem nézte.
1: He was looking for three things that ultimately he wanted in his core team.
0: Hanem három tulajdonságot keresett azokban, akiket igazából a csapatja magjává akarta tenni.
1: And as a result, he committed to putting his priority time on these individuals.
0: És végső soron emiatt kötelezte el magát arra, hogy ezzel a három emberrel tölti a legtöbb időt.
1: It's no secret because he tells us.
0: Ez nem titok, hogy miket keresett bennük, mert elmondta.
1: In John 8:31.
0: A János 8:31-ben
1: Jesus says that if you will continue in my word, you shall truly be my disciples.
0: Azt mondta Jézus, hogy ha megmaradtok az én beszédemben, igaz, valóban az én tanítványaim vagytok.
1: And repeatedly throughout the New Testament, if you love me, you will keep my commandments.
0: És az Új Szövetségben ismételten mondja, hogy ha szerettek engem, megtartjátok a parancsaimat.
1: So number one, Jesus is looking for the soil of obedience.
0: Tehát először is Jézus az engedelmesség talaját keresi.
1: That's where he wants to work. That's where the master labor.
0: Ebben akar dolgozni.
1: Right, the vineyardsman. He's going to work in a garden. He wants to work in that soil.
0: Ő, mint a szőlőskert tulajdonosa, egy jó talajt keres, abban akar dolgozni.
1: Number one is obedience, number two is love.
0: Tehát az első az engedelmesség, a második a szeretet.
1: All men will know that you're my disciples if you have love one for another.
0: Mindenki arról tudja meg, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretitek.
1: Not phileo, agape love.
0: Nem fileóval, hanem agape szeretettel.
1: Because he just doesn't say love, he says to love one another, how? The way I have loved you.
0: Mert azt mondja, nem csak az, hogy szerettek, hanem úgy szeretitek egymást, ahogy én szerettelek titeket.
1: What a difference.
0: Micsoda különbség.
1: So he's looking for the soil to plant the kingdom in, and it's the soil of obedience.
0: Tehát talajt keres, amiben elvetheti a királyságot, ez pedig az engedelmesség talaja.
1: It's the soil of kingdom love.
0: A királyságbeli szeretet talaja.
1: The soil of fruitfulness.
0: És a gyümölcsözés talaja.
1: Whereby is my Father glorified, that you bear much fruit and prove to be my disciple.
0: Abban dicsőítetik meg az Atya, hogy ti sok gyümölcsöt kerestek és teremtek, és ezzel derül ki, hogy a tanítványaim vagytok.
1: That is John 15:8.
0: Ez a János 15:8 volt.
2: Elhangzott a Tanítványképzés című tanítássorozat 9. része, melyben Darko Kreiner tanított.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben.
4: Növekedjünk hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.
6: Amikor megtapasztalod, hogy odaadod neki mindenedet. Amikor rád talál az ő pillantása. Akkor azt mondod a szívedben, ez az, ami kell nekem! Ez az, ami kell nekem! Kiáltsuk együtt, ez az, ami kell nekem!

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben a Tanítványképzés című tanítássorozat 9. részét hallhatjuk, melyben Darko Kreiner tanít.
4: All right, I'm going to try to finish up from where I left off in my session yesterday.
5: Megpróbálom most befejezni azt a tanítást, amit tegnap elkezdtem.
4: I was looking at what would Jesus do as we looked at the model that Jesus gave us.

Isten szent, és én erről szeretnék ma egy kicsit beszélni és szólni. Az elmúlt időszakban így többször ez úgy megérintett, és foglalkoztatott ez a téma. Júniusban volt egy Ki mit tud, három szereplővel már öt körön túlment mind a három szereplő, és három ötkörös győztes volt ott. És volt egy ilyen kérdés, ez volt a kérdés, így volt idézőjel, Máté 6.9, azt mondja, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, legyen pont-pont-pont a te neved. És egyik se tudta a választ. És egyik se tudta a választ. Az egyik egy mérnök volt, a másik egy adománygyűjtő non-profit szervező piáros, a harmadik pedig egy mester szakmával rendelkező diák. Nem Magyarországon volt. Nem, most nem azért, mint a magyarok azt mondom, hogy mindegyik tudta volna, de azért megdöbbentett engem, amikor ezt olvastam, ezt a hírt. Csak úgy először úgy elment a fülem mellett, de utána végig gondoltam, hogy... És utána olvastam, egy fiatal ember a Twitteren azt írta erről, hogy én ateista vagyok, de még én is tudtam volna a választ erre a kérdésre. Melyikünk az, aki mondjuk megtérése előtt nem tudott volna válaszolni erre a kérdésre? De itt csak föltettem egy kérdést, hogy honnan is kellett volna tudniuk azoknak az embereknek, idősebbeknek vagy fiatalnak? Honnan kellett volna tudniuk? Ez a... mondjuk a műveltség kérdése, vagy adománygyűjtő non-profit szervező piáros, a harmadik pedig egy mester szakmával rendelkező diák. Nem Magyarországon volt. Nem, most nem azért, mint a magyarok azt mondom, hogy mindegyik tudta volna, de azért megdöbbentett engem, amikor ezt olvastam, ezt a hírt. Csak úgy először úgy elment a fülem mellett, de utána végig gondoltam, hogy... És utána olvastam, egy fiatal ember a Twitteren azt írta erről, hogy én ateista vagyok, de még én is tudtam volna a választ erre a kérdésre. Melyikünk az, aki mondjuk megtérése előtt nem tudott volna válaszolni erre a kérdésre? De itt csak föltettem egy kérdést, hogy honnan is kellett volna tudniuk azoknak az embereknek, idősebbeknek vagy fiatalnak? Honnan kellett volna tudniuk? Ez a mondjuk a műveltség kérdése?

Én gondoltam, hogy és utána olvastam, egy fiatal ember a Twitteren azt írta erről, hogy én ateista vagyok, de még én is tudtam volna a választ erre a kérdésre. Melyikünk az, aki mondjuk megtérése előtt nem tudott volna válaszolni erre a kérdésre? De csak föltettem egy kérdést, hogy ahogy honnan is kellett volna tudniuk azoknak az embereknek, idősebbeknek vagy fiatalnak? Honnan kellett volna tudniuk? Ez a mondjuk a műveltség kérdése? Vagy műveltség hiánya? Vagy mi ez? Vagy pedig lehet, hogy az, hogy a közegükben, környezetükben élő keresztények soha az életben nem beszéltek erről, vagy nem élték meg Isten szentségét, vagy Isten szent nevéről soha nem volt szó, vagy ha káromkodás hangzott el, akkor lehet, hogy soha nem igazították helyre őket. Hányan dolgoztunk úgy munkahelyen, világi munkahelyen, hogy bizony meg kellett kérnem vagy a főnökömet, vagy a beosztottat, vagy munkatársamat, hogy légy szíves, ne szidd az én apámat, amikor Isten szidta, Isten káromolta, én se szidom a te apádat. Nekem Isten az apám. Aztán volt, aki abba hagyta, volt, aki még jobban rázednített. Természetesen sokféle volt, de vajon szó nélkül hagyjuk-e, vajon hogy éljük meg a keresztény életünket, tehát megéljük-e a gyakorlatba, és ez a megszentelt, az mit is jelent, illetve Isten nevének a szenteltessék meg a neved, vagy legyen szent a te neved, hogy ez mit is jelent, hogy Isten nevét tiszteletben tartani, méltányolni, nagyra becsülni. Egyszerűen nem töltelék szóként használom, nem indulat szóként veszem a számra, ahogy Isten, ha belegondolsz, az egész emberi élet 10 parancsba úgy össze lett úgy sűrítve, és abba egy azért csak erről szól, hogy Istennek a nevét úgy hiába ne vegyük föl. Nem csak a káromkodásról beszél ez, én szerintem vallásos, hívő közegbe is szól ez, tehát hogy ne vegyem én azt olyan könnyen, az Úr ezt mondta, az Úr azt mondta, az Úram azt mondta, az Úr így mutatott, az Atya megjelent, az Atya ezt mondta, az Atya amat. Úgy legyen, én nagyon örülök neki, hogyha megjelenik és szól, de hogy ne vegyük ezt olyan könnyen, és ne mondjuk rá olyanra, ami az én agyam, az én érzésem, az én gondolatom, az én látásom, az álmom, a vágyam, hogy az Isten. Ez nyilván, amikor Jézus azt mondta ott a hegyi beszédben, hogy így imádkozzatok, hogy mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved. Tehát legyen szent a te neved. Ez nem arról van szó, hogy Isten neve ne legyen, ne lenne szent ettől függetlenül is. Ettől függetlenül is Isten neve szent. És Isten maga is szent. Ez azt jelenti, hogy az emberek körülöttem, én magam is, tartsuk tiszteletbe Istent. Tartsuk tiszteletbe Isten nevét, tartsuk szentnek. Őt tartsuk szentnek az ő nevét, és ne vegyük olyan könnyen a szánkra, és úgy legyen ismert számunkra, és úgy legyen ismert általunk és mások számára Isten, hogy ő szent Isten, ő nagy, ő csodatevő, mindenható. Mert amikor belekerül egy olyan helyzetbe, nehéz helyzetbe egy vagy magát ateistának mondó személy, vagy egy Istent nem ismerő személy, hadd jusson eszébe, amit a munkatársától, rokonától, vagy a szomszédjától tőled hallott, hogy tudod, Isten mindenható, és szeret.

0: jusson eszébe ez a mondat, és ez rajtunk múlik. Tehát Isten nevét tisztelő módon imádkozni, az azt annyit is jelent, hogy életünk minden napját odaszánom, hogy hadd legyen az életem Istennek szenteltebb a mai napon, hadd legyen a mai napod, a holnapi napod még inkább szentebb Isten számára. Hadd legyen Isten jelenléte megbecsültebb, tiszteltebb és tiszteletre méltóbb az életemben, mint tegnap. A Ciprianus püspök, ő egy vértanú volt a 200-as évekből, ő ezt írta, hogy azt mondja, hogy Isten nem a mi imádságunk teszi szentebbé, hanem inkább azért imádkozunk, hogy a szent neve minden nap megszenteltessék bennünk és általunk. Tehát attól, hogy én imádkozom ezt az imát, hogy Atyánk, szenteltessék meg a te neved, ettől ő nem lesz szentebb. De az életem, a szívem sokkal inkább Isten központúvá tud válni. Sokkal inkább szentség központúbbá tud válni, és a körülöttem levők is sokkal inkább Istenre, a szentre, a mindenhatóra, az örökkévalóra tud fókuszálni, és szükséghelyzetben sokkal inkább eszükbe fog tudni jutni. Az imáinknak, meg a pályafutásunknak is azért a célja, hogy úgy éljünk Krisztusért, hogy amikor látnak, emlékeztek az apostolok cselekedeteibe, hogy ott nevezték először a tanítványokat krisztusiaknak, keresztényeknek. Magyarban ez a keresztény olyan átabota, kicsit olyan csetlőbotlós kifejezés, mert akár a szláv, akár más germán, vagy más nyelvekben a krisztusiból van képezve a keresztény szó, és nem a keresztből. A magyar, és ugyanúgy, tehát a görögbe is, tehát ők úgy csúfolták, először talán egy csúfnév volt, na a krisztusiak. Tehát, hogy tudok-e úgy élni, és ez a kihívás, és ez az elhívásod, hogy éljünk úgy nem csúfolásból, hanem fölismerésből, hadd mondják rád az embere, olyan Krisztus is vagy, olyan keresztény vagy, olyan vagy, mint a Jézus. Nem jó ez. Nem jó ezt hallani, még akkor is, hogy csúfolódásból mondják, azért ez jó. De hogyha belegondolsz, eszembe jutott a Jebuzeus Arauna, vagy Jebuzeus Ornán héberül. Emlékeztek, hogy amikor hát Dávidnak már jól ment minden ország, dicsőség, csatákat nyert, gazdagság, hírnév, és akkor megszámoltatta a népet. Joáb szólt, hogy Uram király, ne tedd. Miért egy olyan nagy dolog, hogy... Mert Isten azt mondta, hogy ne csinálja. Mert ez Mózesen keresztül ezt megparancsolta, hogy a király ezt ne tegye. Miért? Hogy ne fuvalkodjon föl, hogy nekem ennyi vitézem van, nekem ennyi katonám van, nekem ennyi lovam van az országban, nekem ennyi, stb. Stb. Dávid nem hallgatott rá, megszámláltatta a népet, és Istennek az ítélete jött az országra, és Isten azt mondta, hogy választhatsz. 3 nap, és az én ítéletem lesz az országon, vagy 3 hónap valami fegyver, vagy 3 év éhénység, szóval ellenség. És akkor Dávid azt mondta, hogy hát Uram, inkább esek a te kezedbe, mert te könyörülő Isten vagy. És akkor Isten kiküldött egy pusztító angyalt, olvassuk, és vágta, 10 000 haltak meg egy kevés beszólás miatt, egy kevés vágy miatt, hogy számoljuk meg a népet, hogy dicsekedhessek a szomszéd országok előtt, stb. Stb. Aztán egy nagyon érdekes dolog, hogy akkor Dávid meglátta Jeruzsálem mellett, ott volt a Sion hegye, a Jebuzeus Araunának volt egy telke, mezeje, az egy hegyen volt Jeruzsálembe. És meglátta, hogy ott van a pusztító angyal, tehát ez szemmel nem volt látható mindenki számára. Dávidnak megnyitotta Isten a szellemi szemeit, és látta, hogy ott az angyal, és kivonta a kardját, és készült neki menni Jeruzsálemnek. És Istenhez kiáltott Dávid, hogy könyörülj rajtam. És könyörülj meg ezen a népen, hiszen az én bűnöm volt, ne miattam halljanak meg. És akkor azt mondta az Úr, hogy akkor áldozz ott. Most odament, ismeritek a történetet, meg akarta venni, ingyen adja, nem, kifizette, odaadta a telket, és azt mondja, hogy az a szérű volt. Szérű mit jelent? Az a cséplőhelye volt. Ott csépelték ki a gabonát. Az, ha úgy tetszik, az aratásnak a legfontosabb helye volt. Ott lett a learatott gabonákból, kalászokból mag, és utána azt takarták be a csűrökbe. Gyakorlatilag Jebuzeus Arauna azt mondta, hogy én mindent odadok. Odadom ezt a szérűt is, odadom ezt az egész területet, odadom az ökröket, odadom a jármot, odadom mindent, csak hogy a te Istened megengesztelődjön, kiengesztelődjön. Ismerjük a történetet, megtörtént. De Araunának az a terület, az nem csak nem tudom hány hektáros terület volt, hanem az a megélhetésének a lényege volt. Ott volt az aratás. Az ökrökkel együtt mindennel odadta. És egy nagyon rövid időszak, ha úgy tetszik, egy pillanat volt az ő részéről, hogy eldöntötte, hogy mindenemet átadom Istennek. Mindenem, amim van, az nem a magamé, én Istentől akarok függni, és az élete teljességét, a teljes munkásságát, munkájának az eredményét, a jövőbeli anyagi forrás szükségeinek a betöltését is, mindent egyszerűen odaadta Istennek a tiszteletére, Istennek a dicsőségére, hogy hadd tudjon Istennek a szabadítása az egész népre, az egész országra rájönni. És úgy gondolom, hogy ha belegondolsz, ez a hely lett utána a Salamoni templomnak a helye. Itt épült föl a templom. És ha végig gondolod, akkor itt volt az, hogy a názereti Jézus be lett mutatva, itt volt az, hogy ő a Krisztus bement a templomba. Ez a hely volt, ahol Izaiás látta a szeráfokat és Istennek a dicsőségét. Ez a hely volt az, ahol Isten bevitette erre a helyre a szövetségnek a ládáját. Ez a hely volt, ahol az engesztelés fedelének az arany kerubokkal betakart része is volt, mert ez a hely egy szent hely lett. De ennek volt egy gyökere, egy indítója, egy ember, aki azt mondta, én mindenemet odadom. Én nem pénzért adom. Dávid kifizette utána, ráerőltette, de a Jebuzeus Arauna azt mondta, pedig Jebuzeus volt, nem izraeli volt, de azt mondta, mindenemet odadom. Hogy az Istennek a tisztelete, Istennek a dicsősége meg tudjon nyilvánulni, hogy Istennek a szentsége valamilyen módon megnyilvánuljon és megmentsen. Lehet, hogy egy nagyon egyszerű okból nem tudtak Isten nevének a megszenteléséről azok az emberek abban a tévé vetélkedőn. Lehet, hogy nem találkoztak sose olyan emberrel, aki úgy letette az életét, hogy megszentelje azt a helyet. Mert az a hely, az a templomhegynek mondjuk már, utána évszázadokon, évezredeken keresztül oda mennek, mind a mai napig arra a helyre zarándokolnak különböző országokból, nemzetekből emberek, de ennek a kezdete a Jebuzeus Araunának az áldozata volt, mert hitcselekedetek által lesz egy hely szenté. Hitcselekedetek által tud Istennek a szent jelenléte megnyilvánul. Lehet, hogy ez a hitcselekedet idézőjelben csak annyi, hogy leborulok Isten előtt. Emlékeztek? Józsué könyvéből olvastunk fel az Isten tisztelet elején, most csak az 5. fejezet 13-as verstől olvasom föl. Történt pedig, mikor Józsué Jerikónál volt, fölemelte a szemeit, látta, hogy ime egy férfi áll előtte, kivont karddal a kezében, hozzáment Józsué, és azt mondta neki, közülünk való vagy, vagy ellenségeink közül? Azt pedig azt mondta, nem. Én az Úr seregének fejedelme vagyok, most jöttem. Józsué leborult a földre arccal, meghajtotta magát, és azt mondta neki, mit szól az én uram az ő szolgájának? És mondta az Úr seregének fejedelme Józsuénak, odd le a saruidat lábaidról, mert szent az a hely, amelyen állsz. És Józsué úgy tett. Emlékeztek, Józsuénak egyből mi volt a kérdése? Velünk vagy, vagy ellenünk vagy? Ha nem vagy velünk, ellenünk vagy. Kik mellett állsz? Velünk, mellettünk állsz, vagy az ellenségeink mellett állsz? Az én oldalamon vagy, vagy az ő oldalukon vagy? De a válasz az nagyon egyszerű volt. Nem. Nem azt mondta, hogy veletek se, nem. Ez volt a válasz, nem. Én az Úr seregének a fejedelme, tábornoka vagyok. Kivel vagy? Velünk vagy velük? És mit mondott ez a személy? És hitem szerint ez a názereti Jézus volt. Mit mondott ez? Nem. Mi sokszor úgy vagyunk, hogy... És sokszor találkozunk a Bibliában, emlékszel, Jézustól is kérdeztek kacifántos kérdéseket, és nem mindig a kérdésre adott választ, hanem úgy keresztbe válaszolt, nem. Kivel vagy? Nem. Kivel vagy? Nem. És a kérdést keresztül vágja ez a válasz, és ebbe a helyzetbe is én úgy hiszem, hogy egy nagy lecke rejlik mindegyikünk számára, mert mi sokszor úgy gondolkodunk emberek, hogy hát mi hiszünk Istenbe, az Úr útjain járunk, és aki ellenünk van, azzal nincs Isten. Tehát amikor Isten megjelenik, akkor velem van, és akkor nyilván mások ellen van. Józsué is úgy gondolta, most velem vagy, vagy velünk vagy, vagy ellenünk vagy. És azt mondta az Úr, nem. Nem erről van szó. Ember. És tudod, újra és újra én úgy hiszem, meg kell tanulnia Isten népének, hogy Isten tervei nagyobbak, mint mi elképzelnénk. Itt nem arról van szó, hogy velünk van, vagy velük van az Úr. Arról van szó, hogy mi vajon vele vagyunk-e. Arról van szó, hogy a seregek ura, a seregek Istenének van egy terve, és én abba bele akarok-e állni. Mert amikor mondta az Úr, hogy én az Úr seregeinek a fejedelme vagyok, mit csinált Józsué? Na ne mondd már, mutasd a jelvényedet, mondd a jelszót. Nem, egyszerűen leborult előtte. Leborult előtte is. Amikor leborult, azt mondja, hogy oldd le a lábaidat, vagy a lábaidról a sarukat, mert szent az a hely. Nem attól volt szent. Hát figyelj, megjelent előtte, előtte is ott volt, attól lett szent, hogy fölismerte Józsué, hogy itt nem arról van szó, hogy a Szent Isten most velem van, és az én igazamat fogja most kimunkálni, és bebizonyítani másoknak, vagy a mások igaza mellett fog az én ellenem dolgozni. Hanem arról van szó, hogy a Szent Isten mellett leborulok előtte, és azt mondom, hogy szólj Uram, hogy mit tegyek. Mondd meg, Uram, hogy mit tegyek. Hogy nyitott a szívem az Isten, a Szent Isten jelenlétébe, leborulva elismerem, itt nem pártoskodásról van szó, velem vagy ellenem, hanem én, Uram, leborulok, megalázkodok, mert ez egy megalázkodás volt. Ezzel kifejezte Józsué, hogy ó, Uram, á, hülyén gondolkodtam, ez nem így van, most már rájöttem, és egyből le is borult, és azt mondta, hogy most már tudom, hogy nem erről van szó, hogy te velem vagy, vagy velük vagy, és ott jerikóiakról volt szó, hanem arról van szó, hogy én, Uram, veled akarok lenni. Mondhatta volna az, hogy ne húzd az időt, mert már fölkelt a nap, és hát el kellene kezdeni az ostromot, meg tudod, hát most már itt van ez az egész nagy város, azért nem olyan egyszerű ezt bevenni, még ennyi emberrel se. Nem, hanem leborult előtte, mert tudta, hogy annak van itt az ideje, hogy hallgassak. Annak van ideje, hogy befogadjam Istennek az üzenetét. Megnyisom a szívem, megnyisom a lényem, hogy Uram, szólj hozzám! És ezt a Szent Isten tudja elvégezni. A Szent Isten. Odd le saruidat lábaidról, mert szent az a hely, amelyen állsz. És úgy cselekedett Józsué. Amikor túl könnyen azt hiszük, hogy Isten a mi oldalunkon áll, akkor gondold végig, hogy egy szellemi háborúban állsz, amit meg kell vívni, és a szellemi háború az nem a te oldaladon van, vagy a másik oldalán, hanem a szellemi háború az két királyság, két birodalom között zajlik. Az nem úgy van, hogy én harcolom, hanem Isten harcol. Isten harcol ördögi, sátáni erők ellen. És nekem kell eldöntenem, a döntésedtől függ, hogy leteszed az életedet, és azt mondod, mint a Jebuzeus Arauna, Uram, minden forrás, minden képesség, minden lehetőségem, minden kapcsolat, minden ajándék, minden, amin csak van, az időmtől kezdve, odadom neked. És én a te módszereddel akarok küzdeni. Nem az én elmémmel, nem az én képességeimmel, nem az én emberi lehetőségeimmel, hanem te szent vagy. És én megalázkodok előtted, Szent Isten előtt. És erre azt mondja az Úr, hogy még vedd be a saruidat is. Az harci saru volt. Tehát az nem egy ilyen séta szandál, meg magas sarkú cipő volt, hanem az egy harci saru volt. És azt mondta Isten, harcba mész, de vedd le a harci sarut. Emlékeztek, volt még egy ilyen isteni tanács és profétai üzenet a 2 Krónika 20-20-ban, amikor Isten a dicsőítőket küldte előre a hadsereg elejére, hogy dicsőítsétek az Urat. Se fegyver, se kard, se páncél, se pajzs, semmi nem volt náluk, egyszerűen ott voltak a hangszerek, és telitorokból dicsőítették Istent. És győztek? Igen. Miért? Mert megértették, hogy a Szent, a Mindenható, az Örökkévaló, a Csodatevő Isten, ő mondja meg, hogy az ő harcait hogy harcoljam. Mert nem Isten harcolja az én harcaimat, hanem én harcolom az Isten harcait. És nem Isten harcolja az én harcaimat, ahogy én szeretném, hanem én kell, hogy harcoljam az Isten harcait, ahogy ő szeretné. És Isten megmondta Józsuénak, azt akarom, hogy úgy harcolj most, vedd le a lábaidról a harci sarut. És borulj le. mert szent az a hely, mert itt vagyok, mert én szent Isten vagyok. És ahogy megtetted, mert előtte leborult, ha megnézed, mielőtt ezt mondta volna Isten, előtte már leborult Józsué, és mivel ezt megtette, ezért mondta Isten, hogy old le sarúidat lábaidról, mert szent ez a hely. A jebuzeus Arauna az ő hit cselekedetével tette szenté azt a helyet. És Józsué is a hit cselekedetével tette szenté azt a helyet. A te otthonodat, mitől lesz szent a te otthonod? A gyülekezeti hely. Nem attól lesz szent, mert ezt nevezzük gyülekezeti helynek, vagy imaháznak, vagy akárminek, vagy lehetőségek házának. Az otthonod nem attól szent, mert te ott laksz, hanem azért, mert valami hitcselekedeteket csinálsz ott. Mert ott leborulsz az Úr előtt. Lehet, hogy fizikailag, lehet, hogy a szívedbe. Mert azon a helyen tisztességet és dicsőséget adsz neki. Mert azon a helyen hódolatot mutatsz, és hódolsz előtte, és azt mondod, hogy tiéd, Uram, mindenem, amim csak van. Tudod, Józsué imádással fejezi be, és ennek eredményeként egy kéréssel fordul azzal kapcsolatban, hogy mit kell tenni, és Istennek a szent jelenlétébe egyszerűen mit csinálsz? Ott vannak benned kérdések, de várod Istentől a választ. Józsuéba is az volt, hogy hát Uram, nem tudom, hogy hogy legyen ez az egész. Te azt mondtad, hogy foglaljuk el Jerikót, meg lesz. Mert 80 éves volt, és 40 éve már bizonyságot tett, hogy igaz, hogy hatalmasak, nagyok a falak, nagyok az emberek, erősek a katonák, micsoda fegyvereik vannak, de a mi Istenünkkel megcsináljuk, és emlékezett erre. Tudta, hogy ez nem az én erőmből fog menni. És hogyha belegondolsz, most is igazából a te és az én hitcselekedetem az, ami azt a helyet, ahol éppen ülsz, állsz, élsz, szenté tudod tenni. Ahogy leborulsz az Úr előtt, és azt mondod, Uram, mindenem a tied. Mit kell, hogy cselekedjek? Emlékszel, hogy Isten embereinek hányszor volt ez a kérdése Isten felé? Uram, mit kell, hogy tegyek? Mit kell, hogy cselekedjek? És a hit cselekedeted az, ami azt a helyet, ahogy erre Isten válaszol, megszenteli. Szenteltessék meg a te neved. Vajon mik az én hit cselekedeteim, hogy Isten neve szent legyen? Hogy Istennek a nevét tiszteljék. Istennek a neve megbecsült legyen az a helyen, azon a helyen. Mit teszek, hogyan élek, hogyan beszélek, hogyan kapcsolódok az ismerőseim között. Amikor odament Józsué először, hát most te velünk vagy, hogy ellenünk vagy, velünk vagy, hogy az ellenségeinkkel vagy. Abban ezért van egy kis arrogancia. És amikor válaszolt, hogy nem. Józsué nem vonta ki a kardját, ő is, hanem leborult. Mert közben azért kapott egy kijelentést. És hát én hiszek ebbe, hogy a Szent Isten előtt ad és adjon ez a kérésem, adjon egy belátást, egy kijelentést, egy érintést, hogy le tudjunk úgy előtte borulni, hogy a hitbeli cselekedeted által meghalld az ő hangját, mert azon a helyen adott Isten stratégiát Jerikó bevételére. Tudjátok, hogy ez miután történt? Ez Gilgálba történt, ahol pont előtte metélkedte körül 40 év után. És csak belegondoltam, hogy micsoda Istennek idézőjelben mondom, merész húzása volt. Mert az egész nép körül metélkedett, de nem úgy, hogy a Jordán keleti partján, hanem először át kellett kelni, és Jerikó falai előtt, az ellenség szemei előtt voltak 3 napig betegen. Bármikor megtámadhatta volna őket Jerikó népe, bármikor levághatta volna őket, mert egyetlen egy férfi nem volt épkézláb harcos már a sebláz miatt. De Isten pont ezt csináltatta. Ha úgy tetszik, természetes szinten kiszolgáltatottá tette őket. Hogy így is megcsinálod? Így is leborulsz? Így is engedelmeskedsz? És amikor megtették, tudod, hogy mi volt ennek a következménye? Ezután volt, hogy a manna megszűnt. Miért? Mert az ígéret földje elkezdte adni a gyümölcsét. Attól a naptól kezdve ettek a föld terméséből. Ez egy fantasztikus dolog, és utána volt a következő hajnal, amikor Józsuénak megjelent az Úr, mint seregek ura, seregek istene, a seregeknek a vezére. És ezelőtt borult le. Igen, a szentség az nem pusztán a gonosznak a hiánya. A szentség az nem csak az istentelenség, vagy a törvénytelenségnek, a rossznak a hiánya, hanem a jónak, a tisztának, a szentnek a jelenléte, a dicsőségesnek a jelenléte. Úgy benne van. Mózes 3. könyvében a 11. fejezetben van egy vers, amit Péter apostol idéz. Én az Úr vagyok, a ti istenetek, szenteljétek meg azért magatokat, és szentek legyetek, mert én szent vagyok. Tudod, Isten szentsége a lényének, a természetének, az akaratának, a cselekedetének, a tisztaságát, a makulátlanságát, dicsőségességét jelzi. A 99-es Zsoltárban, a 3-as, 5-ös és a 9-es verseket olvasom csak föl. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, mert szent az. Szenteltessék meg a te neved. De hogyan lesz szent ez a név az én életemben? Azt mondja, magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, boruljatok le a lábainak zsámolya elé, mert szent ő. Az én életembe, a személyes életembe úgy tud megszenteltetni, és úgy tud szenté válni Isten, hogy akár fizikailag, akár szellemileg, lelkileg leborulok előtte. Átadom magam neki teljesen. Megbecsült, tisztelt, fölmagasztalt. Alázom magam, alá helyezem magam. És a 9-es, magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk. Szent hegye, az a Sionnak a hegye. A zsidókhoz írt levél beszél erről, emlékeztek, hogy hova kapcsolódtunk a mi megtérésünk és az újjászületésünk által. A Sionhoz, a mennyei Jeruzsálemhez. Ez mit akar? A Sion hegye az Isten népe, az a mennyasszony, az eklézsia, amikor én le tudok borulni Isten népe között, az azt jelenti, hogy így szenteltetik meg Isten népe. És így szenteltetik meg Istennek a neve az ő népe között. Hogy az emberek fölismerjék a Szent Istent az ő népe között egy-egy Isten tiszteleten, hogy megnyilvánuljon a Szent Isten, megnyilvánuljon az, akiben nincs semmi tisztátalan, megnyilvánuljon az, akiben nincs semmi betegség, semmi fájdalom, semmi megkötözöttség, hiány, megnyilvánuljon abba, akiben sérelmek, fájdalmak, vigasztalatlanságok, keserűségek, csüggedés, reménytelenség, betegség, átok, bármi van, ahhoz szükséges, hogy egyszerűen leboruljak előtte, egy olyan módon, hogy Istenem, mindenem, amin van, a tiéd, és átadom. Mint Jebuzeus a Rauna. Mint Józsué abba a helyzetbe. Micsoda felelőssége volt Józsuénak. Még nem volt egy ütközete, egy háborúja sem az ígéret földjén. Az első előtt állt. Tudta, hogy évtizedek óta erre vár az egész nép. Tudta, hogy évszázadok óta a mi ígéreteket megragadott Isten nép, ezek az előttünk álló csaták vagy háborúk, ezek határozzák meg, hogy beteljesedik vagy nem. Kereste Istent. És nem az volt, hogy én tudom, majd én megmondom a tutit, és Istenem, kérlek, hogy te áld meg, és te pusztítsd el az ellenséget, így meg úgy. Ő nem osztotta az észt Istennek. Hanem amikor tudta, velünk vagy, ellenünk vagy, nem. Én az Úr seregének a fejedelme vagyok. Akkor leborult, és azt mondta, tőled várom, Uram, az útmutatást. Tőled várom a stratégiát. És legyen ez benned, legyen ez bennem is. Tudod, az Isten szentségének megfelelő értelmezése egy bármilyen furcsa is, egyfajta bűnismeretet vagy bűnösség tudatot hoz létre az emberbe. Izaiásra gondolj. Ott van a 6. fejezet, emlékeztek, hogy jaj, nekem elvesztem. Mivel tisztátalan ajkú vagyok, tisztátalan ajkú nép közt lakom, hisz a királyt, a seregek urát látták szemeim. Szerinted Izaiás káromolta Istent valaha is? Izaiás káromkodott valaha is? Szitta, gyalázta, átkozta valaha is Istent? Nem. Mégis azt mondja Isten a szent jelenlétébe, hogy Uram, egyszerűen a közeg miatt, amiben élek, az a gondolkozásmódomat, az értékrendemet, a képzeletemet, a vágyaimat, az álmaimat is oly módon befolyásolta, hogy egyszerűen a te megtisztító erődre van szükség. És akkor egy angyal az oltáról repült, és egy izzó parázssal megérintette a száját, és azt mondja, hogy megtisztítottalak. Ez szellemi dolog. És Isten azt mondja, emlékezz meg, és a zsidókhoz írt levél 10. fejezet 29-es vers, fölolvasom, a mondat az egy negatív mondat, de ott van egy pozitív, rövid mondat rész, gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, aki az Isten fiát megtapossa, a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek szellemét bántja. De csak azt nézd meg, hogy azt mondja, hogy a szövetségnek vérét, amivel megszenteltetett. A szövetségnek vére mit csinált velünk? Megszentelt. Jézus Krisztus vére a szövetség vére. Jézus Krisztus vérét, ha hiszed, mit csinált veled? Megszentelt. Nem csak megváltott, megvásárolt, nem csak eltörölte a bűnödet és megbocsátotta, nem csak megigazított, hanem mit csinált Jézus vére? Mondd ki, köszönöm Uram, hogy a véred által megszenteltél. És mondd a melletted levőnek, hogy Jézus vére által szent vagyok. Mondd a melletted levőnek, hogy Jézus vére által szent vagy. És ez nem a te, nem te izzadtad ki. Ezt Jézus Krisztus vére végezte el. És erre a mi hitbeli cselekedetünk mi, egyszerűen leborulok Isten előtt, a mindenható, a tökéletes, a hatalmas, a dicsőséges előtt, és azt mondom, köszönöm Uram, szent vagy, megszenteltél, mi az, amit én tegyek? Mondd, és én cselekszem. Csinálom, megyek, ahova te mondasz, és amit te mondasz. Tudod, Sokszor keresztények azon vitatkoznak, hogy meddig lehet elmenni egy kapcsolatba. Meddig lehet elmenni egy beszélgetésbe, jegyesek, akár, vagy világi kapcsolatba. Vagy hányszor kell megbocsátani, lehet-e elválni, és akkor mely tizedet kell lefizetni, elmehetek-e a szigetre, vagy mit tudom én, buliba elmehetek-e, én is ihatok-e, vagy szívhatok-e olyan füves dolgot. És úgy gondolom, hogy a helyes kérdés az inkább az, hogy vajon szentnek nevezhető-e az? Tegnap beszélgettünk éppen, Kati versenytáncos volt, mielőtt megtért. És a, tudjátok, többféle táncok vannak, klasszikus, meg latin, stb. Stb. És hát a latin versenytánc ruhája az sajátos. Hát latin versenytánc ruha volt. Igen. És akkor én nem voltam ott, csak elmondtad, hogy egyik testvérnő mondta, hogy aki így foglalkozott vele a keresztény pályafutása elején, beszélgetett, megmutatná-e a versenytánc ruhát, a latint is, és akkor megnéz, és akkor gondolkozott, és nem azt mondta, hogy hát azt azért ne vedd már föl, hogyha Istent akarod szolgálni, hanem hogy is mondta, hogy ehhez... Én ezt nem tudnám Isten dicsőségére szentségbe csinálni. Nem azt mondta, hogy te ne csináld. És akkor ennyi volt. És ez ennyi volt az, ami meggyőzte Katit, és akkor ez volt a... Mi? Véget vetett a latin versenytánc pályafutásának ez az egyszerű mondat. Tudod, a helyes magatartást, a helyes döntésünket, ez nem azt jelenti, hogy most ki kell vonulnod mindenhonnan. De a kérdés az, vajon te tudod-e a szentségben csinálni? Elmehetsz a szigetre tőlem? Igen, ha azt tudod szentségbe csinálni. Elmehetsz buliba? Tőlem? Igen, ha azt tudod szentségben a Szent Isten jelenlétébe csinálni. Ez a kérdés. Isten szent, és legyetek szentek, mert én szent vagyok. És Jézus Krisztus vére az megszentelt, és azt mondja, az a meghintésnek a vére, a szövetségnek a vére. És befejezésül hadd mondjam, hadd olvasom újból a Józsué könyvéből 5. fejezet 14-es 15-ös verset. Ő pedig azt mondta, nem. Én az Úr seregének fejedelme vagyok, most jöttem. És leborult Józsué a földre arccal, meghajtotta magát, és azt mondta, mit szól az én Uram, az ő szolgájának. És azt mondta az Úr seregének fejedelme Józsuénak, oldd le a saruidat lábaidról, mert szent ez a hely, amelyen állsz, és úgy cselekedett Józsué. Ha egyetértesz velem, akkor imádkozzunk. Utána még lehet külön. De mondjuk el, hogy ha egyetértesz, akkor mondjad velem. Mennyei édesatyám, mindenható Istenem, te szent vagy. Én kérek tőled most egy belátást, egy szellemi fölismerést és egy alázatot. Hogy imádjalak téged, hogy leboruljak előtted, hogy téged és a te dicsőségedet helyezzem az első helyre, az életem minden terén, a konfliktusokban, szellemi csatákban, amiben csak belekeveredek, életem minden területén, a terveimben. Mennyi atyám, én a te céljaid köré akarok újra szerveződni, újra rendeződni a testvéreimmel együtt. Mert neked van célod, nem csak az életemmel, hanem a te népeddel, a te gyülekezeteddel. Útkészítés. Készíted a szívünket, hogy mint mennyasszony, dicsőségben és tisztaságban, szentségben meg tudjunk állni előtted. És nem mondhatom a lábszárnak, eridj innen. Nem mondhatom a fülemnek, mit akarsz itt, semmi közöm hozzád. Mert a mennyasszonyod része vagyok, a te tested része. A fülem is, a lábszáram is, a könyököm is. Uram, segíts meg, hogy képes legyek, és képesek legyünk együtt teljesíteni mindazt, amit...
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.